0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Azért Kökényesi Ági jó régóta hatással van.
2: Hát remélem, hogy hatással vagyok, de ez a cél, hát jó régóta.
1: Örülök,
2: igen,
1: örülök
2: hát a találkozásnak. 89-ben, köszönöm a meghívást, 89-ben végeztem a főiskolán, és hát azóta gyakorlatilag folyamatosan igyekszem.
1: Tenni azért,
2: tenni, hogy... igen, meg hatással lenni.
1: Hát meg élményeket adni. Nekünk,
2: igen, hát az a legfontosabb.
1: A közönségnek. Hát most is valami ilyesmiről, sőt, csak erről van szó.
2: Igen.
1: Az élményről, próba folyamat közepén beszélgetünk.
2: Ne, ó, de hogy már a végén vagyunk, a végén.
1: Tizen?
2: Már, nem, negyedike. Három nap. Sőt,
1: három
2: már
1: napunk
2: csak
1: van,
2: kettő, csak. Mert harmadika már főpróba. Igen, negyedike a bemutató.
1: Akkor én még bizony. El is tájoltam magam legalább egy héttel.
2: Igen.
1: Beszélgetünk, ugye azt pont mondtam, hogy itt volt a partner, vagy a barátnő.
2: A igen. Testvérem.
1: A testvér a Vándor Évike, és a teátrum igazgatója, az Old Tamás,
2: igen,
1: is
2: igen.
1: Volt, úgyhogy viszonylag sokat beszélgettünk a darabról, és pont azon gondolkodtam, amíg most készültem az interjúra, hogy jó a címe is egyébként a darabnak, nekem nagyon tetszik, de hogy lehet biztosra menni?
2: Ez, hogy érte?
1: Hát a siker szempontjából.
2: Ja, nem, dehogy, jaj, dehogy, nem. Ez, én mindig azt mondom, hogy ez a csillagzatoknak az együttállásán múlik, hogy éppen olyan-e, éppen jó-e, éppen az a közönség üle-e, nagyon, ez sose lehet tudni. Sose lehet tudni, mindig azt a példát hozom föl, amikor a Madách Színházba bemutatták ugye a páratlan párost.
1: Igen.
2: És valami 31 évig ment. Tehát, hogy és egy vígjáték, tehát egy angol vígjáték, tehát ki gondolná, hogy akkora sikere lesz, és mégis valamitől ez úgy állt össze, meg olyan volt, és hát rengeteg előadás volt belőle, hogy 900, aha, nem tudom, bekerültünk a Guinness-be.
1: Igen, olvastam.
2: Szóval,
1: igen.
2: Hogy mindig azt mondom, hogy sose lehet tudni.
1: Na, de hogy az, hogy nincs garancia tulajdonképpen semmire, még arra sem, ami máshol bizonyított.
2: Nincs.
1: Állandó lútri.
2: Igen.
1: Kiszámíthatatlan. Mit tett a színész? Az, hogy 100%-ot nyújtja aztán?
2: Hát a színész szerintem mindig megpróbálja a 100%-ot nyújtani, hogy ez éppen aznap este sikerül-e, hát ez a... Hát ez, nem tudom. Hát, igen, azt hiszem, hogy 100%-ra törekszünk.
1: De az, hogy itt vagyunk a premier környékén.
2: Igen.
1: Ugye ilyenkor még ez a... Hát hívhatom társasjátéknak?
2: Hát abszolút, persze, ja. Hát ez az.
1: Most még ugye benne van 100 nyakig a rendező is.
2: Hogyne, persze.
1: De kié a felelősség? Az igazi felelősség? Megoszlik az is?
2: Hát, már milyen értelemben felelősség? Tehát, hogyha bukás, hogyha siker, hogy
1: hát
2: így...
1: A minőség, a miensége a darabnak, igen, persze.
2: Rengeteg mindenem múlik ez is. Hogy tudnak-e együtt dolgozni a kollégák, hogy tudnak-e együttműködni, hogy képesek-e örülni annak, amit csinálnak, hogy képesek-e szeretni, amit csinálnak. Ez borzasztóan fontos, mert ha szeretjük, amit csinálunk, akkor reményeink szerint a közönség is szeretni fogja.
1: Nem mondtuk még el a darab címét.
2: Igen, a darab címe, Két néni, ha megindul, ez a Karinthy Színházban lesz most először bemutatva. Ez egy francia darab, Pierre Nott írta, egy fiatal szerző, egy testvérpárról szól, akik elindulnak, valamilyen okból, nem akarok most itt spoilerezni, valamilyen okból megindulnak Franciaország északi részére, keresnek egy helyet, ezt sem mondom el, hogy mit, és megtalálják. És hogy ez út során rengeteg kalandjuk van, rengeteg minden történik velük, izgalmas, közel kerülnek egymáshoz, uh-huh. jóval közelebb, mint ahogy
1: addig.
2: Igen. Uh-huh. Hát tulajdonképpen erről szól.
1: Azért is kérdeztem ezt a garanciát, de már elengedem, ígérem, mert azért a francia vígjátékok működni szoktak.
2: Nagyon érdekes. Ez nem biztos. A francia vígjátéknak szerintem van egy különös íze. A színész szempontból a francia vígjáték szerintem mindig, hogy is mondjam, tehát nehéz egy kicsit megfejteni, nehezebb megfejteni, mint mondjuk egy angol vígjátékot.
1: Aha.
2: Szerintem. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Viszont, amikor már megvan, én nagyon bírom ezt a humort. Tehát én nagyon szeretem. De nem biztos, hogy mindenki. Uh-huh. Nem biztos, hogy mindenki érti ezt. Vagy
1: nekem még mindig
2: nem is tudom.
1: Pierre Richardok, meg Louis de Funès.
2: Ó, igen, jó, hát az egy kicsit más. Meg az film, meg hát ők akkora egyéniségek voltak, meg hát azok másfajta francia.
1: Oké, megértettem.
2: Igen.
1: No, milyen a mostani lelkiállapot, akkor úgy kérdezem, felfokozottabb?
2: Hát nagyon izgulunk, igen, hogy milyen lesz a fogadtatás. Igen. Izgatott, mondhatnám. Nagyon fáradtak vagyunk most már.
1: Azt meg tudom érteni egyébként. Sokat, meg régóta próbálunk.
2: Nagyon régóta, hát májusban kezdtük. Húha. Májusban kezdtük, csak nekünk az Évivel közbe jött egy próbaidőszak.
1: Hát pont a Salgótarjáni.
2: A Salgótarjáni nyár.
1: Igen.
2: Igen, ott volt egy nagy bemutatónk, és ez ugye koprodukció, ez a két néni, ha megindul. Hmm. A Karinti és Salgótarján között. És akkor hónap elején most bemutatjuk itt, és akkor bemutatjuk majd Salgótarjánban 24-én.
1: Na most ilyenkor mi van, amikor van egy budapesti premier, meg egy, akkor van egy Salgótarján is ezek
2: igen.
1: szerint, de hogy van különbség a két premier között?
2: Nem tudom, még sose
1: de
2: csináltam ilyet.
1: Nem
2: tudom.
1: Érdekelne
2: nem
1: a lélektana.
2: Biztos izgalmas lesz. Biztos valamennyire más lesz a karintis közönség, mint a salgótarjáni közönség. Hát nem tudom. Nem
1: beszélhetünk
2: izgalmas.
1: Erről is, mert hát számomra mindig is pályatársakkal beszélgetek erről ilyestéről estére, hogy másabb-e a budapesti közönség?
2: Szerintem igen. Bizonyos szempontból igen. Hogy is mondjam?
1: Hát el vagyunk kényeztetve itt.
2: Igen, ugye, igen, azt hiszem azért. Valószínűleg ezért. Sokféle van, sok minden van, túl sok van. Budapesten lehet válogatni. És Salgótarjánban, aki nem mozdul ki a városból, hát ő nem nagyon tud válogatni, ő azt tudja megnézni, uh-huh. amit a színházban.
1: Mondom, én Salgótarjánban jövök, tehát ott nekem az is hazai terep egyébként uh-huh. ilyen szempontból. Amikor még én ott laktam, még színház se volt.
2: Igen, aki igen, hát tudom, nem olyan régi még a salgótarjáni színház, nagyon büszkék vagyunk rá.
1: Na, örülök neki. Meg annak is, hogy van koprodukció a két színház között.
2: Igen, igen, több is.
1: De a próbák ugye így zajlottak.
2: A próbák így zajlottak, igen, igen. Hát volt egy bátor, hát május közepétől, illetve majdnem elejétől július 20-áig mi uh-huh. egyáltalán nem, 20-valahanyadikáig egyáltalán nem voltunk, és utána meg a Laci nem ért rá, a Keszég Laci a rendezőnk, igen. És így gyakorlatilag Évivel ketten dolgoztunk nagyon sokat, meg hát tanultuk. Nagyon sokat tanultuk. Tulajdonképpen, ha olvassa az ember, akkor nem nehéz, de csomó olyan van, hogy egy szavak. Tehát ő mond egyet, én mondok. Egy-egy szót. És az már, igen. Szóval azt megtanulni nagyon pontosra. Igen, igen, az macerásabb. Tehát, és néha jön egy monológ, akkor megint szavak. Macerásabb volt, igen. De most már tudjuk.
1: Igen. Én annyi színésszel beszélgettem itt egy témáról, és előre elnézést érte, hogyha unalmas, főleg a hallgatóktól, esküszöm, hogy én ezt tanulmányi, tehát ezt kutatói szempontból kérdezgettem, mert az egyik kolléga egy budapesti kőszínház társulati tagjait elpöttyintett egyszer egy mondatot. Azt mondta, hogy ő a premiért követő 5.-6. előadásnál előbb nem is engedne be közönséget a darabra, mert egy véleménye szerint nem tud összeállni.
2: Ez főleg, ha egy vígjáték, ez teljesen igaz. Mondjuk én nem mondanám, hogy nem engednék be közönséget, én azt mondanám, hogy próba közönséget engednék be. Tehát, hogy nekem például nagyon hiányoznak a nyilvános főpróbák. Tehát, hogy régebben, amikor én kezdtem, akkor volt, azt hiszem, 2 vagy 3 nyilvános főpróba volt, amikor beengedtek embereket, hogy halljuk a reakciókat.
1: Tehát már a Madácsban is?
2: Hogyne, a Madácsban, igen. Aha. Igen. Hogy halljuk a reakciókat, hogy reagálnak, hogy hol kell nekem szünetet tartani, mert hol kell biztosra megállnom, mert nevetni fognak, és nem hallják a következő mondatomat, hogyha én ott nem tartok szünetet. Szóval, hogy egy csomó nagyon jó, praktikus oka van ennek, amiért ő ezt mondta, és szerintem igaza van. Én nagyon hiányolom ezeket a nyilvános főpróbákat. Angliában ezt úgy csinálják, hogy egy vígjátéknál, állítólag, én is csak úgy hallottam, hogy elviszik az országban többfelé, és utána visszamennek Londonba, és ott van akkor a bemutató. De akkor egy hónapig járják. Igen.
1: Előadások vannak?
2: Igen, bejátszó előadások vannak. És megfigyelik a közönség reakcióját, megfigyelik, hogy hol nevetnek. És,
1: jó, hát ez egy izgalmas.
2: Igen, ez nagyon izgalmas.
1: Folyamat.
2: Igen.
1: De vajon itt miért maradnak el?
2: Nem tudom.
1: Nem tudom, hogy a Madácsban van-e még, szerintem már nincs.
2: Nem tudom.
1: Müller Péterrel beszélgettem, ő mesélt erről, meg most olvasom a Körmendi János életrajzot, és még abban is vannak ilyen.
2: Igen, biztos, hogy van, mert abban az időben még volt főpróba, volt sok, és az jó volt.
1: És egyébként az megáll? Tehát az benne a pakli, hogy a rendező megállítja?
2: Nem olyan főpróbát képzeljünk el, legalábbis itthon nem ilyenek voltak. Egybe lemegy, és akkor utána elmondja a rendező.
1: Ja, csak a stábnak.
2: Igen.
1: Aha, értem. Tehát ilyen szempontból nincs bevonva a közönség.
2: Nem, ilyen szempontból nem. Nem a reakcióikra
1: arra van szükség.
2: Van szükség, igen, hogy tudjuk, hogy hol lesz. Mi lesz?
1: De a színész, hát, és akkor most konkrétan Kökényesi Ágira vagyok kíváncsi, hogy mikor van meg az úgy 100%-ig biztos, vagy mikor szólal meg a hang, hogy én meg vagyok ezzel a részemről? Van ilyen?
2: Attól függ, melyik részével. Tehát, hogy először ugye meg vagyok a szöveggel. És akkor az oké, a szöveg pipa. Na, és akkor onnantól lehet elkezdeni rendesen dolgozni. És akkor onnantól még 1000 zavaró körülmény, ami bejön a ruha, bejön a díszlet, jön egy zene, vagy egy hang, amihez újra kell alkalmazkodni, újra bepróbálni. Jelen esetben itt ebben a darabban volt ez így, amikor bejött a hang most a végén, és újra kellett gyakorlatilag próbáljuk egy pár jelenetet, mert na, ezt nem akarom elmondani.
1: Jó, okay.
2: Igen. És ez így ettől egy kicsit megborul az ember, és akkor van egy pillanat, amikor azt érzi, hogy ő már semmit se tud, és utána jön megint egy pillanat, amikor úgy elengedi, és azt mondja, hogy na, akkor most. És akkor úgy már semmi zavaró körülmény, mert már mindent megszoktunk, és akkor bele lehet menni rendesen.
1: Á, izgalmas ez.
2: Izgalmas, persze, ez a szép benne.
1: De hogy még mindig izgalmas.
2: Ó, igen.
1: Ennyi idő után is. Tehát, hogy a másik kedvenc témám ez, hogy nyilván nem vagyunk ugyanazok már, mint akik múlt héten se voltunk, mert az ember érik, tapasztal folyamatosan. De hogy a színház tényleg mindig tartogat 1000-nyi meglepetést a színész embernek?
2: Szerintem igen. Szerintem a színház az azért borzasztóan izgalmas, mert az ott abban a pillanatban történik.
1: Ahol egyébként nem is számít a tegnap sikere?
2: Nem számít. Nem, tényleg nem
1: csak
2: számít.
1: A jelen.
2: Hát az a pillanat számít, amikor az ember ott van a színpadon. Uh-huh. Szóval ott vagy megvan, vagy nincs. Uh-huh.
1: Na de hogy az alapszépségek, ami miatt mégiscsak beleszeretett ebbe a hivatásba, igen, azok ugyanúgy nem esednek, mint mondjuk az ember az életkorral? Ahogy másképp lát már rá?
2: Hát ez nehéz kérdés így. Talán ugye az ember tapasztaltabb lesz, mint színész. Többet dolgozik, jobban megtalálja a helyzeteket könnyebben, mint fiatalon. És talán lazább. Tehát,
1: szabad lazának lenni?
2: Hogyne, hogy lazának kell lenni.
1: Ja, oké.
2: Igen. Az a jó, hogyha lazán tudunk játszani. Uh-huh. Játszani. Ez egy fontos szó.
1: Igen.
2: Igen.
1: De hogy lehet is annak játéknak kezelni.
2: Abszolút, igen, hogyne. A játékot, azt, mondjuk én nagyon komolyan veszem. Tehát, hogyha most leülünk társas játékozni, nekem az vérre megy. Aha. Tehát, hogy borzasztó komolyan kell venni, úgy gondolom. Játék, tehát vérre megy. Tehát ott az nagyon komoly.
1: Tehát itt majd a premierek is vérre mennek?
2: Hát persze, meg az előadások is, meg persze, hát ott van az ember ezerrel.
1: Elhiszem. És értékeli ezt a közönség egyébként? A beletett energiát?
2: Nem tudom.
1: Nem tudom,
2: a közönség mennyire tudja, hogy mennyi energia van egy ilyen
1: előadásban. Hát egy részük biztos. Felfogja, hogy ez igen, hogy a színész minden este meghal a színpadon.
2: Igen, ez olyan, mint a balett. Az én kisfiam ugye balettművész, sőt a férjem is balettművész volt. És én is odálltam a rúdhoz, megpróbáltam, és én tudom, hogy milyen iszonyatosan nehéz, mert én próbáltam. Sehol nem jutottam persze, de megpróbáltam. Volt egy darab, amiben spiccelnem kellett, és ezért megtanultam spiccelni, és akkor balettművészek segítettek engem ebben pár hónapon keresztül, hogy én két számot el tudjak táncolni. Uh-huh. És Madácsban az Apácák című, uh-huh. című darab. És én ezt megpróbáltam, és én mindig azt látom a balett színpadokon, hogy annyira könnyed, annyira laza, olyan szép, olyan gyönyörűen mozognak, olyan könnyedet. Na de tudom közben hátul, hogy ez micsoda meló. Hogy ahhoz, hogy ő oda emelje a lábát, ahhoz hosszú évek munkája kell. Hosszú évek, tehát 10 évek, meg sőt. Szóval, hogy elképesztő munka van mögötte. Meg hát az fizikailag micsoda megterhelő. Na, én ugyanezt gondolom a színészetről is.
1: Én örülök, hogy beszélünk erről, mert szerintem nem evidens ez mindenkinek.
2: Pont ezért ezt mondom, mert átjátszanak. Igen. Aha, persze.
1: Tessék,
2: hát
1: utána
2: csinálni.
1: Okay.
2: Igen. Ez a Slágerkult.

0: vagy. Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, örülök, hogy itt vannak, Kökényesi Ágének még inkább.
2: Köszönöm
1: a bizalmát és azt, hogy itt van velünk, meg hogy ott lesz a mostantól, ugye ez bekerül a véráramlatba, az a darab.
2: Igen, ez két helyen fog menni, ugye, mivel koprodukció, tehát a Karinthy Színházban most 4-én, a legközelebbi előadás 6-án délután, és utána pedig a Zente Ferenc Színházban mutatjuk be 24-én, és ott van 3 előadás egymás után.
1: És innentől mind a két színház repertoáron tartja majd?
2: Úgy van.
1: Na, akkor lesz megint még egy indok egyébként. Mert hogy most ingázás megy, amióta van a Salgótarjáni?
2: Hát igen. Kivéve a főpróba héten, akkor leköltözünk általában. Igen. Legalábbis én, igen.
1: Mennyi darab, futó darab van most egyébként?
2: Ja, nagyon sok. Nagyon sok. Hm?

0: És akkor így szépen gyűlnek, és hát van, egy csomó bemutatónk van egy évadban. Ah. Tehát van, azt hiszem, 8 bemutató.
1: De ezek
0: nem akarok hülyeséget mondani. Bérletbe is vannak, igen. Meg mondom, csomó bemutató van a színházban, és akkor azokat forgatjuk.
1: Na azt, hogy lehet 20 akárhány darabot észben tartani, vagy fejben tartani, azt, az nyilván ez egy szakma. Ez a szakma.
0: Igen, de ez mostanában nem úgy van, mint régen, hogy mit tudom, minden hónapban játszotta az ember. Nekem régen nem is voltak példányaim. Nem voltak meg a példányok, mert bemutattuk, és akkor onnantól kezdve ez műsoron volt, értem. És ment folyamatosan, tehát havi, mert tudom, 3-at, 4-et akár, vagy de 2-t biztos, minden előadás ment, amíg le nem vették. Uh-huh. De most ez nem így van.
1: De most szünetek vannak, ugye?
0: Hát most kegyetlen nagy szünetek vannak, van, hogy fél év is eltelik, mire újra játszunk egy előadást. Uh-huh. És akkor hát így állnak stócban a példányaim, az egész ház tele van vele. Hát ne, újra kell tanulni.
1: Tehát tanulni valami. Is, oké, megértettem.
0: Hogy újra kell tanulni, igen.
1: Megint a szakma sajátosságáról csak tényleg két gondolat. Vannak olyan pályatársak, akik nem tartoznak egyébként társulathoz.
0: Igen.
1: De bemutatnak egy-egy produkciót, és pont az egyikük szintén itt fakadt ki ebben a műsorban, hogy az a legnagyobb probléma azzal, hogy keveset játszanak, tehát itt Pesten egy-két ilyen játszóhelyen, mert megtanulják a nehéz darabot, és akkor lemegy egyszer-kétszer, majd lehet, hogy 3 hónapig semmi nem lesz.
0: Hát vagy hosszabb ideig.
1: Vagy még hosszabb.
0: Igen, bizony.
1: Ideig,
0: igen.
1: És hogy hát az, hogy az érte kapott pénz, az meg egyáltalán nincs egyenes arányban a beletett energiával, az meg a másik. De akkor ezek szerint azért társulatás olyan egyszerű a lét, a meló szempontjából.
0: Hát nem is tudom, hogy egy-két színházon kívül Budapesten, meg nyilván vidéken is van, de tényleg nem tudom, hogy van-e még olyan, hogy folyamatos repertoár, tehát hogy minden hónapban játsszák. Vidéken ugye eddig is úgy volt, hogy 30-at mindenképpen játszanak, majdnem zsinórban, nem teljesen, okay, de okay. Majdnem, tehát nagyon sokat egyszerre, 30 előadás alatt már beül. Tehát onnantól már jó, nincs baj. Tehát,
1: ott nem kellett újraolvasni.
0: Ott nem kell, igen, aha. Valószínűleg nem kell újraolvasni, de ott is, hogyha eltelik fél év, hát akkor azt akkor is újra kell. Sőt, hát próbálni kell előtte mindig.
1: Aha. A felújító próbák azok hogy néznek ki? Az csak összeolvasást jelent?
0: Nem. A felújító próba az egy az egyben lemegy az előadás.
1: Aha. Tehát mi, amikor... Ott van a rendező is? Olyankor?
0: Előfordul, igen, sőt, hát általában igen. Tehát mi, amikor Salgótarjánban megyünk, mondjuk, nem tudom, Tájra, most például fogunk menni Brassóba.
1: Komolyan?
0: Igen.
1: Jó messze van.
0: A Jó estét nyár, Jó estét szerelemmel, amit nem is tudom, mikor játszottunk utoljára, talán valamikor februárban, aha. Vagy nem tudom, március, meg nem tudom, valahogy így, vagy még.
1: Tehát azt most le kell játszani, nem majd tudom. Újra előtte, Brassó előtt?
0: Hát hogyne, sőt, előtte van Salgóterjánban még egy próba.
1: Aha.
0: És utána elmegyünk Brassóba, ott is próbálunk egyet, és akkor ott lejátszunk. Uh-huh.
1: Ilyenkor egyébként a színház visszarendeli a rendezőt?
0: Hát általában ott van, igen, aha. A rendező ilyenkor.
1: Mert csak ő látja egyben az egészet kívülről.
0: Igen.
1: Ugye? Hú, izgalmas téma. Ez azért kérdezek ennyit, mert ugye mi nem vagyunk benne a színház véráramlatában ott a háttérben, csak a kész terméket látjuk, vagy a végeredmény, de azt meg pontosan tudom, hogy ez tényleg meló. És csak meg akarom mutatni a hallgatóknak, hogy ez nem csak úgy vagy, hogy az ember kiáll. Aztán úgy elmondja, amit kell. Egyébként műfajilag mi áll közelebb?
0: Hozzám?
1: Igen, mi az, amit úgy igazán?
0: Hát... De igazából mindegy.
1: Na, teljesen mindegy.
0: Mindegy.
1: Na, ezt kérdeztem,
0: igen.
1: Az Évikétől is a múltkor, hogy szórakoznak a próbákon? Tehát, hogy ezt ugyanúgy élvezik?
0: Hát persze, meg kilódunk, meg belehalunk, meg hát persze, hát van, hogy annyira rögünk, hogy nem is lehet folytatni. Igen, hát van, hogy...
1: Jó, tehát a végjáték sajátossága, hogy az tényleg a színész is élvezi.
0: Hát persze, hát nyilván, amíg kitaláljuk azt, hogy ez hogyan legyen, meg hogy mi a legjobb, mert hogy ezerféle variációban lehet, de hogy melyik az, ami a leghatásosabb, vagy a legjobb, és általában a rendező dönt, és akkor
1: de a

0: Rendező is röhög egyébként?
1: Persze, hát hogyha van min, jó, okay. Hát persze, ha van min, akkor mindenki röhög, igen.
0: Hát már végjátékban csak van.
1: A persze van. Annyi igen, jelenet. Csak azt ki kell találni, hogy ez hogyan, tehát hogy
0: na most azt meg a Tamástól kérdeztem, az Old Tamástól, igen. Amikor itt járt, hogy ő például beül-e a egy-egy próbálás.
1: Jön. Na
0: igen,
1: holnap.
0: Ezt mondta, igen, ja, csak holnap megy először?
1: Igen, holnap jön.
0: Mi mondta, hogy beszokott ülni, de az például önöket zavarja, vagy...
1: Nem. Én megmondom őszintén, én örülök minden visszajelzésnek a próbákon. Bármi, hogyha bárki mond valamit, vagy kritikát fogalmaz meg, én örülök neki, mert hát ő ülen, hát ő látja.
0: De az oké. Okay. Ráadásul ugye ez egy... elindítja az új, ez a premiér, az évadot is
1: az
0: elindítja
1: évadot,
0: a
1: igen.
0: Karintiban.
1: Igen.
0: Hogy ennek a felelőssége az jelent bármit? Terhet?
1: Nem.
0: Nem? Okay.
1: Nem.
0: Ezt már csak én magyarázom.
1: Nem,
0: hát
1: ez, nem. Mindegy.
0: Jó,
1: szóval nekem színészként mindegy, hogy ez most évad elején, vagy évad végén történik.
0: Nincs jelentősége.
1: Nincs.
0: Ilyen
1: nincs,
0: szempontból.
1: Nincs.
0: Annak, hogy bent van az előadás, és mert ugye volt a nyáron a szabadtéri.
1: Igen.
0: Milyenek a szabadtéri előadások?
1: Jók. Én szeretem a szabadtéri előadást. Általában többen vannak, ugye? Sok ember van, nagyon sok. Tehát olyan, nem tudom, 800-900 ember.
0: Komolyan?
1: Igen, Salgótarjánban egy nagyon szép szabadtéri színpadot építettek föl, uh-huh. meg egy hozzátartozó szép nagy nézőteret, és azt hiszem 800 valamennyi férőhelyes. És az úgy... meg klassz, meg hogy ott lezárják az utcát, meg ez jó dolog, jó, meg hangulata van.
0: Igen,
1: meg
0: van romantikája.
1: Igen, meg itt sötét van, tehát este, későig. Persze probléma is van belőle, hogy hangosak vagyunk néha.
0: Ja, igen, megy a
1: persze.
0: Hiszti.
1: Igen.
0: Jó, hát...
1: Hát jó, hát persze, hát van, akit zavar.
0: Tudom, hogy sokan laknak ott a környező házakban. No, de visszatérve egy picit megint Budapestre, ugye Buda egyetlen
1: közszínháza. Színháza, igen.
0: Ahol most már a villamos is bemondja a megállónál, hogy itt a Karinti
1: tényleg?
0: Színház.
1: De
0: most már ez az új. Mm-hmm. Ugye ez is megvan. Karinti Marcival volt közös?
1: Nem
0: volt, ez kimaradt?
1: Nem. Igen.
0: Mesélgetnek róla, hogy ő milyen újító volt, meg szerette hát egyáltalán az ötleteket, meg azt, hogy hogyan lehet a közönséget még inkább kiszolgálni, és akkor megint egy kérdés, hogy ez szolgálat valahol? Vagy nem kell ilyen nagy szavakat használni?
1: Hát így is föl lehet fogni, igen. Igen, végül is, igen. Tehát valamit, hát hogyha élményt adni, vagy valamit, bármit adni szolgálat, akkor szolgálat.
0: Mondok egy eszembe jutott valami volt egy, azt hiszem, egy karácsonyi időszakban a Nemzetművészét Molnár Piroskát kísértem ide föl a rádióba. Mm. És ugye ez az épület, ahol most beszélgettünk, ez olyan, hogy itt van fodrászat is, tehát időnként civil emberek is bejönnek a liftbe, és a Piroskával jöttünk, és beszállt egy civil hölgy, aki ránézett Piroskára, és mondta, hogy elnézést, művésznő, biztos mindenki ilyenekkel állítja meg, de hogy 32 évvel ezelőtt Kaposváron az a cseresznyi is kert, hogy ez milyen élményt ad, és mondott valami magánéleti sztorit még hozzá, hogy ez neki mennyire beragadt.
1: Igen.
0: És akkor én ott szembesültem azzal, hogy te atyaék, hogy ez tényleg mekkora felelősség. Hát nem tudni ott igen. A színpadon, hogy mit visz haza.
1: Mit visz haza,
0: a közönség.
1: Pontosan.
0: Tehát lehet, hogy van egy gyengébb elnek gondolt előadás, ami neki meg maga az életre szóló élmény.
1: Igen, nekem is volt ilyen, nem is olyan rég. Az erdőben sétáltattam a kutyát, egy ilyen erdőszénén lakunk, és általában ugyanazok az emberek jönnek szembe kutyákkal.
0: Uh-huh.
1: És egy hölgy, akit már sokszor láttam, meg beszélgettünk, meg kutyákat játszottak, meg egyszer csak azt mondta nekem, kettesben voltunk, két kutyával, és azt mondta nekem, hogy ezt olyan régen el akarja mondani, hogy ő látta az árva Betlen Katát.
0: Uh-huh.
1: És hogy az neki akkor olyan élmény volt, 20 évvel ezelőtt.
0: Uh-huh.
1: És ugye az neki akkor olyan élmény volt, hogy nézzem meg, és mutatta, hogy még most is kirázza uh-huh. a hideg. És emlékezett rá.
0: Na, hát erről beszéltem az elején, a hatás.
1: Igen.
0: A hatás, hogy valamit. Egyébként képes közönségé válni?
1: Én abszolút, hogyne.
0: Tehát hogy néz ne. Is különböző színházakban előadásokat?
1: Nem sokat, de képes vagyok, szeretem a színházat.
0: És akkor nem azt mondja, hogy én mennyivel másképp csinálnám, vagy oldalám meg a bizonyos.
1: Nem, utólag már elgondolkodom, de utólag.
0: Aha.
1: Tehát, hogyha el tud ragadni a produkció, akkor engem simán. Simán. Én tudok annyira röhögni például egy vígjátékon, hogy ott sírok, tehát, hogy tényleg.
0: Mi van most a szakmában, már most a végén vagyunk, hogy ha elmennek egymást megnézni, és például tetszik, akkor írnak? Dicsérik a másikat?
1: Hát én szoktam, igen.
0: Na de hogy ez visszafelé is megtörténik?
1: Hát nagyon ritkán jönnek nézni tényleg? Minket Salgótarjánba, de amikor jönnek, akkor tényleg nincs
0: piros,
1: messze.
0: Nekem mindenki... a Piroska azt mondta volna, a Piroska, hogy ő jár rendszeresen nézni.
1: Salgótarjánba?
0: Igen. Hogy nem mindig megy be állítólag az öltözőbe, de hogy ott van időnként.
1: Komolyan?
0: Majd ezt megbeszéljük, a Susán tud róla egyébként.
1: Igen? Még nem találkoztunk.
0: De volt már.
1: Akkor biztos nem tetszett neki. Semmi sem. Mi nem láttuk még.
0: Illetve még valami, hogy mi van most, ugye régen volt az autogram, hogy várták a színészeket a művészbejárónál, várják még a színészeket?
1: Néha.
0: Tehát van rá
1: néha.
0: Precedens?
1: Igen, van, de inkább az van, hogy egy fotó,
0: tehát most már selfie-t.
1: Telefon, selfie van még aláírás, az még van, de inkább megkeresik az embert a Facebookon, vagy...
0: Jaj, most ez az új divat. Aha, művészbejáró helyett
1: igen,
0: Facebook.
1: Igen,
0: aha.
1: És akkor, hogyha valaki szeretne valamit, akkor azt ott.
0: Na jó, változik a világ, de egy valami nem változik, a szakma szeretete.
1: Igen.
0: Meg a hivatás iránti elköteleződés. Úgyhogy én sok csillogó szempárat kívánok az összes bemutatón.
1: Köszönjük szépen.
0: Mert akkor nagy baj nem lesz az önök, és csillogni fog. Azt mondta az Évika a múltkor, hogy mondjuk el feltétlenül, hogy itt azért két legendás magyar hang is találkozik.
1: Igen.
0: Két legendás szinkron hang ebben az előadásban, ugye Jennifer Aniston, az egyik, ő meg, na ebbe segítsek, itt mondott. Jó, nekem se jut eszembe, de akkor ezt meg fogom hallgatni.
1: Hát ide, ő rengeteget szinkronizál.
0: Jó, én ide be fogom vágni azt a részt.
1: Jó, rengeteget szinkronizál.
0: Amit ő mondott, ráadásul valami ilyen rajzfilm karaktert.
1: A Simpson család, vagy a... Én nem nézem, megmondom őszintén, de tudom, hogy valami legendás rajzfilm karakter ő.
0: Na, de hogy itt
1: az
0: két,
1: biztos,
0: két.
1: De azon kívül még ő rengeteg színésznő szinkronizál, tehát...
0: Hogy... Jó, oké. De hogy két nagyon ismert hang, nem csak a karakter, igen. Vagy az arcok, hanem a hangok is találkoznak, úgyhogy kedves hallgatóink, mindenki a Karinthy Színházba, a 11. kerületbe. Hát aki meg lemaradna, az egy óra utazás, szép az út.
1: Salgótarjánval.
0: Szeretettel várnak mindenki. Kökényes Jágival beszélgettem, akit szeressenek, kövessék őt a közösségi oldalakon is.
1: Köszönöm szépen.
0: Azt a sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm még egyszer.
1: Én köszönöm.
0: És Ágitól most elköszönök önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kökényesi Áginak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Megkezdődött az elhanyagolt épületek bontása Rákos rendezőn. Megnyílt az AI Summit a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Újabb két embert vett őrizetbe a Nemzeti Adó és Vámhivatal az NKA ügyben. A gyanú szerint az elkövetők több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésre a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, majd idén áprilisban elszámoltak a projekttel, noha a film valójában nem készült el. A hiányt fiktív számlákkal próbálták leplezni, amelynek egy része a pályázatot benyújtó személy saját cégétől származott. Az elkövetők társtettesként követték el a bűncselekményeket, ezért költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt indult eljárás. Letartóztatásukat a NAV a Bács-Kiskunvár megyei főügyészségnél kezdeményezte. Az ügyben eddig 7 gyanúsított volt, köztük Búzs Balázs, Ugi Attila és Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke. Megkezdődött az elhagyatott épületek bontása Rákos rendezőn. A munkát a 13. kerületi önkormányzat indította el, miután a környéken élők több mint 1000 aláírással kérték a terület rendezését. A romos korábban MÁV dolgozók által lakott ingatlanoknál az illegális lakásfoglalók miatt a közbiztonság és a köztisztaság is komoly problémát jelentett. A bontás első ütemét az önkormányzat saját költségén végzi el, annak ellenére, hogy sem tulajdonjogilag, sem közigazgatásilag nem érintett az ügyben. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. A bontás azonban ezzel nem ér véget. A terület tulajdonosa, a Budapesti Közművek vállalta, hogy ezt követően elszállítja a keletkező romokat. Drogdélert fogott el a rendőrség Kőbányán. A 40 éves nő droggal kereskedett a kőbányai lakásán és 8. kerületi parkokban is. 5000 forintért árulta például a kristályt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 10. kerületi rendőrök egy elfogott kábítószerfogyasztó vallomása alapján akadtak a nő nyomára, akit végül pénteken a lakóhelyén kaptak el. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakokat, valamint mérleget és több mobiltelefont is lefoglaltak. Ellopták a Flipper Múzeum bevételét vasárnap délután Budapesten, a 13. kerületben. A múzeum közlése szerint fennállásuk 12 éve alatt korábban nem történt hasonló eset. A közzétett biztonsági kamerás felvételen az látható, hogy egy társaság tagjai akkor használják ki az alkalmat, amikor a kasszás egy látogató kérésére hátra megy. Távolléte alatt a kasszából elviszik a bevételt. Megnyílt az AI Summit a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban. Budapesten 4. alkalommal rendezik meg Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, ahol 12 szekcióban több száz előadó válaszol több ezer vendég kérdésére. A rendezvény Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter nyitotta meg, aki a Facebook oldalán azt írta, a kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek mutatják be tudásukat a jelenben és elképzeléseiket a jövőről. Közölte, a magyar kormány részéről fontosnak tartják, hogy az EM miatt a lehetőségeket maximálisan kihasználják, ugyanakkor felelősen is bánjanak ezzel a technológiával. A következő években több mint 500 millió eurót fektetnek ebbe a technológiába. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés és meleg idő várható, bár reggel még jól jöhet egy pulóver, de a 12-15 fok után délután már 30 fok lehet, többfelé megélénkül a délies szél. Szerdán is szinte kánikula lesz, bár a hajnal akkor is hűvösen indul, napközben 33 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Lehűlés csütörtökön jön, akkor 10 fokot zuhan a hőmérséklet és eső is várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 22-én, kedden este 19 órától a Városliget szívében, ott a Magyar Zeneházában, a Popkulturális Klubkönyvtárban jön az 50 éves a diszkó című hát rendezvény sorozat, Út a csúcshoz. Ez lesz az első címe, egy műfaj története 4 részben, izgalmas epizóddal, vagy nyitó adással, vagy eseménnyel várják a kedves közönséget, mert a diszkó, mint zene, a 70-es évek vívmánya. 50 éve, 1976-ban indult a csúcsra, jó pár évig mindent letarolva uralta a zenei világot, és máig folyton megújul és visszatér. A diszkó, mint a klubok szinonimája, még hosszabb múltra tekint vissza ennél is, a két dolog pedig szorosan összefonódik. Ebben a 4 részes sorozatban a műfaj útját járják be a szervezők, a multimédiás előadást, korabeli zenei anyagok, könyvészeti érdekességek, archív tartalmak és számos zenei bejátszást teszi teljessé. A zenéket a helyszínen DJ mutatja be élőben, az előadást hangulatteremtő warm-up vezeti fel, az estét pedig egy különleges zenei mix zárja, egyben előrevetítve a sorozat következő állomásait. Az Út a csúcshoz című első rész a műfaj kialakulását mutatja be. Az előadás sorozat első részében a diszkó kialakulásának történetét követjük végig, a kezdetektől egészen 1976-ig. Felidézik majd azokat a korszakokat, helyszíneket, alkotókat és technikai újításokat, amelyek meghatározták a műfaj fejlődését és megteremtették a későbbi világsiker alapjait, mert hogy igen, az volt. Elképesztő utazás lesz ez a diszkó kultúra legendás klubjaiba, de szó lesz a korszak meghatározó televízió műsorairól is, meg Hamburg, Párizs, New York és Los Angeles érintésével a diszkó világhódító útját végig lehet követni. Szeptember 22-e Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A védett üzemanyagárak visszaállítását kezdeményezte a Fidesz és a KDNP. Biztonságosabb lett a budai szénatér. Ingyenes mozgásos foglalkozásokat tartanak ma a Fizioterápia világnapján. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. A védett üzemanyagárak visszaállítását kezdeményezte a Fidesz és a KDNP. A hétfőn benyújtott törvényjavaslat szerint a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595, a dízel pedig 615 forintba kerülhetne. A kis benzinkutak veszteségeinek kompenzálására literenként 20 forintos támogatást is biztosítanának az érintett mennyiség meghatározott része után. A javaslat szerint az intézkedés a mezőgazdaság számára is segítséget jelentene, mivel az aszály miatt megnövekedett a gázolaj felhasználás. Közben a kormány szerdán dönthet egy másik célzott támogatási megoldásról, amely elsősorban a munkába járók és a dízelautót használó családok terheit csökkenteni. A kormány szerint ugyanis a hatósági ár újbóli bevezetése ellátási problémákat okozhatna, ezért inkább célzott segítséget adnának. Újabb gyalogosbarát fejlesztés készült el Budapesten. Biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton, a szénatéri villamos megállónál, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A fejlesztés része az úgynevezett kiskorrekciós beavatkozások programnak, melynek célja, hogy új, kisléptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel, így például gyalogátkelőhelyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával, illetve azok átalakításával biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés. A szénatéri fejlesztésnek köszönhetően a terület átláthatóbbá és biztonságosabbá vált, csökkentve a közlekedési kockázatokat. Ma van a Fizioterápia világnapja, így országszerte ingyenes mozgásos foglalkozásokkal, speciális gyógytornákkal és edukációs programokkal várja az érdeklődőket a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága. Több mint 200 ingyenes program közül választhatnak az érdeklődők, mondta a Sláger FM-nek Schiller Csányi Luca gyógytornász fizioterapeuta, a társaság főtitkára.
3: Ez már a második alkalom, hogy mi egy ilyen országos programot megszervezünk. Van, ahol mozgásos foglalkozással várják az érdeklődőket a kollégák, van, ahol edukációs foglalkozással, van, ahol mind a kettővel. Az egésznek nem titkolt célja a szakmáknak, a hivatásunknak és az egészséges mozgásnak a népszerűsítése. Azt tudni kell, hogy a gyógytornász fizioterapeuták minden életkorban tudják segíteni a pácienseket, egészen a várandóságtól, a gyermek gyerekkoronától idősekig foglalkozunk a páciensekkel. Nem csak a mozgásszervekkel foglalkozunk, hanem minden klinikai területen jelen vagyunk, és nagyon fontos szerepünk van a megelőzésben, és természetesen a rehabilitációban is.
2: Az érdeklődők az mgft.hu-n tudnak a helyszínre és a problématípusra szűrve böngészni, illetve regisztrálni a programokra. Nagyszabású ingyenes születésnapi fesztivállal ünnepli 22 éves fennállását szombaton a budapesti Savoya Park. A 11. és 22. kerület határán működő bevásárlóközpontban Csebreki Éva és zenekara a legnagyobb Neaton Familia slágereket adja elő, emellett robotkutya bemutató, tánc előadás, bűvész műsor és 360 fokos videókészítés is várja a látogatókat. A programhoz nyereményjátékok és születésnapi finomságok is kapcsolódnak, így egész napos családi eseményre készülnek a szervezők a Savoya Parkban. Kellemes napos időnk lesz ma is, felhők alig lehetnek az égen, a déli eszél megélénkül, csapadék nem várható, a hőmérséklet napközben 30 fok fölé emelkedik. A hét közepéig marad a nyári idő, holnapra 33 fokot és erős napsütést ígérnek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a Mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Megkezdődött az elhanyagolt épületek bontása Rákos rendezőn. Megnyílt az AI Summit a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Újabb két embert vett őrizetbe a Nemzeti Adó és Vámhivatal az NKA ügyben. A gyanú szerint az elkövetők több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésre a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, majd idén áprilisban elszámoltak a projekttel, noha a film valójában nem készült el. A hiányt fiktív számlákkal próbálták leplezni, amelynek egy része a pályázatot benyújtó személy saját cégétől származott. Az elkövetők társtettesként követték el a bűncselekményeket, ezért költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt indult eljárás. Letartóztatásukat a NAV a Bács-Kiskunvár megyei főügyészségnél kezdeményezte. Az ügyben eddig 7 gyanúsított volt, köztük Búzs Balázs, Ugi Attila és Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke. Megkezdődött az elhagyatott épületek bontása Rákos rendezőn. A munkát a 13. kerületi önkormányzat indította el, miután a környéken élők több mint 1000 aláírással kérték a terület rendezését. A romos korábban MÁV dolgozók által lakott ingatlanoknál az illegális lakásfoglalók miatt a közbiztonság és a köztisztaság is komoly problémát jelentett. A bontás első ütemét az önkormányzat saját költségén végzi el, annak ellenére, hogy sem tulajdonjogilag, sem közigazgatásilag nem érintett az ügyben. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. A bontás azonban ezzel nem ér véget. A terület tulajdonosa, a Budapesti Közművek vállalta, hogy ezt követően elszállítja a keletkező romokat. Drogdélert fogott el a rendőrség Kőbányán. A 40 éves nő droggal kereskedett a kőbányai lakásán és 8. kerületi parkokban is. 5000 forintért árulta például a kristályt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 10. kerületi rendőrök egy elfogott kábítószerfogyasztó vallomása alapján akadtak a nő nyomára, akit végül pénteken a lakóhelyén kaptak el. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakokat, valamint mérleget és több mobiltelefont is lefoglaltak. Ellopták a Flipper Múzeum bevételét vasárnap délután Budapesten, a 13. kerületben. A múzeum közlése szerint fennállásuk 12 éve alatt korábban nem történt hasonló eset. A közzétett biztonsági kamerás felvételen az látható, hogy egy társaság tagjai akkor használják ki az alkalmat, amikor a kasszás egy látogató kérésére hátra megy. Távolléte alatt a kasszából elviszik a bevételt. Megnyílt az AI Summit a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban. Budapesten negyedik alkalommal rendezik meg Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, ahol 12 szekcióban több száz előadó válaszol több ezer vendég kérdésére. A rendezvény Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter nyitotta meg, aki a Facebook oldalán azt írta, a kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek mutatják be tudásukat a jelenben és elképzeléseiket a jövőről. Közölte, a magyar kormány részéről fontosnak tartják, hogy az emiatt a lehetőségeket maximálisan kihasználják, ugyanakkor felelősen is bánjanak ezzel a technológiával. A következő években több mint 500 millió eurót fektetnek ebbe a technológiába. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés és meleg idő várható, bár reggel még jól jöhet egy pulóver, de a 12-15 fok után délután már 30 fok lehet, többfelé megélénkül a délies szél. Szerdán is szinte kánikula lesz, bár a hajnal akkor is hűvösen indul, napközben 33 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Lehűlés csütörtökön jön, akkor 10 fokot zuhan a hőmérséklet és eső is várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait. Tudják jól, hogy estéről estér olyan vendégekkel, alkotókkal beszélgetek itt ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy egy egészségfejlesztő, egy természetgyógyász, egy, hát és most kellene a harmadikat mondanom, de már elfelejt, táplálkozástudományi szakember, és akkor mondom a negyediket, író. Hozzám pláne közel áll ez a mesterség, úgyhogy nagyon örülök Császi Andrásnak, hogy most először találkozunk az életben is, meg az éterben is egyszerre. Megtörténik, és kérdeztem tőled, mielőtt nem éltek a mikrofonok, hogy milyen a lelki állapotod most?
2: Első körben üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát a lelki állapotom az kicsit ma fel van turbózva, mert hogy a gyerek új iskolába kezdett.
1: Elindult.
2: És azért reggel évnyitó volt, szedjük össze a ruhát, akkor hozzuk haza a tankönyvet, érjünk ide hozzád is. Azért az
1: de
2: nem
1: köszönöm,
2: volt
1: hogy megoldottad.
2: Köszönöm,
1: hogy itt vagy. No, de ami miatt hívtalak, és örülök tényleg annak, hogy kinyitsz egy ajtót, ahova a hallgatókkal együtt most beláthatunk. Milyen így 2026. szeptemberében a közállapot? A hangulat, nem csak a hangulatunk, főleg az egészségi állapotunk, meg a mentális, meg minden, ami ezzel kapcsolatos. Mit tapasztalsz?
2: Hú, ez egy érdekes kérdés, mert én azt látom, hogy az emberek az egyik oldalon sokkal trendibb lett egészségesnek lenni, és próbálnak ezzel az egészséggel, viszont nagyon, még ahhoz képest, hogy a social media itt van, nagyon kevés tudás áll rendelkezésre, és ebből próbálunk valamit összerakni. Uh-huh. A másik oldalon utat keresünk, tehát érezzük, hogy van valami probléma, ugye az egyik oldalon rengeteg feszültség itt a gazdasági állapot bármiből is adódóan, aztán úgy kezdődött az iskola, meg még munka, egyebek, és akkor így próbáljuk megtalálni ebbe az egészbe a helyünket, és próbálunk valamilyen úton, módon egészségesebbek lenni, vagy sikerül, vagy nem, tehát valahol itt lehet a lelki állapot, hogy ilyen útkeresés, próbálgatás szinten.
1: Na de ha már valaki elindul, meg keresi, az egy jó
2: kezdőpont? Persze. Tehát,
1: kiinduló pont?
2: Én azt látom, hogy egyre többen próbálnak megkeresni megoldásokat a problémáira. Itt még nem beszélhetünk arról, hogy orvosi problémák lennek, hanem csak nem érzi jól magát, és ezen keresztül próbál egy picit jobban lenni. Uh-huh. Aztán van a következő, aki már szembesül valamilyen egészségügyi problémával, és mondjuk kiábrándul a hagyományos orvoslásból, és próbál valami, nem jó szót fogok mondani, alternatívát keresni, de ez nem helyes, mert ugye itt integratív medicináról beszélünk, tehát az orvoslás mellette elhelyezkedő medicina szakokról, tehát próbál valami integratív medicinával jobban lenni, és akkor van a harmadik, akik még sajnos nem érzik azt, hogy baj lenne, nem érzik azt, hogy keresni kéne, hanem ők még csak így élnek és élvezik az életet.
1: Nem tudom, szabad ilyet kérdezni, majd megmondod, hanem. Ha már kigondoltam, akkor megkérdezem, hogy te melyik típust, nem azt, hogy szereted jobban, kikkel könnyebb dolgoznod?
2: Hú, ez egy jó kérdés.
1: Hatékonyság szempontjából.
2: Hatékonyság szempontjából egyszerűbb azzal dolgozni, akinek már van valami problémája, hiszen ő keresi a kiutat ebből a problémába, benne megvan az elhatározás, hogy szeretne ebből a problémakörből kijönni. Akik a prevencióban gondolkodnak, tehát már érzik, hogy valami nem oké, náluk még annyira nem szorít a nadrág, hogy annyit változtassanak, ami szükséges lenne. Ugye a harmadik csoport, ő meg el se jut hozzánk.
1: Oké. És mert mindig ez a nagy kérdés a segítőknél, hogy kell-e olyannak segíteni, aki nem akarja, hogy segítsenek neki?
2: Hú, én praxisomban, amit el tudok neked mondani, hogy volt olyan, akit a felesége küldött el, tehát semmi kedve nem volt.
1: Okay. Ezt éreztette is veled?
2: Mert is mondta. Ja, okay. Ezzel indultunk, hogy az asszony küldött, és akkor én csak azért jöttem, mert az asszony küldött. Egy jó beszélgetésnek indult, és a beszélgetésen keresztül megértette, hogy miért kellett neki is eljönnie. Tehát vannak ilyen szerencsés esetek, amikor ha jó segítőhöz kerül, akkor, akkor a kényszerből nagyon gyorsan át lehet fordítani abba, hogy ez jó lesz neki, és persze vannak azok, akik eljönnek, végigcsinálják, és akkor elmondják utána, hogy na, ez sem ért semmit. Igaz, hogy nem tett hozzá semmit, meg nem is elvette el belőle semmit, hanem végigélte.
1: Tehát az ő számukra a természetgyógyászat az egy sziszitokszó?
2: Igen. Igen. Tehát ez nem jó, nem jó ezt kimondani, de manapság trendi természetgyógyászak lenni, és van az, aki már szégyelli azt, hogy természetgyógyásznak kell lenni.
1: Na jó, akkor írtál egy trendi könyvet, ha már itt tartunk, nem? A természetgyógyászat alapjai címmel.
2: Hát ő úgy alakult, hogy én ebbe az egészben mondjuk azt, hogy beleszülettem. Nem teljesen, mert ilyen 5-6 éves koromra emlékszem, hogy kerültem bele, tehát a nagy természetgyógyászok mellett nőttem fel a rendelőbe, tehát mondhatni azt, hogy ilyen fél anyatejjel szívtam magamba, és azt láttam a piacon, hogy nincsen igazából megfelelő tankönyv, vagy nincsen megfelelő átfogó könyv, hogy mi tartozik ma Magyarországon ebbe a természetgyógyászatban, mi az, amit az átlagember is csinálhatja, mi az, amihez már valamilyen felsőfokú végzettség kell, és egyébként, amikor elmegyünk egy természetgyógyászhoz, mit várhatunk el tőlük, tehát mit kéne csinálniuk. Hát innen indultunk, hogy ez nem volt. Ugye 97-ben alkották meg az úgynevezett természetgyógyászati törvényt, és azóta ilyen könyvecskék, meg oktatókönyvek keletkeztek, de hát egyik olvasmányosabb, mint a másik. Ezért döntöttem úgy, hogy akkor foglaljuk össze, és tegyünk bele mindent, ami ezzel az egésszel kapcsolatos lehet. Hát és így lett ez a könyvem, ugye ez egy A4-es méretű, fektetett A4-es méretű, 600...
1: Igen, ezt akartam mondani.
2: 30-valahány oldalas kis lexikon lett belőle.
1: Nagyon komoly munka.
2: Hát majdnem két évig.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy azért az...
2: Majdnem két évig íródott, rengeteg kutatómunka, hál' Istennek rengeteg saját tapasztalatot is, meg környezetbeli tapasztalatot is bele sikerült passzírozni ebbe a könyvbe, és megfelel a törvényi elvárásoknak, tehát hogyha valaki természetgyógyásznak készülne, akkor ebből nagyon szépen fel tud készülni.
1: Ez akár tankönyv is?
2: Akár tankönyv is. Próbálkoztam ezen is, hogy legyen belőle hivatalos tankönyv, de ez a természetgyógyászat, mint tankönyv nem létezik, innentől kezdve nem sikerült.
1: Oké. Ha engem érdekelne ez a terület annyira, hogy én hogy azt mondom, hogy szeretnék természetgyógyász lenni, én ebből tényleg megtanulhatom az alapokat?
2: Az alapokat, nagyon jól mondtad, az alapokat. Tehát igazából ez a könyv szó szerint a természetgyógyász alapismeretek, alapmodulnak az alapjait fogja össze, tehát hogyha ezt valaki megtanulja vagy elolvassa, akkor tisztában lesz vele, hogy mit kéne csinálnia egy természetgyógyásznak.
1: Mit tapasztalsz, és akkor most tehát a fejlődési részét kérdezném a dolgoknak, hogy 5-6, akár 10 évvel korábban más volt a természetgyógyász szakma megítélése, mint ma? Merre felé megy ez az egész?
2: A szokásos mondatommal válaszolni, hogy igen és nem. Aha. Mert ugye 5-10-20 évvel ezelőtt ez még ilyen kicsit messziről jött ember azt mond, amit szeretne, ugye ott még az internet is ilyen nagyon gyerekcipőben nem ilyen gyorsan pörgött, meg nem volt ennyi szakmai tartalom fönn. Tehát akkor sokkal jobban elfogadott volt, kevesebb természetgyógyász próbált szerencsét ezen a piacon, és ugye azzal, hogy itt bejött ez a mérhetetlen gyors social média, gondolok itt különböző videós tartalmakra, egyre többen próbálkoznak meg ezzel a természetgyógyászattal, és elkezdett billegni a megítélése, tehát ugye a tudományos alapja is, meg hogy az önjelöltek mennyire billentik el mondjuk negatív irányba ezt az egész természetgyógyászat megítélést.
1: Mi tesz jó természetgyógyászá valakit?
2: Hú, elég jó fogos kérdéseket tudsz föltenni. Én azt gondolom, hogy egy jó természetgyógyász első körben rendelkezik megfelelő anatómiai és élettani ismeretekkel. Aha. Tehát ezt mondhatjuk, hogy de mi köze a természetgyógyászatnak ehhez? Hát elárulok egy nagy titkot, hogy elég sok, mert kéne tudnunk azt, hogy hol keressük a problémát, mi okozhatja a problémát, és az a valami az hogyan is működik.
1: Na, de ez hitelesebbé is teszi.
2: Igen, tehát ez egy nagyon fontos
1: és
2: dolog.
1: És akkor a kóklerek innen már akkor egy szűrőn távoznak is. Vagy nálnak, igen.
2: Nálnak. Ugye az első része, hogy ezt nagyon fontos ismernék. Utána azt a szakterületet, amit ők kiválasztottak, tehát mondjuk nézzük a fitoterápiát, a gyógynövényekkel való dolgozást, igen. Kéne ismerni a gyógynövényeket. Tehát itt is nagyon nagy problémák vannak, hogy azért választunk egy szakot, mert mondjuk könnyű megtanulni, vagy könnyű belőle levizsgázni, és akkor utána majd jönnek az emberek, és akkor majd megoldjuk, amit meg kell oldani. Tehát a gyógynövényeknél is nagyon fontos az, hogy ismerjük a gyógynövényeket, például ismerjük a gyógynövény interakciókat betegségekkel és gyógyszerekkel. Ez mondjuk egy kritikus pont lenne, ha ezt nem ismeri, akkor bele se vágjon, mert rengetegszer látom azt, hogy nagyon felkapott ez a máj méregtelenítés, és akkor adjuk a Mária tövist eszetlenül mindenkinek. Viszont, hogyha mondjuk magas vérnyomásos problémával küzd az adott delikvens, akkor lehet, hogy ezt a problémát erősíteni fogja.
1: Na, jó, hogy mondod ezt, mert hát ugye boldog-boldogtalan osztogatja a tanácsokat jártunkban, keltünkben. És én is hallottam néhányszor, hogy ezeket a tehát egyébként az gyógynövénynek számít, hogyha bemegyek egy drogériába, és akkor ott kérek, vagy zöld teát?
2: Hát valamilyen szinten igen, hiszen az a kapszula, vagy...
1: De nem kapszula, ez a szálas.
2: Hogy mi a teának a pozitív
1: hatása. Na, de észrevettem, képzeld el, hogy elkezdtem iszogatni, mert azt mondták, hogy mit tudom én, mire jó, már nem is emlékszem rá, de így iszogattam.
2: De jó volt.
1: Hát jó volt, de úgy fájt a fejem, mint a hétfene utána. És akkor azt mondtam, de azt az is lehetben beszéltem magamnak, én amúgy is fejfájós vagyok, de valahogy mindig, amikor haza kezdtem a napot, fájt a fejem. Úgyhogy abba hagytam ezeket, és hát mondom, hogy ez tényleg ennek utána kell, és nem lehet így, hogy hallgatunk boldog-boldog talára. Tehát itt tényleg a hitelesség a lényeg, és én azért örülök, hogy itt vagy, meg hogy annak is, hogy megírtad ezt a könyvet, mert akkor tessenek megvenni, kedves hallgatóink. Tehát aki egy picit szeretné magát beleásni, ebbe az egyébként nagyon izgalmas területbe. Az megteheti, most megírtad a Bibliát hozzá.
2: Nem, megírtam a Bibliát, így van. Olyan vastagnak is sikerült.
1: Oké. Ez kapható bármelyik
2: könyvesboltban? Én úgy tudom, hogy mind a nagyokban, mind a kicsikben abszolút kapható. Már találkoztam is vele. Tehát attól függetlenül nagyon sok helyen nem rakják ki, mert nagy. Sok helyet foglal, meg egy kicsit félnek.
1: Hát de kérni kell, kedves hallgatóink, ha bemennek bármelyik könyvesboltba, Császi András, a természetgyógyászat alapjai.
2: Így van, online meg bárhol.
1: Bárhonnan megrendelhető. Szuper. Egyébként te mennyit tanultál ebben a két évben, amíg írtad? Kaptál újat, új infókat?
2: Most a tanulást arra érted, hogy magamtól elmentem tanulni, vagy a könyvírás közben?
1: A könyvírás közben.
2: Mind a kettő volt, tehát én sajnos ilyen notorikus papírgyűjtögető vagyok, tehát állandóan...
1: Ami diploma gyűjtögető? Vagy olyasmire? Arra gondolsz?
2: A diploma, tehát most is, három egyetemre járok jelen pillanatban. És az egyetemeken is szedek föl ezekhez a könyvekhez tudást. Mellette nagyon sok ilyen kis képzésre megyek el, ahol egy bizonyos szakterületnek mondjuk a mélyét, csinyát, binyát próbáljuk megtanulni. És volt olyan, amikor, tehát én úgy szoktam csinálni, hogy ha írok valamiről, akkor azt elmegyek, vagy kipróbálom, vagy megtanulom, hogy annak hogyan kéne működnie, és volt olyan, ami belekerült a könyvbe, hogy annyira nem voltam benne elmélyedve, és elmentem tanulni egy kicsit abba az irányba. Tehát rengeteget tanultam, még úgy is, hogy tudtam, hogy mi az, mert utána kellett járni, hogy mi az aktualitása, nem ma, hanem
1: világos.
2: Mi lesz holnap.
1: Minek hívod a hozzád fordulókat, kliens, betegek, szimpatizánsok?
2: Én klienseknek szoktam nevezni, én a páciens szót nem szeretem, mert abban valahol benne van a haldoklónak a jelentése.
1: Oké, okay. Jogos.
2: Azért mégse ők jöjjenek.
1: Nem. Szóval a kliensek, től is tanulsz?
2: Természetesen. Tehát rengetegszer jön olyan eset hozzám, amivel hát vakarom a fejemet, hogy kéne nekiállni, utána kell olvasni, meg kell nézni az új kutatásokat, hogy egyáltalán a betegség micsoda, mert rengeteg olyan új betegséggel kerülünk szembe, amiről mondjuk azt, hogy szakirodalom van, tanfolyamot Magyarországon még nem csináltak. Innentől kezdve őket is fel kell térképezni, meg kell tanulni, és ugye be kell helyezni ebbe az integratív szemléletbe, hogy egyáltalán tudunk-e velük foglalkozni.
1: Nem tudom, mennyit árulhatsz el, tudom, hogy azért köti az embert a titoktartás, de nagy sorsfordulókat láttál a szemed előtt megtörténni? Meg sorsfordulatokat?
2: Nagyon sokat. Tehát még a praxisom elején nagyon sok olyan esettel találkoztam, nem tudom, miért őket vonzottam be, de ezek a halál torkából
1: visszajövők.
2: Azt nem mondom, hogy teljes mértékben meg lehetett őket menteni, de egy nagyon szép életet tudhatnak maguk mögött abban a pár évben.
1: Tehát egyértelműen te hosszabbítottad meg az életüket? Az
2: tapasztalhatóan. Aha. Így van. Tehát őket mondhatni, hogy úgy küldték el, hogy akkor majd lesz veled, ami lesz veled. Aha. Elkezdtünk dolgozni, és volt olyan, aki még az volt a nagy kívánsága, hogy őszről beszélünk, a szőlőskertjében meg tudja csinálni a munkákat, le tudja szüretelni a szőlőt, meg legyen a bora, és akkor ő köszöni szépen, jól van. Végigéltük, még egy szezont meg tudott csinálni, és utána távozott közülünk.
1: Az ember egy ponton túl, tehát hogyha nagyon sok sikerélményed van, akkor az stenkel, motivál, visz tovább, vagy ez válhat automatizmussá?
2: És sajnos
1: megszokod.
2: Sajnos válhat automatizmusra, és akkor itt bejönnek a különböző komplexusok. Ezekkel szembe kell nézni, fel kell ismerni, és meg kell érteni, tanulni kell belőlük. A másik oldalon rengeteg motiváció, amikor fölhívnak azzal, hogy te figyelj, tudok mozogni, vagy végre nem puffadok, és nem arról szól a napom, hogy egy bizonyos helyiségbe ücsörgök. Tehát ezek nagyon motiváló tényezők is.
1: Most hány évet foglalunk össze a te ténykedésedből?
2: Majdnem 20-at.
1: Nagyjából ennyit mondta, 18-ra tippeltem volna, de akkor a két évtizedből az ember, hát te már meg tudod állapítani így érzésre, hogy az adott a kliensből lesz-e gyógyult kliens? Mennyire jönnek be a
2: Már abból lehet látni, és nem kell hozzá még érzéssel, hogy mondjuk egy ilyen állapotfelmérő lapot mennyire slendrián, vagy mennyire precíz módon tölt ki az adott kliens.
1: De egyébként csak rajta múlik a gyógyulás?
2: Nagyon nagy részint igen. Uh-huh. Tehát persze kellek hozzá én is, vagy kell hozzá az a segítő is, aki ezt végigviszi vele az úton, és a megfelelő tudás, és a megfelelő ponton a leadás, mert azért nagyon fontos, hogy természetgyógyász vagy segítő életében, hogyha elértem a határomat, akkor adjam oda másnak, aki attól a határtól tudja vinni őt. És hogyha ezeket végig tudjuk vinni, és ő, mármint a kliens is együttműködő, akkor bárhova el tudunk jutni. Bármilyen állapotból, bárhova.
1: Általában férfiak vagy hölgyek, vagy mindenki vegyesen látogat?
2: Szerintem ez ilyen korszakomtól függő volt, tehát volt, ahol nagyon férfias volt a vonulat, aztán egyszer csak átkapcsoltunk a nőiesbe, és akkor ott is volt a fiatalabb, az idősebb.
1: Tehát most melyik van?
2: Most a férfi. Az idősebb férfi. Nem tudom, hogy miért, most ők a...
1: Aha. És a legkülönbözőbb problémákkal keresnek meg?
2: Igen, abszolút. Abszolút.
1: Egyébként az, hogy te melyik problémára tudsz megoldást meg segíteni nekik, ez van olyan, amire nem?
2: Van. Ez az a pont, amikor már a határ akkor elérkezik, aha, amikor elkezdjük a beszélgetést.
1: Jó, de azt az úgyis egyéni, tehát az akkor derül ki, tehát konzultációval mindenképp el kell menni.
2: Természetesen. Jó, de ez az a pont, amikor azt mondom, hogy nem kérek érte semmit, mert nem fogok tudni segíteni.
1: Jó, hogyha látod, akkor nem.
2: Hát akkor most mit tett? Azért, mert beszélgettünk, vagy kitöltött egy papírt, azért én nem gondolom, hogy azzal ő erőjébe lesz.
1: Hol érünk el, hogyha most valaki kedvet kapott hozzád a beszélgetésből?
2: Van saját weboldalam.
1: Ezt képzel, ebben a műsorban szabad mondani.
2: Szabad?
1: Hogyne, azért kérdezem.
2: Tehát az egyik oldalon van ez a tanulóifelület.vto.hu. Ez okay. Egyébként a VTO, ez a Vitalitás Természetgyógyászati Oktatóközpont. Uh-huh. Tehát itt lehet megtalálni engem, és telefont is lehet mondani?
1: Mondjad! Engem nem zavar.
2: Nem zavar? Engem sem. Mondjad. Tehát van a telefon, az meg a 30-as 554-6908.
1: Oké, okay, meg egyébként a közösségi oldalakon mindenhol?
2: Mindenhol ott vagy.
1: TikTok, Facebook?
2: TikTokon még kevésbé, de ott vagyok. Érdemes, próbálkozok
1: vele. Érdemes. Hát a gyerek majd jobban megtanulja, mint te.
2: Nem, majd ő fog segíteni.
1: Na, azért mondom, hogy segíteni fog benne. No és kedves hallgatóink, a Természetgyógyászat Alapjai című könyve szívből ajánlom Császi András tollából, mert sokat dolgozott vele, meg hát ez egy alapos hiteles könyv, mélyüljenek el benne. Akár még azelőtt, hogy téged felkeresnek.
2: Szerintem igen, mert azon kívül, hogy a törvénynek megfelelő dolgok benne vannak, nagyon sok olyan dolog került bele, ami a természetgyógyászoknak már ilyen továbbképzési jellegű, tehát ilyen különböző betegségeknek az összefüggése, laboroknak a természetgyógyászati értelmezése, különböző ilyen tippek, trükkök, praktikák, hogy megfázásnál mit kéne csinálni. Uh-huh. Tehát ez nem az alapképzésnek a része, de beleraktuk, hiszen ettől lesz a természetgyógyászat, ami
1: Az, ami.
2: Az, ami.
1: Oké. András, köszönöm. Sajnos a végén vagyunk, mert jó társaságban repül az idő, de nagyon élveztem a társaságodat, meg szerintem, aki egy picit is tud a sorok között, nem csak olvasni, hallgatni, és az most elvisz egy csomó útravalót tőled. Gyere gyakrabban ide a műsorba, szívesen.
2: Na, köszönöm szépen.
1: És meg ajánlom még egyszer szívből az András könyvét, és azt a sok energiát, amit imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel. Viszonozzák a közösségi oldalakon is, kövessék, szeressék. Andrástól elköszönök, önöktől még nem, mert jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá.

0: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A védett üzemanyagárak visszaállítását kezdeményezte a Fidesz és a KDNP. Biztonságosabb lett a budai szénatér. Ingyenes mozgásos foglalkozásokat tartanak ma a fizioterápia világnapján. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Kori vagyok. A védett üzemanyagárak visszaállítását kezdeményezte a Fidesz és a KDNP. A hétfőn benyújtott törvényjavaslat szerint a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595, a dízel pedig 615 forintba kerülhetne. A kis benzinkutak veszteségeinek kompenzálására literenként 20 forintos támogatást is biztosítanának az érintett mennyiség meghatározott része után. A javaslat szerint az intézkedés a mezőgazdaság számára is segítséget jelentene, mivel az aszály miatt megnövekedett a gázolaj felhasználás. Közben a kormány szerdán dönthet egy másik célzott támogatási megoldásról, amely elsősorban a munkába járók és a dízelautót használó családok terheit csökkentené. A kormány szerint ugyanis a hatósági ár újbóli bevezetése ellátási problémákat okozhatna, ezért inkább célzott segítséget adnának. Újabb gyalogosbarát fejlesztés készült el Budapesten. Biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton, a szénatéri villamos megállónál, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A fejlesztés része az úgynevezett kiskorrekciós beavatkozások programnak, melynek célja, hogy új, kisléptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel, így például gyalogátkelőhelyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával, illetve azok átalakításával biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés. A szénatéri fejlesztésnek köszönhetően a terület átláthatóbbá és biztonságosabbá vált, csökkentve a közlekedési kockázatokat. Ma van a fizioterápia világnapja, így országszerte ingyenes mozgásos foglalkozásokkal, speciális gyógytornákkal és edukációs programokkal várja az érdeklődőket a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága. Több mint 200 ingyenes program közül választhatnak az érdeklődők, mondta a Sláger FM-nek Schiller Csányi Luca gyógytornász fizioterapeuta, a társaság főtitkára.
2: Ez már a második alkalom, hogy mi egy ilyen országos programot megszervezünk. Van, ahol mozgásos foglalkozással várják az érdeklődőket a kollégák, van, ahol edukációs foglalkozással, van, ahol mind a kettővel. Az egésznek nem titkolt célja a szakmáknak, a hivatásunknak és az egészséges mozgásnak a népszerűsítése. Azt tudni kell, hogy a gyógytornász fizioterapeuták minden életkorban tudják segíteni a pácienseket, egészen a várandóságtól a gyermek koronát az idősekig foglalkozunk a páciensekkel. Nem csak a mozgásszervekkel foglalkozunk, hanem minden klinikai területen jelen vagyunk, és nagyon fontos szerepünk van a megelőzésben, és természetesen a rehabilitációban is.
1: Az érdeklődők az mgft.hu-n tudnak a helyszínre és a problématípusra szűrve böngészni, illetve regisztrálni a programokra. Nagyszabású ingyenes születésnapi fesztivállal ünnepli 22 éves fennállását szombaton a budapesti Savoia Park. A 11. és 22. kerület határán működő bevásárlóközpontban Csebreki Éva és zenekara a legnagyobb Neaton Familia slágereket adja elő, emellett robotkutya bemutató, tánc előadás, bűvész műsor és 360 fokos videókészítés is várja a látogatókat. A programhoz nyereményjátékok és születésnapi finomságok is kapcsolódnak, így egész napos családi eseményre készülnek a szervezők a Savoia Parkban. Kellemes napos időnk lesz ma is, felhők alig lehetnek az égen, a déli szél megélénkül, csapadék nem várható, a hőmérséklet napközben 30 fok fölé emelkedik. A hét közepéig marad a nyári idő, holnapra 33 fokot és erős napsütést ígérnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, hadd mondjam, hogy régi kedves barátunk érkezett. Nagyon örülök neked, Gájer Bálint. Már rég voltál, rég láttalak.
4: Így van, régen
3: mindig
4: láttam.
3: Jó, amikor jössz.
4: Mindig valamilyen aktualitás miatt.
3: Hát az a lényeg.
4: Pedig szeretek veled beszélgetni, és sűrűbben is beszélgethetnék, okay. De nem erőszakoskodom, úgyhogy most kimondottan egy ilyen program miatt érkeztem.
3: Ami elsősorban. Egyébként közel lesz a születésnapodhoz.
4: Így van.
3: Ráadásul
4: így van.
3: Ugye

0: Budapest egyik, hát mondhatom, hogy elit klubja?
1: Hát nem nagyon van igazából ilyen élőzenés hely, de most már nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de tizenvalahány éve már biztos. Ez egy sőt, én még azelőtt először Royal Orpheum, vagy nem is tudom, valami Royal Club, vagy ilyesmi volt. Először én már akkor játszottam ott a, talán azt hiszem a Group and Swing zenekar, amikor még nem is Orpheumként működött, úgyhogy gyakran feltűnünk ott mi is a zenekarral, igen.
0: Másot játszani, mint más pódiumokon? Van különbség?
1: Ugye kimondottan ilyen klub koncert jellegű dolog nem nagyon van máshol, illetve mit tudom én, vannak hasonlók a jazz klubban, de az
0: ott
1: megint egy más.
0: Szoktál?
1: Budapest jazz klub az egy kicsit más, ugye ott beül, van egy nézőtér, és akkor ott ülnek, ugye itt van lehetőség táncolni. De gyakorlatilag igazából, ha úgy veszük, máshol nincs is nagyon olyan helyszín, ahol koncertezünk, és lehet táncolni is. Tehát általában ezek ilyen ülős koncertek, ugye itt van vacsora is, lehet iszogatni, úgyhogy egy kicsit ez az ilyen amerikai jazz klub.
0: Tehát lazább.
1: Világ ez, igen.
0: Na, de azért jó, hogy jöttél, meg tudunk erről is beszélgetni, akkor mondd már el előadói szempontból, hogy amikor a dalaidra táncolnak, az neked ad egy plusz stenket?
1: Hát én ugye alapvetően egy ilyen partizenakaros világból érkezem, hát és ugye ezt a fajta hangulatot ezt vissza tudja hozni. Nyilván sokkal jobb abból a szempontból, hogy nagyon közel van a közönség, bárki odaléphet, mondhat esetleg egy dalt, hogy szeretné át, hogy eljátszunk, vagy mit tudom én, tudom, hogy születésnapja van valakinek, oda jönnek, hogy létszik majd előtte, vagy akár üzenetet küldenek már a Facebookon, vagy az Instagramon, amikor tudják, hogy megyünk, hogy lesz egy születésnap, hogy esetleg egy olyan felkonferálnám, mert persze. Én azt gondolom, szerintem mindenki ott egyébként, mert ez egy tipikus.
0: Hát várj, én már láttam hiszt is előadókat, akik azt mondták, hogy nem, megvan a program, nem teszünk be újat. Tehát ha én mondjuk, mit tudom, oda megyek hozzá, hogy Bálint, a Kívánj hármat dalt dobjon már el, akkor te simán?
1: Hát nem arról van szó, hogy mondjuk bármilyen dalt elkezdek játszani a születésnapos kedvére, hanem hogy csak egyáltalán felkonferálom.
0: Na jó, de ez egy Gájer dal.
1: Ez igen, nyilván ennek örülök. Mindig nagyon örülök egyébként, amikor saját dalt kérnek esetleg. A sorrendet azt én sem szeretem megváltoztatni, mert mindenkinek a kottája úgy van sorrendbe rakva, azt nem feltétlenül szeretek ugrálni, de arra van lehetőség, ha valaki azt mondja, hogy éppen születésnap van, vagy házassági évforduló, hogy egy-két szép szót esetleg szólnék, vagy valakit felköszöntenek.
0: És nem felejted el?
1: Hát beleírom azért, valahova feljegyezzem magamnak, én is, mert nem akarok hibázni feltétlenül, úgyhogy valahova feljegyzem.
0: Te egy fejelmezett előadó vagy.
1: Hát igyekszem, mert ugye tudom, hogy ha nem írom fel, akkor lehet, hogy elfelejtem is, azt nem
0: szeretném. Meg hogy azért te figyelsz a gesztusokra, hogy valószínűleg az van benned, hogy szeretsz jó benyomást hagyni a másokban hosszú távon.
1: Nekem az a nagyon nagy szerencsés helyzet, vagy az a szerencsés helyzet, hogy nekem ez nem esik nehezemre. Tehát ez egy belőlem fakadó dolog ez. Most, hogyha én szerintem nekem is bárki megtenni. Bár egyszer pont volt egy hotelnak a medencéje mellett ültünk, és éppen valakinek a családból, illetve a barátnőmnek a családjából névnapja volt, és gondolkodtam, hogy oda menjek a DJ-hez, hogy mondja már be, aztán végül nem mentem oda, tehát végül nem adtam ki ezt a feladatot, én nagyon szívesen benne vagyok. Van, hogy valaki előre jelzi üzenetbe, ír nekem messengert, vagy bármit, hogy megtenném-e is, természetesen. Aha. Igen. Ugye volt egyébként egy ilyen szolgáltatás is egyszer, így a Covid alatt, hogy rendelje meg egy köszöntőt egy ismert embertől, és akkor ezt be volt így valahogy nekem árazva, és akkor mondtam, hogy bocs, de most ezért én nem fogok pénzt elkérni.
0: Ez korrekt.
1: Úgyhogy végül abban nem mentem bele, volt, és aztán ebből ilyen újságcikk, egy kicsit ilyen fura, de minden esetre persze nem feltétlen várható el, hogy valaki ilyen nagy üzeneteket küldözgessen másoknak.
0: Azt látom egyébként, hogy az előadó társait ki vannak ettől készülve, mert nyilván egy előadót téged is millióan megtalálnak, hogy na ilyen születésnap, olyan születésnap, tudom, hogy ez fárasztó is lehetne. De azt gondolom, és ez abszolút összeér a kettőnk gondolkodása, hogy hát ez egy szolgáltatás valahol, amit te végzett, te szórakoztatod a közönséget.
1: Ettől egy kicsit egyébként talán személyesebb is a koncert, hogyha ilyen üzenetek is beleférnek.
0: Na hát kedves hallgatóink, október 9-e, Orpheum.
1: Másnap vagyok, igen, október 10-én van a 46. születésnap.
0: Szépből gratulálok így előre. Mi mérlegek, tartsunk össze, mindig azt mondom, nekem meg 3-án egyébként.
1: Ajándékot nem kell hozni, csak hogy megnyugtatok mindenkit, hogy azért nem maradjon otthon senki, hogy most úristen, mit vegyünk, gyertek el. Az a legnagyobb ajándék, ha együtt ünnepeltünk.
0: Meg neked az is ajándék, ha az új dalt például akkor már ismerik?
1: Hát remélem, hogy ismerik majd. Ugye itt pont az adás előtt beszélgettünk egy közös ismerősről, a Jéger Laci írta igazából a dal szövegét.
0: Hát már egy csomó dalodat.
1: És a sok, igen, sok másik dalnak a szövegét, de ezt mindig el is mondtam egyébként. Én nagyon büszke vagyok erre a barátságra, illetve a, az együtt alkotásra, és hát elég sok dal be van tárazva, úgyhogy Laci életem része lesz most egy jó pár évig még.
0: Jó,
1: biztos.
0: Jó, hogy ezt mondod, én azért örülök ennek, mert nekem meg Laci tulajdonképpen gyerekkorom óta részem, ugye mi együtt nyomtuk ott az iskola, hát a kamasz éveket végig toltok, és azóta gyakorlatok, és milyen jó, hogy ti összebútoroztatok szerzőpárosként.
1: Én azt gondolom, hogy egyébként, vagy úgy emlékszem, hogy a Doba István gitárosommal, ugye ő kápolnás nyelki a gitárosommal, Laci meg ott a Velencei Tónál, Gárdony vagy Agárd, nem tudom, mindig összekeverem a kettőt. Szóval hogy ők dolgoztak együtt, volt egy közös műsorok, és akkor ott találtunk egymásra, nem tudom, 10 éve most már szerintem nagyjából.
0: Könnyen
1: úgyhogy elég jól dolgozunk. Laci szerintem nagyon-nagyon gyorsan, és ugye mindig ilyenkor felmerül, valami nem tetszik, akkor se sértődik meg, most nyilván nem küldöm én sem el a francba, hogy valami nem tetszik, de nagyon jól tudunk együtt dolgozni.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, mert tudom, hogy a szövegeket ő írja, de hogy azért mondtam többes számban, mert ahhoz azért kell lesz te is, hogy az életre keljen.
1: Igen, mert ugye általában ilyen konstruktív javaslataim vannak, tehát nem hogy azt mondom, hogy ez nem tetszik, csinálj egy újat, hanem hogy el tudom mondani, hogy mi nem tetszik benne, aha, és akkor esetleg van nekem is valami javaslatom. Néha lehet, hogy már ő elküldött volna a francba, mert hogy már mennyi ideje dolgozunk rajta, de pont ezt beszéltük meg múltkor, hogy a végeredményt látva, halva, mindegyen azt mondjuk, hogy megérte ezzel foglalkozni, mert ez itt tényleg jobb lett. Vagy,
0: hát
1: nyilván nehéz az, amikor tehát ő már azért érez engem, de azért még mindig kell finom hangolni egy-két dolgot. Lehet, hogy én is, mit tudom én, 2-3 évvel azelőtt még bevállaltam volna egy-két dolgot, vagy úgy mondtam volna én is, de most éppen így mondanám, szóval így alkalmazkodik abszolút hozzá, ez nagyon fontos.
0: Én mindig felszoktam hinni, amikor a Kívány 3-at hallgatom, hogy a mestermű, az élete, dalszövege, és ez is hozzád kötődik. No, de most van új dal.
1: Így van.
0: Na például ez a mostani, neked édes gyermek, vagy hogy kezeled a dalaidat? Egyáltalán.
1: Ez egy ilyen régóta fiókban lapuló nóta volt. Ezt gyakorlatilag a Covid alatt kerestem meg Sebestyén Áront, hogy írjunk végre egyszer úgy egy dalt, mert őt is úgy kerestem meg, hogy volt már egy meglévő dal, hangszerelje meg, és akkor ott egy-két dolog neki nem annyira tetszett benne, vagy beleírt, vagy mit tudom, és akkor megegyeztünk, hogy akkor csinálunk már végre egy olyan dalt, amit tényleg ő ír, akkor elejétől a végig, vagy hát a zenét ő szerzi, és akkor a Covid alatt egy kicsit most szabadon élek az a dal címe, de most egy kicsit akkor más volt, ugye akkor arról szólt volna a dal, hogy már mikor lehet újra utazni, hogy nekem már mindig képzelődni erről, hogy elmegyünk ide-oda, hanem hogy már üljünk már fel arra a gépre és menjünk el innen, hogyha valaki ugye szeretne egy kicsit lelazulni külföldön, vagy éppen itt nem annyira jó, vagy ugye belföldön itt sem nagyon lehetett menni, úgyhogy mi egyébként nagyon komolyan is vettük, azért hallottam itt sztorikat, hogy azért a bizonyos kollégák hogy oldották meg azt, hogy aztán végül Olaszországban, meg nem tudom én, Dubajban hédereztek meg Covid idő alatt. Szóval ez inkább arról szólt volna, nekem egy kicsit erőszakosnak tűnt az a téma, valahogy nem gurult ki, beraktuk a fiókba, volt rá más ötlet is, talán az első ötlet az nem is a Lacié volt, és akkor azt így félreraktuk, és akkor egy új hangszerelés, vagy egy újabb világ megszületett hozzá, és akkor így kigurult Lacinak is. Úgyhogy ez aztán szerintem ebben nem is nagyon javítottunk bele semmit, hanem ez így jó lett, ezt nagyon elcsíptük, ugye ez gyorsan megszületett, és aztán utána ugye felvettük ezt.
0: Nagyon jó a klipje is egyébként, úgyhogy majd ha befejeztük itt a beszélgetést és elköszönünk, akkor kérem is a hallgatókat, hogy nézzék meg hallgassák meg a dalt, már csak a szabadságérzet miatt is. Nem kell workshopokra járni, meg önfejlesztő tréningekre, elég
1: gáját. Igen, egy kicsit egyébként hallgatni. Benne van ez a life coaching dolga a dalaimban. Nem csak ebben, hanem az sokszor ez a Tör ki a mából című dalom, az igen, is egy kicsit arról szólt, hogy valósíts meg önmagad, ha éppen benne vagy most valami olyan munkát végzel, amiben más álmát valósítod meg, és neked van-e ez kedved, hogy megvalósítsd önmagad, akkor lépj ki, vagy párhuzamosan mellette kezdj el valamit, tedd bele, és akkor hátha mely kockáztatni ebbe, meg ez egy kicsit lazább, picit inkább olyan, amikor az embernek úgy elege van már valamivel, és azt mondom, hogy most jött el a pillanat, mire annyi évet vártam, annyi álmot hajtottam már, most egy kicsit inkább beülök az autóba, és csak így megyek előre, és nem nézek vissza, csak ez az a nap, ez arról szóljon, hogy én hogy magamra figyelek, kicsit a gondolataimban elveszek, de egy kicsit szól arról is, hogy ezek a szabadon élek pillanatok legyenek meg az ember mások életében is, ezt magamnak is üzenem, ezt, hogy próbálják egy picit talán többet figyelni magamra is, mert az ember így beleveszik a feladatokba, és nagyon egyszerű dolgokra lehet gondolni, csónakázás, görkorizás, valaki szeret sütni, főzni, horgászni, biciklizni, kutyát sétáltatni, tehát hogy ilyen dolgok legyenek meg az ember életében, hogy amikor úgy igazán érzi, hogy szabad, úgy felszabadul, feltöltődik ezekből, és akkor így próbáltunk egyébként egy ilyen kicsit megmozgatni a hallgatóságot, hogy egy ilyen szabadon élek kihívást, vagy akkor elindítunk, akkor hozd meg te is mással ezeket a pillanataidat, keresd meg hozzá dalt, rakd be hozzá, hogy ismerjék meg mások is, és akkor egy ilyen hashtag szabadon élek feliratot írjál hozzá, tehát hogy osszuk meg egymásra ezeket a pillanatokat. Ebben a klipben én egy régi vágyamat valósítottam meg, egy lakóautóval indultam meg az Érdi-Duna partról.
0: De az neked volt korábban?
1: Velencei-tól. Volt egy ilyen, igen, egy ilyen ötletem már egyszer, nem volt nagyon konkrét. Egy ismerősömnek az autója ez egyébként, ez az autó, ez Kecskeméten áll, szegény, kihasználatlanul, vett magának egyszer jó pár évvel ezelőtt egyet, és akkor így mondtam, hogy de jó lenne, majd egyszer kölcsön kérem, és akkor ugye most jött el ez a pillanat, amikor felhívtam, hogy esetleg szabad az autó, el tudom-e vinni. Nem volt egyébként sokkal nehezebb vezetni, hát egy hatalmas, vagy elég nagy autó volt. Aztán végül gondoltam, hogy összekötöm ezt, éppen a kisfiammal voltam, ugye a hét elején általában vele vagyok, bár most a nyár az teljesen felborult, és akkor vele mentünk el Kecskemétre a buszért, aztán akkor jöttünk visszafele Kecskemétre, akkor gondoltam, hogy megyünk Nagykőrösre, bementünk ebbe a szabadidőparkba, a Richter szabadidőparkba, és megleptem vele, volt egy pár óránk ott, és akkor igazából a klipnek a végén, amikor végeztünk, akkor viszont ott eleve azt terveztük, hogy ott alszunk akkor a kempingben, ahol a végállomása volt a forgatásnak a Gárdonyban, úgyhogy nagyon-nagyon élvezte, az első életünk első hidegvizes zuhanyozása is ott volt, sejtettem, hogy pont akkor fog elromolni a bojler, és nagyon imádta, hogy éjfélig fönn volt, és nagyon-nagyon tetszett neki, úgyhogy másnap meg visszavittük, úgyhogy egy picit összekötöttük ezt egy ilyen apa-fia
0: egyébként programmal. Az apasságot te is imádod? Tehát emlékszem a mindenfajta korszakodra, amikor még nem voltál apa, arra is, amikor apa lettél, tehát hogy hol tartasz most fejlődési meg érési folyamatban?
1: Most 5 éves a kisfiam. Ugye most, hogy tavaly úgy döntöttünk az anyukájával, hogy külön utakon folytatjuk, és akkor ugye az aládi otthont eladtuk, és két külön új helyen lakunk. Az most egy ilyen nagyobb feladat volt nekem is, mert ugye most akkor tényleg a gyerkőccel úgy kellett együtt lenni a hét első felében, hogy akkor nincsen, nem jön haza az anyukája, hanem akkor ezt nekem kell végigmenedzselni. Tehát egy picit a női feladatokat is el kellett látni, nyilván a háztartásban is. Úgyhogy én viszem mindig az oviban. Most éppen egyébként most a nagymamájával volt, milyen napközben. Napközben. Úgyhogy néha a nagymama is besegít, de alapvetően hála Istennek a hét első felében vele tudok lenni. Én imádom egyébként, és ő is nagyon szeret apánál lenni. Aha. Úgyhogy ilyenkor nyomjuk mindig a közös kis programokat. Már amennyi ugye hétköznap belefér az ovi mellett, de igyekszem azért hétvégén is elvinni magammal, ha éppen úgy van, nagyon tetszik neki egyébként a dal.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy szereti a dalaimat. Te énekelsz?
1: Igen. Aha. Olyankor, amikor hallja, hogy énekelek, akkor mindig egy picit is zavarba, és oda jön, és akkor mondja, hogy te vagy a legjobb énekes apa.
0: Na, látod miért? A legszebb.
1: Úgyhogy szereti.
0: A legszebb.
1: Szereti nézni ezeket, meg hát ugye valamelyik klipben van az anyukája, vagy a családja, vagy mit tudom, és akkor szereti ezeket. Így visszanézni. Ugye van egy dal, az Együtt felnövünk című dal, ami meg ugye az ő születése ihlette, úgyhogy azt meg különösen szereti.
0: Neked is kell a mai napig növögetni?
1: Igen, ugye az egyik üzenete a dalnak az, hogy majd együtt szépen felnövünk, tehát hogy nyilván egy csomót tanulunk a gyerektől.
0: Tanulsz egyébként tőle?
1: Próbálom tanulni türelmet, meg az ember egy idő után elkezdi látni saját magát benne, hogy mit kéne másképp csinálni. De elég türelmetlen típus vagyok, már nem a karrieremet tekintve, hanem hogyha valami dolgot csinálok 3-4-szer, nem úgy sikerül, akkor azért úgy néha földhöz szoktam vágni bizonyos dolgokat, tehát én így adom ki a stressz magamból, meg így kiabálom magamból ezeket a dolgokat, aztán utána szépen ugye megnyugszom, de nem hordozom magammal ezeket, tehát mindig próbálom ezeket a blokkokat, illetve hogy ne legyenek blokkok bennem, ezeket így kikáromkodom magamból, most egy ilyen őszinte pillanatom van, ez sajnos így megvan, ez egy ilyen genetikai, tehát nálunk a férfi vonal, a nagypapa, a édesapa, a bátyám vonal, ez abszolút, és a gyerekben sajnos látom, csak ő jóval előbb kezdi el, mert éppen anyukámmal beszéltük, hogy én gyerekkoromban nem voltam ilyen, és hogy nagyon türelmetlen, valamit nem tud megcsinálni, akkor ahelyett, hogy szólna, akkor így szépen föltöz vagdossal játékokat, úgyhogy sajnos itt ez tőlem örökölte, de reméljük, hogy majd kinevi, vagy nem tudom, próbálunk neki mindig ilyenkor segíteni.
0: Majd érik ő is. Most áthallás ugyan, de szerinted a közönség is érik veled együtt? Hát most már évtizedes pályáról beszélünk bőven.
1: Hát nem tudom, hát nyilván.
0: Máshogy fogadnak el dalokat tőled? Máshogy értelmeznek?
1: Nekem nagy problémám az, hogy egyébként, hogy nehezen tudom eljuttatni a közönséghez dalokat. Tehát ott, amikor már a színpadon én nekem, akkor mindig egyébként el is mesélem a közönségnek, hogy ez honnan jött, vagy miről szól, hogy egy kicsit talán jobban bele tudják magukat is szűni a
0: És kísérletez, hogy mikor teszel be egy új dalt a műsorba? Tehát október 9-én az Orfeumban például a szabadság dalod biztos, hogy lesz? A szabadon élek?
1: Hát én azt gondolom, hogy most már igen, azért azt el kéne játszani. Hát leginkább a műsor végén szoktam egyébként, most fél playbackben ilyen-olyan eseményeken már énekeltem, a végére szoktam betenni. Ugye próbálom azért, ugye addig megy a dinamikája is följebb, a műsornak picit mindig építkezik, és akkor a végén ilyen arszpoétikának egy kicsit így elszoktam ezt a dalt énekelni, ez egy kicsit más zeneileg, picit modernebb. De ugye, aki követi egyébként a pályámat, az nem lepődik meg ezen, hogy popos dalokat éneklek. Ugye több rádió interjúban szokott ez felmerülni, hogy ez most egy ilyen poposabb dal, igaz? No, igen, de hogy a karrierem óta, tehát mondjuk a szóló karrierem 13-14-ben indult, ott is az értem jött a Nyár című dal, indultunk, azt, ha valami, az nem egy szingles dal. Aztán volt pár ilyen latinosabb dolog, de hogy alapvetően inkább a populáris ilyen kereskedelmi rádiókba is beférő dalokat szoktam hozni magammal, de aztán persze a koncerten egyébként készülnek dalok. Van egy Most vagy Soha című dal is, ami még egyelőre a fiókban van, majd fel kell játszani, most építkezés van, úgyhogy most nem tudom elkölteni most a burkolatra, meg
0: most
1: nem tudom mire
0: megy a
1: nyilázzálókra kell most igazából, úgyhogy reményeim szerint tavasszal, ha beköltözök, akkor majd jobban tudok erre is kicsit koncentrálni, most azt próbálom kimaxolni, amik vannak, hát ugye már 5 lemeznyi anyag van, úgyhogy lehet miből.
0: Gazdag, egyre gazdagszik egyébként a diszkográfia, meg a repertoár. Kell próbálnotok az Orfeumra? Külön?
1: Hát emiatt a dal miatt, az új dal miatt biztos, hogy fogunk próbálni, mert ezt még nem játszottuk. Mi nemrég játszottunk egyébként Győrben is egy nagy koncertet a Fogósokkal, és azt még nem játszottuk el, mindenki szanaszét volt a nyáron. Most a zenei alap készült el, ugye ez egy kicsit más metódus, ilyen stúdióban egy része valamit feljátszottunk.
0: De ilyenkor hogy körbe küldöd nekik, hogy akkor ezt kell megtanulni, vagy minden a próbateremben történik?
1: Hát egyrészt elküldtem a dalt, hogy ismerkedjenek vele, de nálam minden egyes dal bele is van kottázva. Tehát nem én írom, hanem van egy Hámori János nevű fiatalember, egy trombitás, aki tehát nekem, ami a lemezen van, bármilyen dalabból minden kotta van. Tehát de nem jó, úgy van, hogy majd szedjétek le, hanem az így irányvonalazva van. És ezen volt, hogy meg is lepődtek egyébként párszor. Van ez a nem tudom, lehet-e mondani, mindegy, Szerencse Szombat nevű adás, és akkor ugye mindig szoktunk énekelni zenekarral, és akkor a feldolgozások, saját dalok, mint amint, és mindig mondták, hogy ilyen már 20 éve legalább csináljuk ezt a műsort, rajtot kívül még senki nem hozott kottát ide. Aha. Tehát akkor tényleg elküldtem, és akkor azt játsszátok le. Aha. Legyen az nálam muszáj, vagy én ezt valahogy ez így kialakult, hogy a Fúvósok miatt muszáj leírni mindent, mert az nem úgy van, hogy csak fújják össze-vissza. Meg hogyha mondjuk helyettesítés van, akkor legyen egy anyag, egyrészt hangzóanyag, másrészt meg kotta anyag, amiből lehet dolgozni. Úgyhogy ez mindig van. Ez nem egy költséghatékony műfaj ebből a szempontból.
0: Gondoltam.
1: De mindegy, ez megvan.
0: Végén vagyunk már, sajnos jó társaságban repül az idő, de még egy kérdés, hogy szereted most ezt az időszakot az életedben?
1: Vagy ennek az elmúlt? Turbulens, vagy soha nem használtam meg, és szerintem ezt a szót, de ugye az építkezés mellett, új dal mellett most ugye beindul majd az őszi téli szezon, a Gyerkőc is most elkezdte ugye újra az óvodát, bár hogy legalább egy kicsi rendszer alakult, de nyáron mindig megkavarodik minden. Alapvetően egy elég tevékeny időszak, de azért már várom, hogy beköltözzek a házba, gondolom, és akkor egy kicsit így minden lenyugszik.
0: És a falbi van?
1: Mindig egy kicsit ilyen para helyzet van, most ilyen őszintességi rólamon van, hogy a naptár mennyire telik meg majd annyira, hogy tényleg aztán meg tudom venni úgy a konyhabútort, meg a nem tudom mit, ami kell. Most egy kicsit ez az
0: őrület egyébként, hogy ez így kell sakkozni.
1: De hát, ilyen 20 fellépés már van decemberben, úgyhogy talán nem kell. Ja, de hát egy építkezésnél minden kell.
0: Ott még 40 is kell.
1: Így az minden kell.
0: Na, hát kedves az... szervezők, akik most hallgatnak, minden Gájer Bálintot tessenek hívni.
1: Karácsony
0: a jó dalokkal. A jó dalokkal. Nagyon örültem neked, gyere gyakrabban.
1: Jó, üdvözlöm én is hallgatok.
0: Hozzám sok csillogó szempárt október 9-én ott az Orfeumban, meg bárhol, ahol fellépsz.
1: Köszönjük szépen.
0: Gájer Bálintot, kedves hallgatóink, szeressék, kövessék azt a sok energiát, amit imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel, viszonozzák. És most van az elérektali pont, hogy hallgassák meg az új dalt. Bálint összes közösségi oldalán elérhető. Ott megtalálják. No, és akkor Bálintól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.
3: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Császi Andrásnak és Gájer Bálintnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Megkezdődött az elhanyagolt épületek bontása Rákos rendezőn. Megnyílt az AI Summit a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Újabb két embert vett őrizetbe a Nemzeti Adó és Vámhivatal az NKA ügyben. A gyanú szerint az elkövetők több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésre a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. Majd idén áprilisban elszámoltak a projekttel, noha a film valójában nem készült el. A hiányt fiktív számlákkal próbálták leplezni, amelynek egy része a pályázatot benyújtó személy saját cégétől származott. Az elkövetők társtettesként követték el a bűncselekményeket, ezért költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt indult eljárás. Letartóztatásukat a NAVA Bács-Kiskunvár megyei főügyészségnél kezdeményezte. Az ügyben eddig 7 gyanúsított volt, köztük Búzs Balázs, Ugi Attila és Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke. Megkezdődött az elhagyatott épületek bontása Rákos rendezőn. A munkát a 13. kerületi önkormányzat indította el, miután a környéken élők több mint 1000 aláírással kérték a terület rendezését. A romos korábban MÁV dolgozók által lakott ingatlanoknál az illegális lakásfoglalók miatt a közbiztonság és a köztisztaság is komoly problémát jelentett. A bontás első ütemét az önkormányzat saját költségén végzi el, annak ellenére, hogy sem tulajdonjogilag, sem közigazgatásilag nem érintett az ügyben. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. A bontás azonban ezzel nem ér véget. A terület tulajdonosa, a Budapesti Közművek vállalta, hogy ezt követően elszállítja a keletkező romokat. Drogdélert fogott el a rendőrség Kőbányán. A 40 éves nő droggal kereskedett a kőbányai lakásán és 8. kerületi parkokban is. 5000 forintért árulta például a kristályt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 10. kerületi rendőrök egy elfogott kábítószerfogyasztó vallomása alapján akadtak a nő nyomára, akit végül pénteken a lakóhelyén kaptak el. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakokat, valamint mérleget és több mobiltelefont is lefoglaltak. Ellopták a Flipper Múzeum bevételét vasárnap délután Budapesten, a 13. kerületben. A múzeum közlése szerint fennállásuk 12 éve alatt korábban nem történt hasonló eset. A közzétett biztonsági kamerás felvételen az látható, hogy egy társaság tagjai akkor használják ki az alkalmat, amikor a kasszás egy látogató kérésére hátra megy. Távolléte alatt a kasszából elviszik a bevételt. Megnyílt az AI Summit a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban. Budapesten 4. alkalommal rendezik meg Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, ahol 12 szekcióban több száz előadó válaszol több ezer vendég kérdésére. A rendezvény Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter nyitotta meg, aki a Facebook oldalán azt írta, a kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek mutatják be tudásukat a jelenben és elképzeléseiket a jövőről. Közölte, a magyar kormány részéről fontosnak tartják, hogy az emiatt a lehetőségeket maximálisan kihasználják, ugyanakkor felelősen is bánjanak ezzel a technológiával. A következő években több mint 500 millió eurót fektetnek ebbe a technológiába. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés és meleg idő várható, bár reggel még jól jöhet egy pulóver, de a 12-15 fok után délután már 30 fok lehet, többfelé megélénkül a délies szél. Szerdán is szinte kánikula lesz, bár a hajnal akkor is hűvösen indul, napközben 33 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Lehűlés csütörtökön jön, akkor 10 fokot zuhan a hőmérséklet, és eső is várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
4: Köszi, Bori! Jó reggelt! Íme a közlekedési infók frissen, ropogósan a 31-es számú főúton Mende térségétől, valamint az 51-es számú főúton Dunaharaszti közelében már most erősödik a forgalom, de egyelőre ennyi a főváros környéki utakról, ami pedig magát a várost illeti. A 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál a mai naptól csatorna felújítás miatt zárva tartják a Bajza utcánál, tehát, ám a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávzárást kell kerülgetni, a Városligeti Fasor szerviz útja viszont járható. A 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt a félútpályát zárva tartják a mai napon. Szintén a félútpályát zárták le a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, javítják a vízvezetéket, itt a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át, és ugyanez a helyzet a Törökvész úton is, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
4: Mondanám, hogy ma csak ketten vagyunk, de ez nem igaz, hiszen ott vannak önök.
5: Így
4: és hát
5: van.
4: Érkezik egy csomó kedves vendég, köztük majd egy igazi világsztár. Nem sokára mondjuk a részleteket. Jó reggelt kíván Portán Petra.
5: És Somogyi Zoltán.
4: És?
5: A folytatásban pedig jön Kelly Rowland és David Guetta, yeah!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:07 előtt 3 perccel.
2: Meg kell, hogy dorgáljalak. Így kell indítanunk a reggelünket, képzeld el. Ezt el kell árulnom
1: annyi
2: a hallgatóinknak.
1: Annyi nyilat kaptam már a hátamba. Nem,
2: nem te vagy, szegény Gabi mondta egyszer. Mondjuk ő kapott is rendesen. Tehát, hogyha én annyi mindent kaptam volna, mint amit ő a bulvár sajtótól, akkor már szerintem rég nem élnék. Összeroppantam volna,
1: figyelj,
2: ez biztos.
1: Itt pörgetem a videókat a napokban, én komolyan kezdem már sajnálni. Tehát, hogy... hogy szegény, amit egyébként a Vera írt erről egy tök jó posztot, hogy mondta, igen, hogy ő is nyilván látja, hogy vannak vélemény különbségek, stb., de hogy, tehát, hogy lassan, tehát egy tömeggyilkos nem kapott annyi mindent már, mint a Gabi.
2: Picit majd visszatérünk erre, és szóval amiért meg kell, hogy dorgáljalak. Na. Ugye itt a Sláger FM-ben mi az Olival, amikor szerkesztjük az adást, mert ezt nem biztos, hogy tudták eddig, akkor nagyon sokszor ugye telefonálunk is, és sokszor van az, hogy ismert embereket hívunk fel, hagyunk neki üzenetet, és nem válaszolnak. Te tegnap 15 óra 18 óta nem hívtál vissza engem. Akkor hívtalak. Hát, és ezt szoktuk mondani az Oli, hogy micsoda nagy emberek vannak, hogy még arra sem éltatják az embert, hogy visszahívják, vagy üzenetet írjanak, kész. 15-18-kor hívtalak egy mai adással kapcsolatos fontos kérdéssel, és nem hívtál vissza, kész.
1: Képzeld el.
2: Na, mi történt?
1: Képzeld el, hogy amikor hazaértem délután, a autót mostam, és a telefonom a kocsiban maradt. Uh-huh. Amikor ilyen 1:30-2 környéken hazaértem, fölmentem, akkor ezt így észrevettem, de hogy kivételesen, ahogy tőled mondtam, ledőltem a kanapéra,
2: igen,
1: aludni.
2: Az oké. Okay.
1: És magam szerintem, hogy 1:30-2 óra múlva láttam, hogy nincs meg a telefon, eszembe jutott, hogy uff, és figyelj, annyira nem tudom, valamiért ilyen tényfelektem csak a lakásba, hogy körülbelül este 6-7 körül mentem le a telefonomért a garázsba.
2: Ja,
1: visszahozom a...
2: Milyen jó volt telefon.
1: Kivettem az ülésről, rányomtam ugye a képernyőre, és most te is tudod, hogy egy pár hete ilyen furcsa, hogy 6 millió ilyen értesítés van rajta.
2: Igen.
1: És direkt így végigpörgettem gyorsan az ujjammal, hogy keresette valaki, és a kis piktogramot fölült, az áthúzott, igen, telefonnal, nem mutatta. Mondom, egyrészt megkönnyebbültem, hogy nem hiányoztam senkinek, másrészt egy pillanatra is gondolkodtam.
2: Így hogy nem hívott senki?
1: Egész után senki nem hívott.
2: Én hívtalak.
1: Hát mondom, ezen ideje elgondolkodnom, hogy senkinek nem hiányoztam egy egész délután. Majd fölmentem és tettem a dolgom. És nagyjából este ilyen 10 óra körül, amikor még szerződéseket nyomtattam, meg szkenneltem, meg aláírtam, meg nem tudom micsoda, és így elkezdtem egyesével még az értesítéseket kitörölni, akkor láttam, hogy Petra hívott. De hát mondom, közben küldtél adásmenetet, azt már vizualizáltam,
2: igen,
1: a monitoron.
2: Mi más lehet, amiért hívlak?
1: És mondom, utána meg nem hívtál többször. Hát mondom, akkor annyira rendkívül fontos, valószínűleg nem lehetett, hogyha nem próbáltad meg délután 1:30-2 óta újra.
2: Hát tudod, ugyanolyan vagyok, mint te, hogyha nem kapok választ, megoldom magam.
1: És mondom, 10-kor meg mégsem próbálok meg visszahívni.
2: Semmi baj.
1: Jobban vagyunk, de ennyire nem. Hogy mondom, hogy 10-kor zavarjalak, hát mit tudom én, mit csináltok a nyúlbogárral, és gondoltam, majd reggel
2: úgyis
1: elém tárolt, hogyha fontos, és akkor most a adásban a hallgatók előtt lehordasz mindennek.
2: Nem hordtalak le. Én elmondtam, hogy most ugyanúgy viselkedtél velem, mint amit mi nem szeretünk, de semmi baj.
1: Elnézést kívánok, nem volt szándékos.
2: Nem, egyébként tényleg ez nekünk nagyon furcsa, és nem tudom, hogy önökkel előfordul-e, és hogy mit éreznek ilyenkor.
1: Mit szerettél volna egyébként? Elmondod, most már akkor beszéljük meg, miért hívtál. Miért hívtál? Petra, képzeld, este vettem észre 10-kül, hogy hív, kerestél, de gondoltam, nem olyan fontos, mert nem hívtál újra.
2: Azért hívtalak, mert majd fogunk beszélgetni egy nagyon kedves úriemberrel, aki segít nekünk abban, hogy hogy történhetik az meg, hogy valakinek mondjuk 23-kon vagy 27 kontaktlencse van a szemében, és aztán ott nem sikerült zöldágra vergődnünk az egyik vendégünkkel, aztán utána hál' Istennek megoldódott, hogy lett egy másik vendégünk, és meg szerettem volna kérdezni, hogy esetleg van-e más ötleted, mert nekem akkor még nem volt, de kerestem olyas valakit, az egyik kedves kollégánkat, akinek viszont volt másik ötlete, és így megoldottuk házon belül. Szóval nagyon sokan segítettek,
1: Petra,
2: nekem.
1: Petra, azt tudom mondani, hogy
2: köszönöm Atinak is, és Melinek is a segítséget,
1: én,
2: a kollégáinknak.
1: Én bíztam benned, még így is, hogy tudat
2: tök
1: alatt,
2: jó,
1: hogy nem tudtam, hogy gond
2: hát
1: van
2: szuper
1: éppen, de biztos voltam benne, hogy megoldod.
2: Hát így szoktam, hát tudod.
1: Így szoktuk ezt, ez egy ilyen.
2: Tehát, hogy,
1: ez
2: hogy
1: egy
2: érek vagyunk, nem nagyon szoktalak akkor zaklatni, hogyha meg tudom oldani. Ott egy pillanatra azt hittem, hogy nem, de aztán végül úgy döntöttem, hogy kezembe veszem az irányítást.
1: Fantasztikus.
2: Köszönöm,
1: Petra,
2: szépen.
1: Nézd, teljesen odáig vagyok.
2: Na, szóval kerültek-e már olyan helyzetbe tényleg, hogy így bosszantotta önöket, mert mi most már több egyszerre kerülünk olyan szituációba, hogy keresünk számunkra fontos embereket, akiknek kíváncsiak vagyunk a véleményére, és aztán valahogy mégsem hívnak fel minket, és olyan rossz érzés, hogy se nem reagálnak, se nem semmi, nem Zoli?
1: Hát az fura, igen, tehát hogy múlt héten, amikor az évnyitóra mentünk, ott is volt olyan kedves öreg diákja az iskolának, akit egyébként az egész ország ismer, és próbáltam elérni.
2: Szeret.
1: És szeret, igen, és tisztel,
2: igen.
1: És hívtam, és egyébként már beszéltünk máskor is, és és mondtam, hogy hát, hogy csak hogy telefonon hadd érjük el, akkor fú, először mondta, hogy még nem tudja meg átgondolni, aztán na mindegy, ebből lett egy ilyen többnapos telefonálgatás, és SMS-t is küldtem, és hogy amikor így erre sem jön választ, tehát, nem arról, tehát amit Petra mond, nem arról, ne úgy képzeljék el, hogy ismeretlenül valakit fölhívunk, azt se tudja, hogy ki keresi. Ilyenkor szoktunk írni SMS-t, hogy mi vagyunk, ami azért keresnénk, mert de jó lenne is, hogy ezek után olyan fura, amikor valaki nem tisztel meg azzal, hogy legalább egy választ oda dobja. Jaj, bocs, most nem alkalmas. Ennyi.
2: Pont ezt beszéltük Zolival, hogy amikor mi szabadságon vagyunk, és még valaki kér valamiben segítséget, mert ilyen előfordul, hiszen honnan tudnák, hogy szabadságon vagyunk, akkor is felvesszük a telefont. Például, amikor én éppen megkezdtem Krétán a nyaralásomat, pont a Király Viktor menedzsere hívott, hogy bejöttek volna szívesen az új dallal. Egyébként azóta láttam, hogy Viktor kiposztolta, hogy milyen sokan szeretik a világban, hány országban hallgatják, és mondtam, hogy hát éppen most nem vagyunk, de máskor nagyon szívesen. Tehát felvettem a telefont, tudod, nem az volt, hogy hát akkor én most szabadságon vagyok, és mindenki menjen az anyjába. Tehát, hogy
1: én is Lengyelországban közben intéztem itt a folyó ügyeinket, és egyébként egy másik volt kedves öreg diák is most erről eszembe jutott, aki meg egy olimpikon. Tehát úgy szintén egy nagyra becsült olimpikon, és figyelj, nem tudom hányszor.
2: Azóta tehát, sem még válasz
1: sem kaptál? Azóta sem. Tehát múlt héten, vagy előtte, mielőtt volt a tanévnyitó, egy héten keresztül minden nap fölhívtam legalább háromszor, délelőtt, délben, este. Küldtem neki SMS-t, hogy szia, én vagyok az én, és hogy a közös volt sulinkról van szó, ahol tudod, téged nagybencsben tartok, meg elvileg te is büszke vagy rá, hogy ezért keresnélek, és hogy egy hét alatt nem sikerült válaszolni az SMS-t. Tényleg csak annyit, hogy külföldön vagyok, beszéljünk holnap. Vagy valami.
2: Igen.
1: Szóval ez nekem, igen, ez nagyon komoly csalódás, de azért, szóval már hozzászoktam mindegy. Tehát az elmúlt években annyian volt, hogy ez már így leperek. Csak ha már most így kiventiláltuk. Viszont ehhez képest milyen büszkék vagyunk arra, hogy egy világsztár meg simán igent mondott a meghívásunkra, úgyhogy ma érkezik hozzánk Péter Bence, zongora virtuóz.
2: Hogyha eddig nem ismertek a munkásságát, keressenek akkor úgy 9 óráig keressenek rá. Egyrészt azért, mert fantasztikus, ahogy játszik, másrészt azért, mert hát ő mégiscsak világrekorder. Egyébként 2.300.000 követik a Facebookon. Tehát azt gondolom, hogy egy klasszikus zenét játszó embernek azért ez egy nagyon nagy dolog. Igen. Mert hogy ugye általában a popsztárokat szoktak ennyien követni.
1: Hát, meg egyébként egy magyar zenésznek szerintem nagy dolog, hogy a Sydney Opera házban lép fel.
2: Az is.
1: Nem sokára, de előtte most indul pont világturnéra, megy, nem tudom, Párizsba, Bécsbe, Prágába, és így tovább, csak előtte beköszön ide hozzánk.
2: Nagyon
1: és
2: szépen.
1: Apropó megoldható problémák, Petra, még nincs zongorák.
2: Hát csak, itt még nincs zongora.
1: Mondom, még nincs, ezen is napok óta rajta vagyunk, mert hogy hát nyilván, tehát hogy Péter Bencét nem szeretnénk olyan helyzetbe hozni, hogy ide rakunk egy szintetizátort.
2: Azt nem lehet.
1: Szerintem az
2: gáz.
1: Az gáz. Megalázó lenne, nem?
2: Igen,
1: tehát
2: abszolút,
1: az olyan, tényleg rangon alul. Nála ez rangon alul lenne. Ugyanakkor itt vagyunk a 7. emeleten, és hát egy hangverseny zongora nem fér be a liftbe.
2: Na igen.
1: Tehát most itt kint az ablaknál tudnánk legfeljebb felhúzni egy ilyen jó kis páncéltőki zongorát. Szóval, hogy van még néhány óránk,
2: hát
1: de...
2: Hát itt 3 óránk.
1: Nincs zongoránk, reméljük, hogy lesz.
2: Igen.
1: Azon vagyunk, jó? A többi az meg részletkérdés.
2: És tényleg mindenkinek azt javasolnám, hogyha úton vannak 9-ig, érjenek be a munkahelyükre, mert ő mégiscsak, hát szóval ő a Péter Bence, tehát ő lesz itt nálunk, és ha minden igaz élőben fog nekünk játszani.
1: Ez meg...
2: Hát meglátjuk, meghalljuk.
1: Most reggelünk lesz. Ez a Sláger reggel, most Alex Warrennel.
0: Napjainkban ez a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből. Fél hét lesz már, 7 perc múlva, szóval hogy mi minden lesz még? Hát egészen másfajta zenei élményt kínál majd persze Cilla, hiszen ma is lesz hablatjáték, úgyhogy lehet jelentkezni. Tegnap mire jutottunk végül? Tegnap megfejtettük, ugye?
2: Persze, igen. Süsű volt. A igen, süsű, és ja, Zsuzsa nagyon ügyesen és kitalálta. És még tudta, hogy a Bergendi.
1: És igen, nem igen. Ügyesi bácsit mondta.
2: Igen. Aztán beszélgetünk majd arról is, hogy Hevér Gábor nemrégiben a Heti Hetesben pont arról beszélt, hogy 26 év után vette feleségül a párját, és hát erre természetesen mindenki ráharapott, mi is megkerestük, majd mondjuk, hogy mit válaszolt nekünk. Addig pedig szeretnénk olyan hallgatóval beszélgetni, úgyhogy tessék jelentkezni akár SMS-ben, aki 10, 20 vagy akár 30 év után kérte csak meg a párja kezét, hogy olyankor mire vár az ember? Hogy esetleg együtt öregedjünk meg, és akkor már tuti biztos, hogy vele akarok meghalni, vagy hogy mi? Tehát mi az, amikor mondjuk valaki 20-30 évet vár?
1: Meg nem azért véletlenül, hogy negatív legyek, de hogy ilyenkor mindig eszembe jutnak azok a sztorik, amikor ismerősi körből hallottam olyat, hogy együtt voltak 7-8-10 éve, igen, megházasodtak, meglett a papír, és két hónap múlva szétmentek, ne, vagy fél év után. De, hogy volt ilyen.
2: Van ilyen is.
1: Van, és nem egyet hallottam ilyet, hogy meglett az a rohadt papír, és utána kész, szétmentek.
2: Azt mondjuk el tudom képzelni, hogyha valakik esetleg 30-40 év után azért házasodnak össze, mert már tudják, hogy mit tudom én, jön az a kor, amikor lehet, hogy az egyikük előbb megy el, és a másikat biztonságban szeretnék tudni, ezt el tudom képzelni. Ezt mondjuk el tudom képzelni, hogy ilyen van.
1: No, 0630-30-30-95-8, egész reggel ezen a számon állunk rendelkezésükre, SMS vagy hívások formájában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
3: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
4: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
5: Amikor beköszönt a nyári hőség, az egyik legfontosabb döntés otthon az, hogy mindent tökéletesen frissen tartsunk. A Gorenje hűtőszekrények megbízható működésükkel és intelligens megoldásaikkal segítenek felkészülni a kánikula kihívásaira. Keresse termékeinket partnereinknél!
6: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
10: iRobot akciós napok. Új portfólió. Új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok. LiDAR navigációval. Kevesebb takarítás. Több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
11: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
12: Azért születtél, hogy a színpadon állj. És nagyon szívesen lennék a mentorod.
13: Én el vagyok alélva teljesen.
14: Ez egy csoda volt most.
15: A
14: csoda.
15: Jó, annyira jó volt, Elusti, gratulálok!
14: Ez a csávó maga az X-faktor.
16: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
1: A reklám után.
17: Nagyon jó hírem van azok számára, akik vágynak még egy kis napsütésre, mert hogy bizony ma is megkapjuk. 18 fokos most a reggelünk, délutára pedig 31 fokot ígérhetek. Nem tudom, hogy esetleg van-e még pár szabad napjuk, de ha igen, akkor ma még lehet strandolni, illetve holnap is, mert holnap 33 fok lesz.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips gyártója, a Rigips www.rigips.hu.
19: Zsuzsi a vonalban.

0: meglehetősen zsúfolt. Egyébként a Gyáli út is a határúttól befelé, valamint a 10-es főút az Ürömi körforgalomnál, a 11-es a Pünkösdfürdő utca előtt, a Budörsi út pedig befelé körülbelül a Nagyszőlős utcától. A 22-es számú főúton baleset történt, a Dejtári elágazás közelében félpályás korlátozás mellett zajlik éppen a baleset kivizsgálása, türelmesen arrafelé, és egyelőre nagyjából ennyi. Az 51-es főutat hoznám még szóba, Dunaharaszti közelében szintén lassabb már a haladás. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 lesz, 5 perc múlva. Jó reggelt!
2: Hétvégén ugye elindult a Megasztár, és aki nem látott belőle egy részt sem, szerintem ő is azért belefutott néhány videóba az internetnek köszönhetően. Egyrészt abban, amiben ugye Dallos Bogi kifigurázta Tóth Gabit, és elkezdett egy picit alpári stílusban kommunikálni.
3: Egy ilyen produkció után nem is kéne itt izélni. Ez egy szakmai zsűri, gyerekek! Hát itt izélj, mondjátok, itt mellé beszél!
4: Hát én nemet mondtam! Az kötekedsz belém!
5: Jól mondja!
1: Paricz Peti is megjött?
6: Peri, tedd már le!
5: Jól mondja!
3: Te meg itt iszol folyamatosan, már!
5: Na,
3: tényleg jól mondja! Mindjárt leteszem az érettségit, gyerekek, ezután már!
1: Na, ebből lett a balhé.
2: Ebből is, az érettségiből, meg abból, hogy Gabi, azért értem én, hogy ő egy vehemensebb nő, de így azért nem viselkedett korábban. És az érettségi kérdés az engem azért bánt különösen, mert már oly sokszor említettem itt a reggeli műsorban is, hogy például olyan világsztárok, mint mondjuk Robert Downey Jr., Jim Carrey, vagy éppen Drew Barrymore sem tették le az érettségit, mégis csodálatos művészetük van, és szerintem valakit azért bántani, mert nincs érettségie a mai világban, miközben megyünk a PC-ség felé, hogy senkinek nem lehet szólni, akinek más színű a haja, vagy vékonyabb, mondjuk testesebb alkatú, de azért, ha nincs érettségie, még mindig valakit cseszegetünk.
1: Szoktam mondani, hogy tudnék azért sorolni olyan embereket, akiknek diplomája van, aztán ugye emberileg mégis valahogy azt érzem, hogy hát, nincsenek a helyzet magaslatán. Szóval, hogy ennyiben igen, csatlakoznék. Nekem még ebben az a fura egyébként, hát több dolog fura. Egyrészt ugye, hát azért Cilla is volt, majd szóba hozta a Gabinak az érettségét, csak hogy Cillától megszoktuk, hogy ő, neki van egy kicsit ilyen piki stílusa.
2: Mar, igen.
1: Igen. És szerintem itt a Boginál talán az volt az igazi meglepetés, hogy eddig nem, ezt többen is szóvá tették ugye különböző komment szekciókban, hogy nem ilyennek ismerték, vagy ismertük meg.
2: Tehát,
1: hogy
2: Cuki-mukinak.
1: Hát ugye a lánya szomszédból volt, igen, egy kis kedves, bájos énekesnő, és akkor ehhez képest most, ahogy ez így kijött belőle, ez most szerintem sokaknak egy ilyen arculcsapás lehetett. A másik, bocsáss meg, hogy a másik nekem egyébként ez az egész fura, tehát amit itt arculatilag most zajlik, ez a... Tegnap olvastam egy érdekes posztot, csak most nem tudom visszakeresni, ugye ez a Facebook sajátossága, mert a másik Kitty is posztolt ezzel kapcsolatban a hétvégén, hogy már neki kezd kicsit fájni az a stílus, amerre tart mondjuk a média, hogy egymással viselkedünk nyilvánosan, és hogy tegnap is aztán, mondom, valaki ismerősöbb írta, hogy ő már nem tudja felidézni, hogy pontosan mikor lett tévéműsor az, hogy megalázunk másokat, és hogy folyamatosan kellemetlen helyzetbe hozunk. Tehát, hogy kifigurázunk, hogy röhögünk, hogy valakinek a lelki összeomlásából csinálunk tévéműsort, és azt gondoljuk, hogy wow, ez a show lényege.
2: Meg olyan embereket, akik lehet, hogy mentálisabban gyengék. Tehát te nézőként is látod, hogy szegény, lehet, hogy azt sem tudja, hogy hol van, és belőlük viccet csinálni, ez nem annyira jó dolog szerintünk. No de, ugye Dallos Bogi, hát annyira sok kommentet kapott, hogy írt egy bocsánatkérő posztot. A megfogalmazás nekem picit furcsa, mert azt írta, hogy nekem egyáltalán nincs ellenemre a bocsánatkérés, úgyhogy ezúton is elnézést kérek mindenkitől, akit ez a vicc rosszul érintett. Az ellenemre az nekem egy kicsit furcsa, én ezt szebben fogalmaztam volna meg az ő helyében, de tény, hogy azt írta, hogy nagyon sajnálja, hogy Gabit megbántotta, és hogy ezzel rossz érzést keltett. Mi nem vagyunk, mondom még egyszer, Tóth Gabi védőügyvédjei, és tényleg sok mindenben nem értünk egyet, de valakit, aki nincs ott, így bántani, aki ráadásul előtte abban a zsűriszékben ült, hát szerintem ez abszolút méltatlan, ahhoz, amit én eddig Bogiról gondoltam.
1: Meg egyébként egy érdekes videót találtam még, ahol Bogi nyilatkozik így.
7: Na. Olyan, hogy szavakkal azt érezzem, hogy engem megszégyenítenek, vagy megaláznak, olyan élményem volt, igen, emlékszem, hogy még az első tévés szereplésemnél a Dal című műsorban. Az egyik versenytársam a próbákon, akkor 15 éves voltam, és ott álltam gimis kislányként, és az egyik férfi szereplő ennyit mondott nekem, hogy és te, hogy itt vagy.
1: Szóval azért az is fura, hogy valaki, aki már pontosan tudja, hogy
2: milyen ez a
1: nyilvános szereplésnél milyen az, amikor megaláznak, vagy bántanak, hogy azt gondolod, hogy akkor legyen annyi betyárbecsület, hogy nem... Szóval, hogy szerintem nem tett hozzá ez a Megasztárhoz, vagy én, nekem nézőként nem ezt tenne hozzá, én nem néztem, de hogy, és emiatt nem fogom jövő hétvégén se bekapcsolni, azt hiszem, a Megasztárt, hogyha most... ha ez a stílus, ami megy benne. Tehát én, figyelj, és most nem akarok azzal jönni, mert amikor még Presser Pici bácsi ült a zsűriben, de egyébként de bocsánat, azzal jönnék, és ott ült tényleg a fél ország, és emlékszem, hogy mit tudom, érettségi találkozók volt, vagy hát nem hivatalos, hanem találkoztunk osztálytársakkal, és ahhoz időzítettük, hogy majd mikor találkozunk a Dunaparton, hogy várj, de még azt meg kéne nézni, hogy akkor most a nem tudom kicsoda éppen tovább jut el. Tehát, hogy De nézném, hogyha arról szólna, amiről.
2: Meg tudod, azt nem értem, hogy ugye a Marics Peti ott volt az előzőben is, meg a Herceg Erika is, azt hiszem Herceg Erikának hívják, bocsánat. Tehát ők ott voltak a Tóth Gabival is. Tehát, hogy tényleg ők ezt jópofának gondolták. Mert most ez olyan, mintha én mondjuk itt hagyom a Sláger reggelt, te itt leszel egy következő hölgyel, és akkor így engem parodizálnátok. Igen. Tehát, hogy ez mennyire gáz lenne rád nézve is, tehát hogy most bocsánat, ez mennyire kollegiális, hogy ilyet megcsinálunk valakivel. Tehát, hogy nekem ez annyira sértő, és mondom még egyszer, ez nem Gabiról szól, hanem nekem elegem van már ebből a jelenségből.
1: Pont ezt szerettem volna mondani, hogy ahogy te mondtad az előbb, hogy nem vagyunk a Tóth Gabi védőügyvédje, ugyanúgy a Bogié sem, de azt azért hozzátenem, és én ezt fájlalnám, hogy látjuk, hogy ez megy most. Tehát, hogy ebbe az irányba tart még inkább, csak nem tudom, hogy hol van ennek a legalja. Mert mindig azt hiszük, hogy már az aljára értünk, és még nem. És azért azt gondolom, hogy ezt nem ő egyedül találta ki. Tehát, hogy nyilván mondtak is valamit a fülére, meg hogy nyilván előtte. Meg ez egy vágott műsor, ugye? Ráadásul.
2: Köszönöm tehát, szépen. Tehát hol voltak a szerkesztők? Hogy, elnézést.
1: Ez nem
2: aki
1: élő.
2: Aki ezt jópofának gondolta. Igen.
1: Ugye ez a része még a műsornak még nem élő, itt még felvételről van szó, szóval ilyenkor mindig felvetődik, hogy oké, mindent a nézettségért, de hogy tényleg mindent a nézettségért. Ilyenkor gondolkodom azon, hogy miért nem lettem inkább repülőgép pilóta? Dua Lipával folytatjuk. That's the night, 3-4-7 múlt egy perccel.

0: Sláger reggel.
1: 7 előtt 8 perccel és egészen döbbenetes hírt szeretnék megosztani önökkel. Egy 67 éves nő egy rutin műtétre, egy rutin szürkehályog műtétre készült volna, mert hogy már nem látott egészen tisztán, és azért ilyenkor az csodákra tesz, hogyha az ember ugye szike vagy lézer, vagy nem tudom mi a
2: látható. Hát meg a tisztán lát az is csodák.
1: Hát meg a tisztán, igen. Arról nem is beszéltem. Igen. Hát hisz ez a kis unokám, és nem a kályha. Igen. És a műtét előkészületei során szembesült vele az ötkezelő orvos, hogy valamit nem stimmel. Nézte, és kiderült, hogy kontaktlencse maradt a szemében régről. Tehát nem szürke hályogja van, hanem ott felejtődött a lencse, nem egy, nem kettő, elvileg kicsit kétkedve fogadom, de egy szakmai portál írta meg, hogy 27 kontaktlencsét találtak összesen a szemeiben.
2: Biztos, hogy kamu ez a hír.
1: Hát figyelj, nem tudom, mert azt elkezdtem utána olvasni, persze nem értek hozzá nyilván, el sem, de hogy ugye nagyon vékony az a lencse, el tud egy picit mozdulni.
2: De
1: és
2: nem
1: hogy,
2: 27, ha több, Zoli.
1: Hát az... Nem. Valahogy nem jön ki, nem Kizárt. Tudom. Figyelj, furának tűnik nekem is.
2: De... A Tomi most már egy ideje használ a kontaktlencsét, eleve látni se bírom, amikor berakja. Ugye ezt te tudod, ezt már adásban meséltem, hogy ezt nem a hallgatók is tudják, hogy mivel nagyon nagy a szemem, nekem roppant érzékeny. És pont ugyanúgy vagyok, amit egyszer a Hernádi Júci mesélt, hogy középiskolában, amikor a labdát dobták felém, és nem érzékelt, tehát nem, tudtam, hogy nem tudom elkapni, akkor már menekültem, és a fejemet húztam el, mert mindig attól félek, hogy a szemembe valami belemegy. Aha. Nagyon érzékeny tény, és amikor látom, hogy valaki a személyhez nyúl, én attól rosszul vagyok. Tehát ha engem kínozni, ne! Ha engem kínozni szeretnél, akkor valami szemdologgal lehet, mert mindent bevallanik, még azt is, amit nem követtem el. Tehát, hogy, és ugye ezért nem tudom nézni, amikor a Tomi a lencsét cseri, de hát, amikor emlékszem, tehát, hogy mit tudom, neki ilyen havi lencséje van, és amikor már picit tudja, hogy ki kell cserélni, akkor érzi, hogy bök. Tehát, hogy ott van egy olyan, hogy egy picit elkezd szúrni, és akkor már tudja, hogy cserélni kell a lencsét. Tehát 27 lencsét, hogy a ban nem veszed észre.
1: Voltak fájdalmak, mert nekem is nyilván a kontaktlencsét viselő ismerősébet szoktam így kíváncsiságból faggatni, de milyen érzés, meg mi van olyankor, meg miért kell kivenni, meg miért kell, tehát stb. És mondják, hogy ott elkezd viszketni, meg ég,
2: hát
1: meg kiporosodik, bepirosodik,
2: hát
1: nem tudom micsoda.
2: 27 lencsét nem tudsz egymásra pakolni, hát a szemed az nincs olyan, tehát, na mindegy, keressünk valakit, aki nekünk segítem belétszi.
1: Önök tudnak segíteni? Kedves kontaktlencs és hallgatóink, ha van már tapasztalatuk azzal kapcsolatban, hogy mondjuk tényleg ott felejtődik, vagy nem tudom, mert azt is el tudom képzelni, hogy ugye állítólag szokták mondani, hogy így elcsúszik, meg hallottam már olyat, az biztos baromság, hogy hallottam olyat, hogy tudod, így becsúszik a golyón oda hát.
2: És akkor hova tűnik az agyadban, köt ki, vagy hol?
1: Lenyeled, és aztán kipisíled ezt is, tudod, mint a minden már, nem tudom. Szóval, ha volt már, előfordult már, hogy bent felejtődött, vagy elveszítették, vagy azt hitték, hogy kiesett, de még mindig bent volt, vagy keresték,
2: benne.
1: És tényleg kiesett, de keresték, és tapogatták, amitől Petra kikészült volna, de nem volt ott. Akkor jelentkezzenek. 0-30-30-30-95-8, mi meg mindjárt kerítünk egy szakit, hogy ezt így validálja, hogy tényleg van ilyen, hogy 20 valamennyi. Hát 67, lehet, hogy már demens is, és elfelejti, de hát akkor is csak van
2: de
1: valami.
2: De hát érzed.
1: Ne felejtsük el, miért vagyunk itt a legnagyobb slágerekért. Jön Meja, és ez All About The Money, 6:55-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Ti szoktatok gyűjteni valamit?
2: Ősszel leveleket az oviba gyűjtöttem.
5: Én csak a kertünkbe eppert és paradicsomot.
4: Azokat begyűjtött. Van egy nagyon jó hírünk a Dórival nektek, hogy most, ha kedvetek van, gyűjthettek olyan matricákat, amit egy Lutra albumban lehet beragasztani, és ez a tiétek. Nektek hoztuk.
2: Köszönjük.
6: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
7: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
8: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
9: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
10: Igen, emlékszem.
9: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
12: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
13: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
14: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
15: Élvezze a reggeli kávéját saját parkanéző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beruga Gardenben. idomházak.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: A védett üzemanyagárak visszaállítását kezdeményezte a Fidesz és a KDNP. Biztonságosabb lett a budai szénatér. Ingyenes mozgásos foglalkozásokat tartanak ma a Fizioterápia világnapján. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. A védett üzemanyagárak visszaállítását kezdeményezte a Fidesz és a KDNP. A hétfőn benyújtott törvényjavaslat szerint a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595, a dízel pedig 615 forintba kerülhetne. A kis benzinkutak veszteségeinek kompenzálására literenként 20 forintos támogatást is biztosítanának az érintett mennyiség meghatározott része után. A javaslat szerint az intézkedés a mezőgazdaság számára is segítséget jelentene, mivel az aszály miatt megnövekedett a gázolaj felhasználás. Közben a kormány szerdán dönthet egy másik célzott támogatási megoldásról, amely elsősorban a munkába járók és a dízelautót használó családok terheit csökkenteni. A kormány szerint ugyanis a hatósági ár újbóli bevezetése ellátási problémákat okozhatna, ezért inkább célzott segítséget adnának. Újabb gyalogos barátfejlesztés készült el Budapesten. Biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton, a szénatéri villamos megállónál, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A fejlesztés része az úgynevezett kiskorrekciós beavatkozások programnak, melynek célja, hogy új, kisléptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel, így például gyalogátkelőhelyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával, illetve azok átalakításával biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés. A szénatéri fejlesztésnek köszönhetően a terület átláthatóbbá és biztonságosabbá vált, csökkentve a közlekedési kockázatokat. Ma van a fizioterápia világnapja, így országszerte ingyenes mozgásos foglalkozásokkal, speciális gyógytornákkal és edukációs programokkal várja az érdeklődőket a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága. Több mint 200 ingyenes program közül választhatnak az érdeklődők, mondta a Sláger FM-nek Schiller Csányi Luca gyógytornász fizioterapeuta, a társaság főtitkára.
6: Ez már a második alkalom, hogy mi egy ilyen országos programot megszervezünk. Van, ahol mozgásos foglalkozással várják az érdeklődőket a kollégák, van, ahol edukációs foglalkozással, van, ahol mind a kettővel. Az egésznek nem titkolt célja a szakmánknak, a hivatásunknak és az egészséges mozgásnak a népszerűsítése. Azt tudni kell, hogy a gyógytornász fizioterapeuták minden életkorban tudják segíteni a pácienseket, egészen a várandóságtól a gyermekkoronát, az idősekig foglalkozunk a páciensekkel. Nem csak a mozgásszervekkel foglalkozunk, hanem minden klinikai területen jelen vagyunk, és nagyon fontos szerepünk van a megelőzésben, és természetesen a rehabilitációban is.
16: Az érdeklődők az mgft.hu-n tudnak a helyszínre és a problématípusra szűrve böngészni, illetve regisztrálni a programokra. Nagyszabású ingyenes születésnapi fesztivállal ünnepli 22 éves fennállását szombaton a budapesti Savoia Park. A 11. és 22. kerület határán működő bevásárlóközpontban Csebregi Éva és zenekara a legnagyobb Neaton Familia slágereket adja elő, emellett robotkutya bemutató, tánc előadás, bűvész műsor és 360 fokos videókészítés is várja a látogatókat. A programhoz nyereményjátékok és születésnapi finomságok is kapcsolódnak, így egész napos családi eseményre készülnek a szervezők a Savoia Parkban. Kellemes napos időnk lesz ma is, felhők alig lehetnek az égen, a déli eszél megélénkül, csapadék nem várható, a hőmérséklet napközben 30 fok fölé emelkedik. A hét közepéig marad a nyári idő, holnapra 33 fokot és erős napsütést ígérnek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
7: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
10: Az M7-es autópályán Budapest felé baleset borzolja a kedélyeket. A 14-es kilométernél jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom, így több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. Egyébként Érd térségétől lassú, kimondotta lassú a haladás, de az M3-as bevezetője is zsúfolt már. Továbbá a 10-es számú főút a Solymári körforgalomtól a 11-es Szentendre közelében, a 31-es Mendétől az 51-es pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. A Soroksáron az Ócsai úti felüljárót egy baleset miatt lezárták. A befelé vezető oldalon mindenképpen számítsanak torlódásra, az érintett BKK buszok is a szokásosnál hosszabb menetidővel közlekednek. A Városligeti Fasort a Bajza utcánál mától csatorna felújítás miatt zárva tartják, a szervíz úton azonban lehet közlekedni. A Bajza utcában szintén sávzárásra kell számítani, de a Városligeti Fasor szervíz útja használható. A Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt zárták le a félútpályát, a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében vízvezetékjavítás miatt, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat át, csak úgy, mint szintén a második kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
10: Megvan az emberünk, találtunk szakembert, aki majd mi elmondja, hogy van ez a kontaktlencsékkel.
17: 7 óra múlt 6 perccel szép reggelt kíván mindenkinek. Somogyi Zoltán.
10: És Pordán Petra. No meg, Mark Amber következik már, és Belong Together, mert hogy mi így együtt mind összetartozunk, mint egy szép nagy családos lágeren.

0: 4-1-8 előtt 3 perccel, és akkor tegyünk rendet végre kontaktlencse ügyben, hiszen az előző órában meséltük, hogy egy 67 éves nő szemében, miközben éppen szürkehajú műtétre készítették elő, kontaktlencséket találtak, amik úgy benne felejtődtek, lehet, hogy ebben a demencia is közrejátszott, vagy nem tudjuk, de kicsit olyan hihetetlennek tűnik, hogy nem egy, nem kettő, hanem 10-20 sok kontaktlencse gyűjön össze valakinek 27. a szemében. Kicsit szkeptikus vagyok, soha nem használtam egy kontaktlencsét. Viszont itt van velünk a Rapidus Optika alapítója, Szalai Szabolcs. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
0: Szavasz, aki talán meg tudja nekünk magyarázni, hogy hogyan fordulhat elő ilyesmi, már ha előfordulhat.
2: Hát figyeljetek, érdekes volt a hír. Az az igazság, hogy ezt se megcáfolni, se megerősíteni nem tudom. De hát ahogy olvastam, hogy brit orvosok találták ezt meg, lehet, hogy itt a brit tudósokat ki lehet egészíteni a brit orvosokra is.
0: Bocsáss meg, évek óta nincsenek már azok a klasszik hírek, hogy brit tudósok megállapították, és viszont érdekes, amit mondasz, hogy nem tudod megcáfolni. Pedig, hogyha te ezzel foglalkozol, azt hittem, hogy rögtön rálágod, hogy ilyen elképzelhetetlen, de elképzelhető?
2: Igazából igen, tehát ez annyira nonsens, hogy ezt abszolút nem tartom valószínűleg. Annyi, hogy esetleg egyben marad, de hát azt is utána érzi az ember, tehát nyom, szúr, zavaró, tehát hogy biztos, hogy utána olyan rossz érzése az, amivel nem tud valaki létezni. Tehát itt amit mondtál, hogy akár demencia, akár bármi egyéb más lehet, ami miatt ő ezt így halogatta és kivárta inkább a műtétet.
1: Szabolcs, van-e olyan baleset, ami viszont gyakran előfordul a kontaktlencse viselőkkel? Gondolok itt arra, hogy például elalszanak benne egy kontaktlencsével mondjuk.
2: Figyeljetek, igazából a kontaktlencse az egy viselési kultúrát is igényel, jó, tehát ez nem elég, hogy megvan, betesszük, aztán hello. Itt oda kell figyelni, ne legyen túlhordás, ugye, amit az előbb mondtál, hogy bennmarad. Megvan minden lencsének, hogy mit, hogy lehet hordani. Vannak ugye a napi, a havi, heti lencsék. Oda kell figyelni, hogy a gyártó mit ajánl, és akkor nincs probléma. Ugye arra is figyelni kell, hogy ne lejárt szavatosságúakat használjunk, sajnos ilyennel is találkozunk, hogy ilyet hordanak az emberek.
0: Hát, bocsáss meg, az mit jelent, hogy lejárt? Tehát hogy miért aggályos, ha lejárt a szavatossága? Megkeményedik, vagy mi történik vele? Hát ez egy, miből, nem tudom, ilyen zselészerű valamiből van, nem?
2: Hát igen, minden egyéb más használati cikknél, akkor már nem tud a gyártó garanciát találni. Tehát lehet, hogy talán már azt az időtartamot, amit elvileg normál esetben bírna, vagy lehetne használni, egy lejárt szavatosságunál már ez nem biztos, hogy működik.
0: Tehát nem lesz rugalmas.
1: Szabolcs, és olyan van, hogy a folyadékkal van valami gond, hogy valaki annyira okos, hogy mondjuk vízbe akarja belerakni, és azt hiszi, hogy majd attól megtisztul?
2: Ne is mondjátok, igen, tehát itt az ápolás is egy fontos persze terület, mert ugye akkor a kontaktlencse, ugye kontaktban van a szemünkkel, a ruhátjánkkal, ott fehérjék, zsírok, egyéb dolgok kicsapodnak, meg rátapadnak, tehát ezt vízzel tisztítani nem lehet, ehhez is megvannak a megfelelő tisztítószerek és ápolószerek, amivel ezt használni kell.
0: Mi a helyzet azzal az urbánus legendával, hogy, és ugye most biológiai óráról talán rémlik, amikor láttuk, hogy a szemgolyó az valóban egy golyó, és csak leghátul csatlakoznak hozzá ugye idegenek.
1: Idegenek.
0: Szóval, hogy van az a városi legenda, tudod, hogy elcsúszik a kontaktlencs, így bemegy a golyó hátuljához, amíg neki nem ütközik ott leghátul az idegeknek. Ilyen...
2: Nem, nincs ilyen. Itt maximum a szemhéj felé tud felcsúszni, de mondom, az már abszolút nagyon zavaró és kellemetlen, irritáló érzés, amikor ott van. Meg hát igazából bármi egyéb rossz hely van a szemben, akkor rögtön kipirosodik, érzékeny lesz, fáj. Tehát ilyenkor minden esetben azt mondom, hogy szakorvoshoz vagy egy optikába menjenek be, és akkor ott a szemészek tudnak ebbe segíteni. Tehát hogyha bármiért érez az ember, ami nem komfortos és nem normális, akkor rögtön szakemberhez kell fordulni.
1: Volt már olyan eset, amikor fogtad a fejed? Bement hozzátok valaki valami biztos problémával?
0: Biztos, hogy volt.
2: Figyeljetek ide. Az emberi fantázia az határtalan.
1: Igen,
2: sajnos, hát van, hogy azért ugye a kontaktlencséseknek is gyakran be kell jönni kontrollra.
1: Igen.
2: És vannak olyanok, akik azért ezt így eléggé halogatják, pedig hát igazából ez nem fáj, de egy fél évente mindenképp érdemes ránézni, mert lehet, hogy esetleg nem is vesz észre olyat, vagy ha már észreveszi és vörösödik a szemet, már akár gyulladás is lehet, vagy túlhordás, csak olyan eresedés. Hát volt már ilyen, hogy olyan lencsékkel, aminek tényleg egy rövidebb a használati ideje, akár ilyen napi vagy heti uh-huh. lencsékkel, hónapokat be voltak lencsék, tehát igen, uh-huh. igen. És mindig felhívjuk a figyelmet, hogy a kontaktlencse az nem egy végleges megoldás, mert a szemet is pihentetni kell közben. Tehát az ideális az lenne, hogy mondjuk 2 napig hordja az ember a lencsét, és akkor utána 1 napig szemüvegben van.
1: Aha.
2: Vagy ugye a mai rohanó világban azt mondjuk, hogy sokkal jobban megoldható ez, hogy mondjuk 7 köznapon, munkanapokon bent van a lencse, és hétvégére pedig szemüveg mellett pihentetjük.
0: Pihentetés. Aha. Hát jó,
2: igen.
0: Köszönjük szépen.
1: Szabocs, nagyon köszi.
0: További jó munkát.
2: Örülök.
1: Szép napot.
2: Köszönöm.
1: Szia. A Rakutus Optika alapítójával, Szalai Szabolcsal beszélgettünk.
0: Beszélgess el otthon a férjeddel is, hogy ezeket... De tudom, ő tökéletes, betartja az összes
1: szabályt. Nem tökéletes, csak a szemére vigyázz. Tehát, hogy azért, mert hogy az kell, tudod.
0: Mondanám, hogy abból egy van, vigyázzuk, de kettő van belőle.
1: Hát, hogy kettő van neki.
0: Látásból viszont csak egy.
1: Igen.
0: Vakulásig, ugye, látásból.
1: Igen.
0: Arra viszont akkor nagyon vigyázzunk. Ez a Sláger reggel, és a fülünket is készítsük elő most a szemeink után, hiszen nem sokára jön majd a hablacs.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:30 pontosan 5 perccel. Jó reggelt!
2: Történt itt baleset, kérem szépen, kontaktlencsével. Viki azt írja nekünk, szép jó reggelt, roppant kellemetlen érzés egyébként, ha tovább marad bent a lencsét. Égő, viszkető, homályos látás, szúró fájdalom. Aha. Egyszer történt, hogy elaludtam benne, buli után, hát nem tett jót neki a füstgép. Azt a dagadt szemet, azt soha nem felejtem el, utána 2 hónapig jártam szemészetre. Szóval nem, hogy 27 lencsével egyel sem tud, vagy 2-vel elaludni. Aztán Zolcsi azt írja, sziasztok, jó reggelt, én sem tudok hozzáírni a szememhez. Általában a szemcsepp használatokkor is a feleségem segítségét kérem, ezért inkább a szemüveg viselése mellett döntöttem, mondjuk megértem. Én meg azt nem tudom, ugye sokszor előfordul sminkelnek, hogyha mondjuk valamilyen felvétel van, vagy tévés produkció, és képzeld el, hogy olyankor sem engedem, hogy a szemembe cseppentsenek a sminkesek, mindig megkérem, hogy bocsánat, adják ide, és
1: hadd én.
2: Igen, mert nem tudom elviselni, tehát egyszerűen azt is nagyon nehezen, amikor belül kihúzzák a szememet. Kedves Kardos Julcsa, aki egyébként gyakran szokott sminkelni rendezvényekre, minden, ő is mindig mondja, hogy jó, Petrám, már adom, csöppents magadnak, és akkor így.
1: Te kikészülnél egyszer eljönni velem biciklizni? Nem szoktam szemüveget hordani biciklizés közben. Hát megyek, egyszer csak puf, belemegy egy bogár a szemembe. Megállok, mutatok.
2: Kiveszed.
1: Hát a trúcs is újja, hogy elkezd.
2: A trúcs is újja. Jézusom.
1: Hát valamivel ki kell venni, ami belement. Kimatatni a szemgolyom felszínéről a bogarat, mert az ott csíp, meg rossz. Tudod, az egyik ujjam a néz, és húzom le a személyem, és akkor innen így.
2: Figyelj, ez engem, ezzel ki lehet csinálni, tényleg. Jó.
1: Na, szemünk után akkor a fülünk.
2: Igen.
1: Úgy tűnik, hogy úton van a zongora. Az előbb hívtak, hogy jön a zongora.
2: Tényleg?
1: Hát figyelj, reméljük, hogy mert Péter Bence is úton van. Jó lenne, hogyha 2 találkozna, ugye? Itt nálunk a zongora meg a Bence.
2: Igen, ha esetleg lemaradtak róla reggel, már említettük, igen, hogy itt lesz velünk egy világsztár ma 9 után.
1: Másrészt pedig a fülünket, mint mondtam, az előbb készítsük, hiszen mindjárt Cilla is neki kezd.
2: Van egy 20.000 forint értékű ajándékcsomagunk a Color nyomda jó voltából, és 1 éves Sláger FM prémium előfizetésünk. Kikéri, tessék jelentkezni.
1: 0-30-30-30-95-8. Közben pedig Rick Astley, Never Gonna Give You Up, ugye? Nem szabad feladni, főleg, hogy most így az elmúlt napokban megint az a tapasztalásunk, hogy alapvetően hamar megfejtik a Cilla feladványait.
2: Úgyhogy
1: bátran jelentkezzenek, nem nehéz, szerintem a mai sem. Na ki lesz az? 7:30 múlt? Nem, lesz 3 perc múlva. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Difer. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyert meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a poluskotoyelcenter.hu-n.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memóriát.

0: vételi jegyek rock1.hu. Sztár vendég Abaházi Csaba. Szeptember 18-án Triász koncert, Orbán Egra, Red Stage.
1: A reklám után
2: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Országos razzia sorozatot indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fának csapódott, majd eltűnt egy férfi Szentendrénél. Látványos kísérletekkel készül a Semmelweis Egyetem a kutatók éjszakájára. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Országos razzia sorozatot indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amely a fekete munka és az adóelkerülés visszaszorítására fókuszál. Az ellenőrzések apropója a szeptember 1-én elindult kötelező nyugtaadás szolgáltatás. A revizorok Budapesten az őszi fesztiválokon, vásárokon és a távol-keleti árukat kínáló kereskedőknél jelennek meg, vidéken pedig papírboltokat, gyermekruhaüzleteket, zöldség- és gyümölcsárusokat, pékségeket és vendéglátóhelyeket ellenőriznek. A NAV évvégéig nem bírságol a nyugtaadási rendszer hibái miatt, de a fekete munka továbbra is szankcionált. Fának csapódott, majd eltűnt egy férfi Szentendrénél, 14 órával később találták meg az erdőben. Az eset szombaton hajnalban történt, a sofőr beverte a fejét a szélvédőbe, ezután zavart állapotban elindult a közeli erdőbe, és ott bolyongott 14 órán át, számolt be róla az RTL híradó. A roncsot arra járók találták meg üresen, így elkezdték keresni az autóvezetőt kutyákkal és drónokkal. Végül kora este találta meg egy biciklis az erdőben, nagyjából 3 kilométert gyalogolhatott a kocsijától sérülten. Végül kórházba vitték. Több száz új parkolóhelyen nyitheti a parkolási gondokat Dunaújvárosban. Az önkormányzat egy nyertes uniós pályázatnak köszönhetően fejlesztheti a parkolási kapacitást a római városrészben és a belvárosban. A tervek szerint meglévő murvás parkolókat tennének véglegessé aszfaltozással és szegélyezéssel. Emellett több párhuzamos vagy halszálkás parkolót merőlegesre alakítanának át. A tervezésnél fontos szempont volt, hogy a lehető legkevesebb zöld területet kelljen feláldozni. A terveket szeptember 15-éig véleményezhetik a dunaújvárosiak. Ezt követően jöhetnek az engedélyezések és a közbeszerzés. A kivitelezés pedig a tervek szerint 2027-ben indul. Látványos kísérletekkel készül a Semmelweis Egyetem a kutatók éjszakájára. Szeptember 25-én és 26-án az érdeklődők betekinthetnek egy molekuláris biológiai kutatólabor mindennapjaiba, és mikroszkóppal idegsejteket is megfigyelhetnek. A látogatók azt is megtudhatják, mi történik az emberi testtel a halál után, és miért alakul ki hullamerevség. Az igazságügyi orvostani programon a boncolások helyszínét és a szakértők által használt eszközöket is bemutatják. A Szerves Vegytani Intézetben kémiai kísérleteket is kipróbálhatnak a résztvevők. Emellett a gyógyszerkészítés kulisszatitkaiba is bepillanthatnak, sőt néhány különleges gyógyszerformát saját kezűleg is elkészíthetnek. Egyes programok korhatárhoz kötöttek, a részletes program a kutatók éjszakája honlapján érhető el.
4: Bori, nagyon szépen köszönjük, már csak 2 napig tart a szeptemberi nyár, úgyhogy ha eddig még nem használták ki, akkor most tegyék meg. 18 fokos a reggelünk, ma 31 fokot mérünk majd délután, holnap pedig már 33 fokig úszik fel a hőmérő higanyszála, és utána, akik az időjárás változásra érzékenyek, nem nagyon fognak örülni, mert hogy csütörtöktől igen erős visszaesés érkezik, akkor már csak 22 fokot mérünk, és végre azért egy kis csapadék is várható.
5: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
6: A MÁV Inform ügyeletese kis Horváth Levente a vonalban. Mi újság a vasútvonalakon? Jó reggelt!
7: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely vonalon a Bokhanyi és Göcsei Intercity és a térség személy vonatainak közlekedésében 15-30 perces késésekre lehet számítani, mert egy szakaszon lelassult a közlekedés biztosító berendezési hiba miatt, a fennakadás várhatóan délig is elhúzódhat. A Győri fővonalon az S10-es vonatok Almásfüzítő állomáson áthaladnak, Almásfüzítő felső és Almásfüzítő vasútállomás között állomáspótló busszal utazhatnak. A Sláger FM vételkörzetének többi vasútvonalán jelent kisebb fennakadás nélkül zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Jó utazást kívánok!
6: Köszönjük szépen! Az M7-es autópályán viszont van fennakadás Budapest felé. Baleset történt ugyanis a 14-es kilométernél, ahol jelenleg csak egy sávon lehet közlekedni. Több mint 5 kilométeres már a torlódás. Soroksáron is baleset nehezíti a közlekedést. Lezárták emiatt az Ócsai úti felüljárót. A befelé vezető oldalon kell alapvetően torlódásra számítani. Az érintett BKK járatok is a szokásosnál hosszabb menetidővel közlekednek.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: 7.40-kor.
1: Múltkor egy tévi adás volt, azt hiszem, jogi esetek címmel ment. Egy feltalálóról volt szó. Egy munkás ember feltalált valami ponthegesztést. Nem egy akármilyen dolog. Ebből a találmányból az államnak több milliárd dollár haszna lett. Na most, ebből kapott a feltaláló is, hát ugye ő gondolta ki, hát még piskóta. Na most panaszolt ez a munkás, hogy a saját lakásán örökösen macerálják a bunkók, így hivatali bunkó is, meg privát bunkó is, mert ezek besurrannak mindenhova a franc egyemek. Szóval mindig macerálták, hogy a feltalálónak mi bűtellik akkora szép villára. És a mocskosnak még van pofája megkérdezni, kérem. Ha bunkó elengedi magát, úgy tud ártani, hogy... Viszont a feltaláló munkás még egy bunkóhoz sem ment oda, hogy mondja már bunkókám, csak így egymás közt. Mi bűtellik magának akkora üres telekre? Itt a fejében!

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Szevasz, kedves József, kipihented már a nyarat?
2: Persze, kipihentem, végig dolgoztam, és ma van a születésnapom, úgyhogy...
3: Istenetesen sokáig!
1: Petra énekel neked!
3: Boldog, boldog, boldog születésnapot!
1: Tudtam, csak meg kell nyomni rajta egy gombot,
3: kívánjuk,
1: és bármikor
3: arra... Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Isten éltessen!
2: Hát nagyon szépen.
1: Ennél csak szebbet kívánunk neked, mint amit
3: azt
1: mi most...
3: Azt mondd meg, hogy fogsz ünnepelni. Ma fogsz ünnepelni, vagy majd hétvégén?
2: Hát ma ugye nem kellett dolgoznom, a születésnapi szavim vagyok, még ilyen is van a cégnél.
3: Mire jó cégnél
1: hol dolgozol? Mivel foglalkoztok?
2: Hát a Pécset dolgozok egy cégnél, úgyhogy köztisztánál is ennyi.
3: Mennyire jó fejek, tehát hogy szülinapon mindenki kiveheti szabadnapnak azt a napot?
2: Nem, szabadságra, ez a születésnapi szabadság.
1: Hát ez menő.
3: Tök jó.
1: Oké.
3: Okay. Szóval és akkor hogy fog telni?
2: Szerényen és egyszerűen. Szeretem a szerénységet és az alázatosságot.
3: Nincs is ezzel semmi baj.
1: Jó. De nyugtass meg, hogy nem egyedül ülöd azért.
2: Hát mondjuk kettem.
3: Jó, az
1: azt
3: jó.
1: Azt elég. Az jó. Már, az már.
2: Kicsit vagytok, úgyhogy ünnepelek.
3: Oh! Itt már hárman vagyunk.
1: Hát még, hogyha meg tudjuk ezt fejelni némi ajándékkal.
2: Hát, nem tudom.
3: Tudod, Csabi szeret nosztalgiázni.
2: Csabi szeret nosztalgiázni.
3: Igen, tehát nem feltétlenül régi. Mai előadókat szokott választani.
2: Aha.
3: És csak azért segítünk, mert szülinapod van.
2: Ó, nagyon rendesek vagy.
1: De meg azért nem mondjuk.
3: Azt azért nem
2: lehet. Egyértelmű, hát az egyértelmű. Nem tudom. Én valami ilyesmi.
1: Ott kimaradt pont az a fontosan.
3: Igen. Az segíthet.
2: Fú, hülyeséget meg nem akarok mondani.
1: Aha.
2: Nem tudom.
3: Hogy segítsünk még? Hát nem lehet az, hogy a szülinapján ne nyerjen.
1: Hát rákérdezhetsz, így tudok segíteni, de...
3: Ne legyen már az, hogy a szülinapján nem nyer.
1: Hát most mit
3: csináljunk
1: vele?
3: Hát az borzasztó szülinap. Na, segítsünk már. Figyelj, picit dudoljuk neked, jó, az Olival?
1: Azzal nem segítünk.
3: Okay. De hát, ha igen.
2: Abba nem, abba biztos,
3: hogy
2: nem.
3: De honnan tudod? Hát, ha. Na, tessék, segítsünk.
1: Hát dudolj, te szeretsz
3: ilyen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Hát ez egy ilyen kutni, elmenekülni, vagy Kovács Kati talán?
1: Igen, de
3: olyan.
1: Szülött az ember.
2: Hát elfutni, elrohanni, valami ilyesmi.
3: Igen, jól csinálod.
1: Szülnap az ember elgondolkodik, hogy nem kell, hogy gyerünk tovább, azon, hogy...
2: Néha elfutni, elrohanni.
3: Hogy kezdődik?
1: Ő meg pont az ellenkezőjét mondja, nem annak, hogy gyerünk tovább, hanem, hogy...
2: Most kéne abba hagyni, jaj, bocsánat.
1: Így, igen.
3: Jaj, de jó.
1: Pont itt álljunk is
2: már. De ez nagyon nehéz volt, ez a 60-as évek, 70-es évek.
3: Figyelj, ez egy nehéz szülés volt, de...
1: Konzultálj
3: a születésnapod alkalmából. Tied a 20 000 forint értékű ajándékcsomag a Color nyomda jóvoltából is egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
1: Ez jó.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon rendesek vagytok, és
3: tudnába
2: foglalom a Sláger FM-et nekik.
3: Na, hát ennyi, jó.
1: Boldog születésnapot, szevasz!
2: Köszönöm szépen. Hello.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportág választó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszervár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
2: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
4: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-kötőjelcenter.hu.
5: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
8: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Újabb 2 embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Megkezdődött az elhanyagolt épületek bontása Rákos rendezőn. Megnyílt az AI Summit a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Újabb 2 embert vett őrizetbe a Nemzeti Adó és Vámhivatal az NKA ügyben. A gyanú szerint az elkövetők több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésre a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. Majd idén áprilisban elszámoltak a projekttel, noha a film valójában nem készült el. A hiányt fiktív számlákkal próbálták leplezni, amelynek egy része a pályázatot benyújtó személy saját cégétől származott. Az elkövetők társtettesként követték el a bűncselekményeket, ezért költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt indult eljárás. Letartóztatásukat a NAV a Bács-Kiskunvár megyei főügyészségnél kezdeményezte. Az ügyben eddig 7 gyanúsított volt, köztük Búzs Balázs, Ugi Attila és Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke. Megkezdődött az elhagyatott épületek bontása Rákos rendezőn. A munkát a 13. kerületi önkormányzat indította el, miután a környéken élők több mint 1000 aláírással kérték a terület rendezését. A romos korábban MÁV dolgozók által lakott ingatlanoknál az illegális lakásfoglalók miatt a közbiztonság és a köztisztaság is komoly problémát jelentett. A bontás első ütemét az önkormányzat saját költségén végzi el, annak ellenére, hogy sem tulajdonjogilag, sem közigazgatásilag nem érintett az ügyben. A munkálatok várhatóan 1 hónapig tartanak. A bontás azonban ezzel nem ér véget. A terület tulajdonosa, a Budapesti Közművek vállalta, hogy ezt követően elszállítja a keletkező romokat. Drogdélert fogott el a rendőrség Kőbányán. A 40 éves nő droggal kereskedett a kőbányai lakásán és 8. kerületi parkokban is. 5000 forintért árulta például a kristályt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 10. kerületi rendőrök egy elfogott kábítószerfogyasztó vallomása alapján akadtak a nő nyomára, akit végül pénteken a lakóhelyén kaptak el. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakokat, valamint mérleget és több mobiltelefont is lefoglaltak. Ellopták a Flipper Múzeum bevételét vasárnap délután Budapesten, a 13. kerületben. A múzeum közlése szerint fennállásuk 12 éve alatt korábban nem történt hasonló eset. A közzétett biztonsági kamerás felvételen az látható, hogy egy társaság tagjai akkor használják ki az alkalmat, amikor a kasszás egy látogató kérésére hátra megy. Távolléte alatt a kasszából elviszik a bevételt. Megnyílt az AI Summit a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban. Budapesten 4. alkalommal rendezik meg Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, ahol 12 szekcióban több száz előadó válaszol több ezer vendég kérdésére. A rendezvény Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter nyitotta meg, aki a Facebook oldalán azt írta, a kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek mutatják be tudásukat a jelenben és elképzeléseiket a jövőről. Közölte, a magyar kormány részéről fontosnak tartják, hogy az emiatt a lehetőségeket maximálisan kihasználják, ugyanakkor felelősen is bánjanak ezzel a technológiával. A következő években több mint 500 millió eurót fektetnek ebbe a technológiába. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés és meleg idő várható, bár reggel még jól jöhet egy pulóver, de a 12-15 fok után délután már 30 fok lehet, többfelé megélénkül a délies szél. Szerdán is szinte kánikula lesz, bár a hajnal akkor is hűvösen indul, napközben 33 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Lehűlés csütörtökön jön, akkor 10 fokot zuhan a hőmérséklet és eső is várható.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
12: Az M7-esen Budapest felé baleset okoz torlódást a 14-es kilométernél, több mint 5 kilométernyit, ugyanis csak az egyik forgalmi sáv használható jelenleg. Letenye felé ért közelében egy platós kis teherautó ütközött a szalagkorlátnak, tehát ott is baleset történt a 21-es kilométernél, szintén csak egy sáv járható, nagyjából 2 kilométeres a torlódás. Tovább erősödött és erősödik a forgalom a főváros felé az M1-esen Biatorbágynál, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrénél, a 31-esen Mende térségétől, az 51-es főúton pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Soroksáron az Ócsai úti felüljárót baleset miatt zárva tartják továbbra is, befelé van főleg torlódás, az érintett BKK buszok is a szokásosnál hosszabb menetidővel közlekednek. A Városligeti Fasort mától csatorna felújítás miatt zárva tartják a Bajza utcánál, a szervízút azonban használható, a Bajza utcában is sávzárás van továbbá, illetve a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében zárva a fél útpálya burkolatjavítás miatt, és vízvezetékjavítás miatt van zárva a fél útpálya a Szépjuhászné úton, illetve a Törökvész úton a második kerületben, mindkét helyszínen csak egy sávon felváltva engedik át a két irány forgalmát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: Közvélemény kutatást indítunk a Sláger FM Facebook oldalán, de SMS-ben is írhatnak.
13: Hány év ismerettség után házasodtak össze a párjukkal?
12: Ennyi a kérdés, csak egy számot várunk.
13: 0630-30-30-95-8, ide is írhatnak.
12: Ja, meg a Facebookon persze a sztorit is, hogy miért vártak addig, vagy miért nem?
14: Disco. It ain't no country club either.

legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

0: ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz már egy perc múlva. A napokban Hevér Gábor ugye a Heti Hetesben vallotta be, hogy 26 évnyi együttélés után vette feleségül a kedves párját. Föl is hívtuk Septiben, és azt mondta, hogy nagyon kedves, köszöni szépen az érdeklődést, de valójában ennél többet nem szeretne erről mesélni, mondta, hogy igazából ezt így elkottyantotta, de hogy nem akarja ezzel végig turnézni a médiát. Nagyon kedvesen pattintott le minket, és ezt mi abszolút tiszteletben tartjuk. Viszont gondoltuk, hogy akkor tartunk egy ilyen kis házi közvéleménykutatást, így a Sláger FM-en keresztül, hogy ki hány évnyi ismeretség után házasodott össze a kedves párjával.
2: Igen, mert hogy én nem annyira értettem, akik mondjuk 10 vagy akár 15 vagy 20 vagy 30 évet vár. És folyamatosan írnak a hallgatóink. Képzeld el, hogy például a Sláger FM Facebook oldalon egy nagyon kedves hallgatónk Éva azt írja, hogy 3 év után, mert 2 év katonaság közbeszólt. Hát jó, ugye hát annak idején az még nagyon sokat számított, persze. Egyébként utána 54 évig voltak házasok.
1: De ha nem érted a 10-et, itt van Petra Budapestről, aki pontosan 10 év után ment hozzá az ő kedves szíve választottjához. Szia Petra!
2: Jó reggelt!
1: Hát mire vártatok 10 évet?
3: Hát mi nagyon fiatalon ismerkedtünk meg, én 18 voltam, amikor
2: összejöttünk
3: a szüleim elváltak, ott maradtunk a lakásban kb. Egyedül, 18 évesen, és akkor nekem is elment egy évre katonának a férjem, fél évre akkor már csak. Aha. Valahogy így alakult, tehát így, nem tudom, ő, hát nyilván ő kérte meg az én kezemet, hogy kérd már ennyi ideig, azt sem fogom megtudni szerintem. De
2: hogy... Ja, hogy nem kérdezted meg tőle?
3: Hát nem.
2: Jó, oké.
3: Okay. Együtt éltünk, igazából nekünk csak ugye ilyen klasszikus családmodell, hogy az házasság kell ahhoz, hogy gyerek legyen. Uh-huh. Nem is éreztem magam annyira készen arra, hogy gyermekünk legyen, és akkor ez így alakul, de igazából rendben volt így. Tehát 30 éves volt, az első lányom született, teljesen rendben volt.
1: Szóval akkor összességében a gyermekvállalással ez így részben összekapcsolódott, hogy akkor hivatalossá tettétek. Aha.
2: És boldogság van meg minden.
3: Persze.
2: Na ez a lényeg.
1: Jó.
2: Őszintén mondta.
1: Kicsit elgondolkodott rajta. Hány éve már ennek, amit most elmeséltél? Tehát, hogy ez hány éve történt?
3: Várjátok, 24 éve jöttünk össze.
1: Tehát akkor 10 éve, 14 éve házasodtatok össze. Szép.
2: Köszi Petra.
1: Jövőre jubileum. Hajrá. Szia.
2: Szia.
3: Egy pillanatra még csak egy szóra mondhatok, mit?
1: Persze.
3: Nyertem tőletek az Aralarszon koncertre egyet a Szigetre, igen. És elmentünk a lányommal, és óriási nagy élmény volt, úgyhogy nagyon hálás vagyok.
2: De örülünk! Most már így emlékszem, hogy te vagy az a Petra, aki a lánykáját akarta vinni, és neki nyertél, igen, mert ugye a lánykán igen, nagy az Aralarszon rajongó.
3: Nagyon köszönöm nektek!
2: De szuper! Örülünk nagyon!
1: Szia.
2: Szia Petra!
3: Sziasztok!
2: És itt van velünk Attila 64 is, ők 15 évig vártak, már mint hogy ő, hogy megkérje a párja kezét.
1: 15. Szevasz Attila!
4: Jó reggelt, jó rádiózást. Hát 1994-ben ismertem meg
2: igen.
4: A feleségemet, közben nekem volt egy házasságom.
2: Igen.
4: Elműben dolgoztunk, és mind a ketten a Vízmek éttermében ebédeltünk, és ott ismertük meg egymást. Először csak szemkontaktus volt, közben egy házasság, aztán a vállófélben voltunk, amikor a barátnője, aki a céghez hozta, az szépen elkezdett ügyeskedni, hogy egy asztalán ebédeljünk, elkezdtünk beszélgetni. Ő a központban dolgozott, én Közép-Pesten, amiből az lesz, hogy a központban néha hogy piszkálgattak, meg ugráltattak, én meg a fenében már megint nem kell oda. És akkor jöttem el, hogy kiről van szó, és akkor összevegettünk, és aztán 99-ben álltunk össze, 3 héttel a vállópert kimondása előtt, úgyhogy dugdosnom kellett, mert viszonylag telek szomszédok voltunk a feleségemmel, és amikor kimondták a vállást, akkor az a drága nem akarta elfogadni, és a bírónő mondta, hogy nincs tovább. Nem kell nyugodni, felebezésnek helye nincs. Így álltunk össze 99-ben.
2: Bocsáss meg, tehát akkor te azért vártál még egyszer mondjuk 15 évet, mert egyszer már voltál házas, és jól át kellett gondolni, hogy még egy nősülésre fogjam a fejem, vagy adjam a fejem.
4: Megégettem magam a
2: vastagom,
4: és azt mondtam, hogy többet nem útrozok össze senkivel, mert ez borzalom. Aztán ez az érzés enyhült.
1: 15 év alatt értem.
4: És amikor rájöttünk, hogy ez az egész történet stabil, na akkor most már tegyük meg, mert bármi történik, legyen
2: biztonsága
4: papír,
2: neki, igen.
4: És azóta is együtt vagyunk jól.
2: De 15 év kellett neked ahhoz, hogy tudd, hogy ez stabil?
4: Hát 99 meg 2009 az olyan 10 év volt.
2: Aha.
4: Nem akart, ő nem akart.
2: Ja, hát, ő nem akart. Ja. Okay.
1: De neki is volt már korábbi?
4: Most taktika azért működött. Aha. Is.
1: Neki is volt már korábbi házassága vagy tapasztalása?
4: Neki csak egy rossz kapcsolata volt, egy kicsit ki kellett mozgatnom őt.
2: Na, azt viszont jól csináltad.
1: Ezek szerint igen.
2: Legyetek boldogok nagyon, köszönjük.
4: Köszönöm.
1: Hello. Várjuk még a további sztorikat. Ki meddig várt? Tehát akkor most már van, hogy 10 év, 15 évünk, ha valaki ennél is tovább várt, az esküvővel kíváncsian meghallgatnánk.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Panda Csöki Dudett Konga. Ez a Sláger reggel 8:59.
2: Nagyon sok üzenetet kapunk a Facebookon, köszönjük szépen. Rita azt írja, hogy 9 év után vett feleségül a párom, és pont ma van a 9. házassági évfordulónk, sok boldogságot kívánunk. Aztán Zoltán üzenete, sziasztok, 12 év ismerettség után, 15 éve egyébként a hitvesem. Milyen szépen fogalmazza meg, igen, ezt már rég hallottam, ezt a szót, de szép. Aztán Orsit 15 hónap után kérte meg a párja, Józsi 2 év után, és most 50 éves házasok.
1: Nagy a szórás.
2: 50 éves házasok, hát ez csodálatos.
1: Az amelyik, hogy vannak ezek az arany, meg ezüst, meg gyémánt?
2: Nem tudom, a lakodalmak, hogy vannak, mindjárt elkeresek.
1: Majd amikor aktuális lesz nálatok.
2: Igen, de már az egyiket elkerültük, csak nem, még szerintem, igen.
1: Stegi 10 év után házasodott a párjával. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Mire vártatok ti?
3: Hát semmi komolyra. Én mondtam a páromnak, hogy én úgy 30 éves korom előtt nem terveztem, ja, hogy
1: aha,
3: akkor
1: életkorfüggő,
3: megházasodom. És ezt ő el is fogadta, azt mondta, hogy jó, semmi gond, oké. Éltünk együtt tényleg békességben, és utána sikerült a 30. születésnapom előtt 10 nappal megházasodnunk, úgyhogy nem sikerült betartanom.
2: Ne!
1: Figyelj, már nem bírtad ki ezt az utolsó 10 napot?
3: Hát elkezdtünk szervezni az esküvőt, és így ekkor voltak a szabad időpontok, és akkor így mondtam, hogy jó, legyen 10 napot, elengedek. Viszont aha, így a 30. születésnapomat a Nászúton ünnepeltük.
2: Jaj, az mekkora buli!
1: Na jó, akkor így minden, igen, megbocsátva.
2: Nekem pont a 30. születésnapomon kérték meg a kezem, és ha már az előbb a Zoli említette azt, hogy melyik mit jelent, tanuljunk egy kicsit. Az első év az a papír vagy gyapjú lakodalom, a harmadik a bőr lakodalom, az ötödik a fa lakodalom, a hetedik a réz lakodalom, a 10 a rózsa, a 15 az üveg vagy kristály, a 20 a porcelán, a 25 az ezüst, a 30 a gyöngy, a 35 a vászon, a 40 a rubint, és a 45. a zafír, aztán az 50. az arany, az 55 a smaragd, és mondom a 75-öt, mert hogy elvileg van ilyen koronaékszer.
1: Jó, kikérdezlek, melyik volt a, ne nézz oda, melyik volt a vászon?
2: Nem tudom.
1: 35? 35? Azt hiszem. 35
2: nem,
1: a vászon?
2: Az az elején volt a vászon.
1: Nem, az közé, de... 35 a vászon.
2: Tényleg a 35 volt a... Ugye? Igen, igazad van.
1: De hát többiről sem hallottam, tehát ez, hogy fa, meg üvegek, gyapjú.
2: De tök jó, ez most már ezt tudjuk.
1: Tényleg van ilyen.
2: Tehát Steigi kém az azt jelenti, hogy 10, ugye?
3: Nem, hát 10 év után...
2: 10 év után vetted el,
3: most volt a 20. házasság.
2: Most volt a 20. akkor a porcelán. Porcelán. Jaj, a szép!
1: Összene törjön! Most vigyázzál nagyon! Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Szia! Várjuk még a további sztorikat. 0630 30 30 95 8 vagy a Sláger FM Facebook oldalán. Közben ping!

0: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
2: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
4: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép! Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
5: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjelhu projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Államtitkárokat nevezett ki Baka András a Sándor palotában. Újabb lépést kellett tennie a fővárosnak, hogy egyensúlyban tartsa a költségvetést. Több mint 10 év után újra megnyílt a Dezsőfi utcai zsinagóga Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Összesen 10 szemét fogadott Baka András államfő hétfőn a Sándor palotában, hogy átadja nekik államtitkári, valamint rektori megbízó levelüket. A köztársasági elnöktől átvette az okiratot nemcsak Dénes is, akinek a kinevezése miatt a volt munkatársai tiltakoztak. A Nemzeti Fejlesztési Központ munkatársai felháborodtak a szakember vezetői magatartása és a szervezetben kialakított toxikus légkör miatt. Petíciót is indítottak a kinevezése ellen, amit csak nem 2000-en írtak alá. Ennek ellenére a kormány alkalmasnak találta a posztra. Baka András összesen 6 személynek adott államtitkári, valamint 4 főnek rektori megbízást. Újabb halasztással próbálja egyensúlyban tartani a költségvetését Budapest. Karácsony Gergely főpolgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Arrivabusz szeptember és december között esedékes, összesen mintegy 9 milliárd forintos számláit csak jövő márciusban fizessék ki. A BKK ezt a likviditási egyensúly megőrzésével indokolta. A fővárosi közlekedési cég az idei évet már 30 milliárd forintos folyószámlahitellel kezdte, majd további 45 milliárd forintnyi forgóeszközhitelt vett fel, miközben évvégére mintegy 75 milliárd forintnyi halasztott fizetést torlódhat össze. A fővárosi önkormányzat számlája jelenleg 67 milliárd forintos mínuszban van, és hamarosan lejár a 80 milliárd forintos folyószámlahitele is. Bár szeptemberben megérkezik az iparűzési adó második része, a bérek és a hitelek rendezése ismét jelentős terhet ró a fővárosra, írja a Telex. A helyzetet nehezíti a 86 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás októberre halasztott részlete, amelynek sorsa továbbra is bizonytalan. Több mint 10 év után újra megnyílt a Dezsőfi utcai ortodox zsinagóga Budapesten.

0: A megújult imahely Európa első tini zsinagógájaként működik tovább, és a Széchenyi Ifjúsági Szervezet központja lesz. A zsinagógát az EMIH, a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközséggel együttműködésben újította fel. A cél, hogy a fiatalok ne csak résztvevői, hanem alakítói is legyenek a közösségi életnek. Újabb gyalogosbarát fejlesztés készült el Budapesten. Biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton, a szénatéri villamos megállónál, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A fejlesztés része az úgynevezett kiskorrekciós beavatkozások programnak, melynek célja, hogy új, kisléptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel, így például gyalogátkelőhelyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával, illetve azok átalakításával biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés.
1: Bori, nagyon szépen köszönjük, már csak ma és holnap tart a szeptemberi nyár, de ez tényleg kimaxolhatjuk, mert hogy ma akár 30 fok is lehet, illetve holnap 33 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála, úgyhogy tessék szabadtéren tölteni a mai délutánt, mert csütörtöktől erre nem lesz lehetőségünk, ugyanis visszahűl a levegő, ami nem lenne baj, viszont végre megérkezik a csapadék, és hogyha nem akarnak bőrigázni, akkor inkább most sétáljanak.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: Az Etele utat lezárták baleset miatt a Hadak útja és a Somogyi út között, Kelenföld vasútállomás irányában. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás között jelenleg pótlóbuszok szállítják az utasokat. A pesti alsó rakparton is baleset nehezíti a közlekedést, a Vigadó térnél északi irányban csak egy sávjárató, lelassult a haladás. Soroksáron is baleset történt korábban, még mindig zajlik a műszaki mentés az Ócsai úti felüljárónál, ezért az továbbra is zárva, befelé kell főleg torlódásra számítani. Az érintett BKK autóbuszok is a szokásosnál jóval hosszabb menetidővel közlekednek. Az M7-es autópályán Budapest felé baleset történt a 15-ös kilométernél még korábban. Megszűnt most már a sávzárás, de a kialakult több mint 5 kilométeres torlódás bizony csak lassan oszlik, legyenek tehát türelmesek. Közben pedig ugyancsak az M7-esen, ám az ellenkező irányban, tehát Letenye felé Érd közelében történt baleset. Egy platós kis teherautó a szalagkorlátnak hajtott. A 21-es kilométernél csak egy sávon haladhat a forgalom, jelenleg 2 kilométeres a torlódás.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Jó reggelt kívánunk, 3:49 után, 1 perccel. Még mindig az a kérdés, hogy ki mennyi idő után házasodott meg, mármint, hogy hány évnyi ismeretség vagy együttjárás után, tekintve, hogy Hevér Gábor ugye nemrég szintvallott, hogy 26 évnyi együttélés után vette csak feleségül a kedves párját.
1: Orsi azt írta, hogy 1/2 év a Facebook oldalunkon, az azért elég jó. Aztán Gábor üzenete 4 év, és most tartunk az 54. évnél. Közben valaki írta SMS-ben, hogy ő úgy tudja, hogy a 60 éves az a vas lakodalom. Hát kérem szépen, a 60 éves nem, az a gyémánt lakodalom. A vas az a 65. 65. házassági évfordulón. Nagyon kemény.
0: Na és hát úgy tűnik, hogy találtunk egy rekordert, illetve csak félig meddig rekorder, mert hogy most akkor hogy van náluk, hogy még?
1: Hát úgy van, hogy ők 39 éve együtt vannak, de még nem házasak. Szia, jó reggelt!
0: Hello.
2: Jó reggelt, szervusztok!
0: Szia, egy keresztnevet hadd kérjek.
2: Laci vagyok.
0: Laci, hát ebből nem lesz vaslakodalom.
1: Ebből nem.
0: Mert ugye az 65-öt kéne még együtt tölteni, és az már így, bárhogy számolok, én kívánok nektek hosszú, boldog életet, de hogy... Igen. Figyelj, mire vársz? Hát te vagy a férfi ember, úgyhogy tőled kell kérdeznem, hogy mire vársz.
2: Az a helyzet, hogy nem voltunk már gyerekek, amikor összekerültünk, mind a ketten egy rossz házasságban voltunk. Egyikünknek 2 év volt, másikunknak 3 év volt, ameddigre elrendeződött meg az ingatlan viták, meg a stb. És akkor egy kicsit belefáradtunk ebbe, és úgy feledésbe is merült el a dolog. Aztán úgy időnként a páromnak felmerül, hogy én már Kovácsinének fogok meghalni. Aztán
0: ja, mert ugye az, várj, megvan az előző férjem neve?
2: A régi nevén van, igen, azóta is a régi nevén van. Tehát macerás lett volna mindent átiratni, stb. Nyugdíjügyben is voltak olyan feltételek, ami miatt akkor nem volt ez aktuális.
1: Ja, de várj, tehát akkor nyugdíjasok vagytok? Mennyi idősek vagytok? Azt megkérdezhetjük?
2: Hát a párom, ő 84 éves, én vagyok 73 éves.
1: Hát akkor el kéne venni feleségül, hát nem szabad már várni. 39 évet vártatok, az már biztos, hogy működni fog.
2: Úgy gondoltam, hogy a 40. évfordulónkra esetleg tartunk egy lakodalmat.
1: Hát minden, nem esetleg, drága László. Engedd meg, hogy így hívjalak, jó? Igen. Drága László, a 40. Évfordulótok, ami egyébként a Rubin lakodalom lenne, azt azért igyekezzetek megünnepelni, jó? Egy rendes lagzival, kérlek.
0: Bár nem tudom egyébként, miért kapacitálunk, tehát hogy én sem vagyok házas, Petra, igen, de hogy ha önnekik jó így...
1: Hát pont azért, mert hogy ők rosszakon vannak túl, és hogy jó élménnyel gazdagodjanak, tudod. Azt mondjuk
0: igen, felülírna a régit.
1: Volt, igen, jó, neked nem volt rossz házasságod. Nekik volt, és hogy ez felülírja. Igen.
0: Ezzel fogok túrnézni, tudod, majd öregkorom, hogy nekem nem volt rossz házasságod.
1: Figyelj, ez a menőség.
0: Nem, ugye, te nem volt rossz, igen. Legalább. Nem, szoktam mondani, hogy már legalább két válasz.
2: Hát egy ember vagyok.
0: Hát ezt halljuk.
2: Szerethető ember, vagy egyedül az ő holdférje az, aki az nem nagyon szeretett.
0: Jó, hát ezt is megértjük. Én is szerethető vagyok, de figyelj, legalább két választ megspóroltam már, szoktam mondani. Szevasz, Laci, vigyázzatok egymásra.
1: Köszi, Laci, ha összeházasodtok, írj. Köszi.
0: És jövünk nász ajándékkal. Ja.
1: Közben pedig megérkezett a zongoránk, amire vadásztunk egész reggel.
0: Kérem szépen, van zongoránk.
1: Igen.
0: Tehát már csak egy zongora művész hiányzik mellőle. Reméljük, hogy ő is hamarosan befut. Tessék készülni. Lélekben legfőképpen, de jó értelemben.
1: Igen. Én még nem tudom, mit fog nekünk játszani. Te tudod, hogy mit fog nekünk játszani?
0: Fogalmam nincs.
1: Ez meglepetés lesz.
0: Várja, ő tudja, hogy fog nekünk játszani? Mert ugye eddig nem volt zongora se, tehát hogy beszélgetni hittük,
1: ja, hogy
0: Péter
1: lehet,
0: Bencét.
1: Hogy nem, egyszer nem hallgatott minket egész reggel, és tudja.
0: Remélem, hogy játszik.
1: Szia,
0: majd.
1: Szia, Bence, nekünk. Van egy zongoránk.
0: Mert ő azért, hát gondolod, most megy majd Sydneybe az operaházba. Jel. Tehát ő akár mind nem játszik.
1: Meg jó, most de itt az MVM Dome-ban is itt lesz, érted? Kis Sydney Operaház, a hazai közönség a legjobb.
0: Ja, hát az MVM Dome az alig nagyobb, mint a Sláger FM stúdiója.
1: Elnézést, az MVM Dome-ban ő hazai közönség előtt játszik. És amikor 2 éve voltam a koncert, na mindegy, ezt majd elmesélem.
0: Jó. Addig is Backstreet Boys, Larger Than Life, 9 óra lesz, 9 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládés vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Amikor beköszönt a nyári hőség, az egyik legfontosabb döntés otthon az, hogy mindent tökéletesen frissen tartsunk. A Gorenje hűtőszekrények megbízható működésükkel és intelligens megoldásaikkal segítenek felkészülni a kánikula kihívásaira. Keresse termékeinket partnereinknél.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
5: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
7: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
8: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
9: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a kulcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
10: Még nem emlékszem.
9: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
11: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megválasztja a független közmédia testület tagjait az országgyűlés. Felmondták a korzó szerződését Velencén. Újabb kolotkó szobrot loptak el Budapesten. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megválasztja ma az országgyűlés a független közmédia testület tagjait és elnökét. Az ülés megemlékezéssel kezdődik, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása következik. A képviselők több törvénymódosításról is szavazhatnak, köztük a házszabálya kapcsolatos javaslatokról. Napirenden szerepel a 2026-os költségvetés módosításának általános vitája is. A parlament tárgyalhat a Budapest és a kormány közötti egyeztetések szabályairól, valamint egyes belvárosi közterületek hosszú távú fővárosi vagyonkezeléséről. Emellett szó lesz az Otthonstart programhoz kapcsolódó építési beruházásokról, a vagyonelkobzás új formájáról és az embercsempészek elleni büntető eljárás szabályairól. Kizárta az országgyűlés eheti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét Forstoffer Ágnes házelnök. A döntést azzal indokolta, hogy Torockai felszólalásában olyan kifejezéseket használt Magyar Péterre, amelyek sértették az emberi méltóságot. A frakció vezető azért kért szót, mert a miniszterelnök korábban azzal vádolta, hogy egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott. Torockai ezt súlyos hazugságnak nevezte, majd felszólította a kormányfőt, hogy kérjen tőle bocsánatot. A házelnök már az ülésen figyelmeztette a képviselőt, hogy válogassa meg a szavait, majd úgy döntött, Torockai az eheti ülésen a szavazások kivételével nem vehet részt. Felmondták a korzó szerződését Velencén. Az önkormányzat képviselőtestülete a Velence korzó működésével kapcsolatos hosszabb ideje fennálló szerződésszegések miatt hozta meg a döntést, írja a feol.hu. A város három alkalommal egyeztetett a Gomi Kft-vel, de nem született olyan koncepció, amely a korzó működésének rendezését és vonzóbbá tételét szolgálta volna. Az önkormányzat többek között a közcélú területek szabad és biztonságos használatát, a parti kerítés elbontását, a parkolási díszedés megszüntetését, valamint az üzemeltetési dokumentáció átadását kérte. Emellett elmaradt karbantartási, javítási, takarítási és zöld felületkezelési feladatokat is kifogásoltak. Felnapcsapódott, majd eltűnt egy férfi Szentendrénél, 14 órával később találták meg az erdőben. Az eset szombaton hajnalban történt, a sofőr beverte a fejét a szélvédőbe, ezután zavart állapotban elindult a közeli erdőbe, és ott bolyongott 14 órán át, számolt be róla az RTL híradó. A roncsot arra járók találták meg üresen, így elkezdték keresni az autóvezetőt kutyákkal és drónokkal. Végül kora este találta meg egy biciklis az erdőben, nagyjából 3 kilométert gyalogolhatott a kocsijától sérülten. Végül kórházba vitték. Újabb kolotkószobrot loptak el Budapesten, ezúttal a Néprajzi Múzeum mellől tűnt el az egyik apró alkotás. A Liget Budapest közlése szerint az eset a hétvégén az éjszakai órákban történt, a lopást pedig a Városliget biztonsági kamerái is rögzítették. A felvételek alapján együttműködnek a hatóságokkal, és bíznak abban, hogy a szobor hamarosan előkerülhet. A kolotkószobrok Budapest kedvelt, különleges látványosságai, ezért az újabb lopás nagy felháborodást váltott ki. Ma többnyire napos idő várható, csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék sehol sem lesz. A déli szél többfelé megélénkül, emellett a hőmérséklet délutánra akár 30 fokig is emelkedhet. Holnap még kitart a nyáriasan meleg idő, sőt még a mainál is melegebb lesz, 33 fokot mérhetünk majd délután. Csütörtöktől azonban őszies lesz az időjárás, az előrejelzés szerint 10 fokos lehűlés és némi csapadék is érkezik.
10: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
13: Az Etele utat a Hadak útja és a Somogyi út között Kelenföld vasútállomás irányában le kellett zárni egy baleset miatt. Így az egyes villamos helyett is pótlóbuszok szállítják az utasokat az Etele út Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás között. A pesti alsó rakparton is baleset nehezíti a közlekedést, a Vigadó térnél északi irányban csak egy sáv járható. Mától csatorna felújítás miatt zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, a szervizúton azonban lehet közlekedni, de a Bajza utcában is sávzárásra kell számítani. Lezárták a Csillagvirág utcában a félút pályát az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt, és szintén félpályás zárás van érvényben a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében és a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében vízvezeték javítás miatt. Ezen a két helyszínen a két irány forgalmát felváltva engedik át. Ami pedig a városon kívüli forgalmat illeti, a 71-es számú főúton három személyautó ütközött össze, a 104-es kilométernél teljes útzár van, a forgalmat egyelőre elterelik. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8. Köszönjük!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: Egy zongora virtuóz, aki egyébként egy fiatal srác. Egy fiatal srác, aki egyébként egy zongora virtuóz, ő lesz a vendégünk mindjárt.
14: Bizony, Péter Bence érkezik hozzánk, a zongora már itt van, most már csak őre várunk.
13: Igen. Jó reggelt kívánok, Pordán Petra.
14: És Somogyi Zoltán.
13: Álljon a popdalával, ez az I Love It, 9 óra 6-kor.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz, vár 2 perc múlva.
2: Zoli, el tudod-e képzelni azt, hogy én egy luxushajón élj? Tehát életvitelszerűen.
1: Életvitelszerűen?
2: Igen.
1: Fú, nagyon ki akarsz mozgatni a komfortzónából, mert ugye? Eddig azt sem tudtam elképzelni, hogy én elmenjek üdülni egy luxushajóval.
2: Én már el tudom.
1: Múltkor, képzeld, hogy múltkor voltam forgatni, és beszélgettem egy utazási iroda tulajdonosával, és az összes ilyen tévhitemet az gyakorlatilag egy néhány perces beszélgetéssel eloszlatta azzal kapcsolatban, hogy miért nem úgy van, ahogy, mert én ugye mindig mondom, én aktív utazáspárti vagyok, tehát hogy nem tudom elképzelni, hogy be vagyok zárva egy fülkébe, meg az étterem, de azért nem ilyen
2: nem,
1: a helyzet.
2: Ez nem ilyen, nem. Óriási nagy terek vannak, és most már egyre több ismerősöm ment úgy családilag, úgyhogy már én is kedvet kaptam hozzá, de hogy ott éljek, azt nem tudom elképzelni. Viszont van egy pár, úgy hívják őket, hogy Jeff Knapp és a felesége Debbie, akik már 900 napja egy luxus óceán járó hajón élnek, és azért döntöttek emellett, mert hogy azt mondják, hogy így sokkal olcsóbban tudnak kijönni havi szinten, mint hogyha mondjuk fizetniük kellene egy albérletet, vagy éppen fizetniük kellene egy házrészletet. Nem tudom, hogy hogy jön ki olcsóbban a 7500 font, mert az olyan, akárhogy is számoljuk, az 3.200.000 forint, de ők azt mondják, hogy így nekik jó, és azt sem zavarja őket, hogy szűkös lenne 28 négyzetméteres kabinjuk, mert hogy ugye rengeteg tér van a hajón, és nagyon sok programot tudnak kitalálni, tehát ők nem unatkoznak, szuperül érzik magukat, és még az esküvőjük is egy ilyen hajón volt.
1: Kiszolgálják őket.
2: Persze.
1: Mostnak is rájuk vajon egy ilyen.
2: Mi, hogyne, persze. Hát ott mindent kérhetsz.
1: Hát igen.
2: Mert mint hogy az szállodában kérhetsz.
1: De hát a szállodában az ágyneműdet kimossák, Zoli, de a pulóveredet nem.
2: Ha, de. Ha kéred, hát fizetsz érte. Persze, van ilyen service, laundry service. Igen, és akkor elviszik a ruhádat, és másnap kihozzák kimosva, kivasalva. Hát de vicceljet, egy ilyen óceániáró ruhajó.
1: Én még ott tartok, hogy örülök, hogyha van a hajszárító a szobában.
2: Hogy... Jó, te milyen helyekre jársz?
1: Papucsot se adnak, nem vicce, hát a 4 csillagos szállodába se adnak ma már ilyen fehér, azt a szállodai papucsot. Azt úgy szoktam vinni magammal. Régen bespájzoltak belőle.
2: Én nem tudom, én mindig kaptam eddig 4 csillagos szállodában. Igen, az utóbbi időkben is. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ők így élnek, és hiába kéri őket a család, hogy ugyan menjenek már haza, nem annyira akarnak. Azt mondják, hogy ők most ezt kiélvezik, mert hogy olyan, mintha állandóan ászúton lennének.
1: A kérdés az, hogy úgy működik ez a szállodahely, mint egy idősek otthona, hogy van látogatási idő. Mert érted, hogy mert akkor én nagyon pártolnám.
2: Hogy... Ja, hogy majd idősebb korodra, akkor jó.
1: Hát vagy igen, mert akkor mehetnek meglátogatni őket. Tudod, egy motorcsónak, aki iszik, hogy megyünk dediékhez, megnézzük, hogy mi újság. Fú, nem tudom. Én nagyon fészekrakó típus vagyok. Tudod,
2: de?
1: Hogy... Igen.
2: Tudod, mi a fészekrakó típus?
1: Hát nem tudom.
2: Hát az, aki össze is butorozik valakivel, ja, fészket rak, családot alapít, az a fészek.
1: Nem erre gondoltam, rakás. Hanem arra, hogy én szeretem, hogy van egy, nem lakásom, hanem egy otthonom, ahol, ami otthonos.
2: Ja, ugye,
1: ahol,
2: mi a tied. Igen,
1: igen ami ugye kis személyes, privát tér. Tehát, hogy ahova, mint régen, tudod, a vezeték nélküli telefon, hogy rárakod az alapkészülék, és akkor föltöltődik. Na, én így vagyok az otthonom, hogy hazamegyek, és ott mindig föltöltődöm. Úgyhogy furán érezni magam egy ilyen idegen helyen.
2: Na jó, ha el tudják képzelni, akkor osszák meg velünk, vagy egyáltalán voltak-e már ilyen hajón, és mennyi ideig tudnák nélkülözni a saját otthonukat.
1: 4:10 múlt, 1 perccel itt a Sláger reggel.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 9:30 lesz, 8 perc múlva, és ahogy azt már előzetesen ígértük, megérkezett a heti lazán a világhírű zongoraművész Péter Bence, csak a rend kedvéért ugye világrekordot döntött akkor, amikor egy perc alatt 765 hangot szólaltatott meg, hogy ezt így...
2: Én nem is értem
1: ezt. Ugye múlt héten matekos gimiben jártunk évet nyitni, hogy ezt kiszámoljuk, ez több mint 12 leütés másodpercenként. Próbáld meg, Pet, az ilyedet. Jó, akkor ne próbáld meg inkább. Egyébként Bence nem sokára indul külföldre, Svájc, Franciaország, aztán ugye október 2-án a Sydney Operaházban fel, mielőtt hazatérne és itthoni közönségnek játszana ismét az MVM Domban, ahol már ugye 2 évvel ezelőtt is hatalmas sikert aratott, és mindezek előtt benézett hozzánk. Hát jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Kívánok, köszönöm a meghívást!
2: Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Én 2 évvel ezelőtt, pont tegnap számoltuk Zoli, vagy nem tavaly, tavaly előtt voltam az MVM-es koncerteden, és előtte már beleszerettem a művészetedbe. Egyébként köszönöm Istennek hála, hogy van Facebook és Instagram, mert ott találtam rád, és aztán úgy kezdtelek el követni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a barátaim, akik nem ismertek, azóta rajongóiddá váltak. Mert hogy amikor meghallottam, ahogy te mondjuk popslágereket feldolgozol, arra azt mondtam, hogy atya úristen, hát ez a fiú, ezt miket tud?
3: Na, örülök, ez tök jó, hogy, meg hogy ekkora hatása van ugye az interneten.
2: Hogy jó dolgok is lehet használni.
3: Persze, igen.
1: Egyébként ezt, bocsánat, megmutatom jó, amire a Petra beszél, csak hogy rendet tegyünk. Ismered, nem, Bence?
3: Ismerősen cseng, bár nem hallok semmit most éppen. De tudom, hallom.

0: Én ezért azért vagyok hálás, mert egyébként Petra tanúsíthatja, én nem szeretem a Despacitot.
1: Nagyon
0: nem. Kifejezetten utáltam. De figyelj, ezt amikor így meghallottam, olyan dallamtapadásom lett ettől, hogy ez csak na.
1: Várjál, mert Bence, te átdolgozol olyan dalokat is, amiket nem szeret?
2: Hát előfordult. Van egy-kettő, az egyik, az szerintem ez volt.
0: Pont ez.
1: De ez nyomás, gyakorlás? Tehát, hogy a rajongók kérik, hogy ezt is szeretnék,
2: is,
1: vagy?
2: Is, meg azért nyilván van benne stratégiai döntés is. De ez egyébként pont jól jött ki, meg szerintem azt hiszem ez volt az első olyan szám, amihez úgy nyúltam hozzá, hogy úgy álltam a zongorához, hogy valami olyasmit kéne csinálni, hogyha már most ezt feldolgozom, hogy ne csak a következő zongora cover legyen, vagy lejátszás, hanem valami különlegesebb, és így kezdtem el ezt a loopolást. Tehát ennél a videónál volt az első, amikor ezt a loop pedálokat használtam.
0: Amikor a loopolásnál valami félremegy, ugye ez arról szól, az ember rögzít nagyjából egy dallamsort, ami utána az automatikusan elkezd ugye visszaismételni, tehát van egy pici ilyen rásegítés, hogyha ott valami mellé megy, akkor próbálsz hozzá alkalmazkodni, vagy próbálsz gyorsan kijavítani, már amennyiben ez
2: jó, nyilván lehet. Ezek most stúdió felvételek, amúgy egy loopolásnál, hogyha valami hiba belecsúszik, akkor az örökké bennem. Mármint, hogy nyilván az benne marad, vagy újra felvesz az ember. Tehát, hogy van A, B opció nyilván.
0: Figyelj, és még amíg gondolkodtam, hogy amikor egy-egy koncerten a zongorát, mint ütőhangszert is használod, te csapkodod mondjuk a...
1: Figyelj, én azt imádom, mikor megőrül.
0: Ehhez mondjuk egy zongorahangoló vajon mit szól? De látod már közben az arcukat?
2: Aki ért hozzá, ők tudják, hogy a zongorának ez meg se kottyant. Tehát, hogy a zongorák azért elég masszívan felépített hatalmas bútordarabok, és most egy ilyen kis paskolás az nem fog semmi kárt okozni, mert sokkal durvább dolgok vannak, hát inkább ne is menjünk bele, hogy miket szoktak még a zongorákat csinálni, de ez a tök oké, tehát amúgy is a zongor az egy ütős hangszer, és igazából én csak így próbálom ezeket a különböző hangokat, amiket még esetleg a zongorával elő lehet állítani, ezeket így felfedezni.
1: A te szüleid mikor fedezték fel azt, hogy te tehetséges vagy ebben?
2: Maga a zongorázás az elég korán jött nálam, ilyen egy-két éves lettem.
1: Konkrétan. De várj,
0: egy-két éves
1: gyerek
0: a stúdióban.
1: Hogy tud zongorázni.
2: Tehát, hogy nem azt kell elképzelni, hogy egy-két évesen itt ilyen zongora versenyeket játsz.
1: Pelenkába fölötted a zongora mellé.
2: De hogy volt nagymamáinknál egy ilyen kis pianino, és azt én, mint pici gyerek, elértem már a billentyűket, és elkezdtem dallamokat visszajátszani. És
1: akkor de egy-két évesen dallamokat visszajátszani.
2: Igen.
0: Ezt ízleges még egy kicsit.
1: Igen, egy kicsit furán hangzik.
2: Hamarabb tudtam szerintem, igen, dallamokat visszajátszani, mint mondjuk, nem tudom, beszélni vagy írni, olvasni.
1: Ez
0: hát a zongora volt a nyelvet.
1: Igen.
0: Figyelj, azon gondolkodom, hogy ha már MVM Doom, most tavasszal volt valamikor ugye a Sting koncert, és már ott is ámultam azon, hogy Sting nem szokott ennek nagy feneket keríteni. Tehát három zenész volt összesen a színpadon, három hangszerrel. És nekem már az is lenyűgöző volt, hogy három ember három hangszerrel egy MVM Domot meg tud tölteni hanggal, zenével. Hogy a fenében van az, hogy egy darab hangszerrel, egy zongorával odaülsz, és egy MVM Dom méretű helyet meg lehet tölteni zenével. Te ezen gondolkodtál már?
2: Néha nem gondolunk bele, hogy mekkora csoda ez önmagában. Meg az, hogy nem is, tehát hogy nem csak, hogy egy hangszer vagy egy ember, hanem hogy én nem éneklek. Tehát, hogy ez egy abszolút,
1: nem ugrálsz, nem táncolsz,
2: abszolút instrumentális valami, ami az emberek beülnek és végighallgatják, és ez tényleg egyébként
0: ez csoda.
2: Csodával határos, hogy így... hogy ennyi ember kíváncsi rá.
1: Téged ösztöndével felvettek a Berklee College of Musicra, azért ez nagyon nagy dolog, ahol egyébként filmzeneszerzést is tanultál. Mi az álommeló számodra, amit nagyon szeretnél megvalósítani filmzeneszerzőként?
2: Igen, hát a nyugdíjas éveim úgy képzelem el, ami már
1: picit még odébb van, nagyon fiatal vagy.
0: Az nyilvános info, hogy hány éves vagy? Ezt meg szabad kérdezni?
2: Igen, pillanat számolom.
0: 35.
2: 35, sajnos. Okay. Tehát, hogy én úgy képzelem el az ilyen nyugodtabb éveket, amikor már, hát nem mondom azt, hogy a koncertezéstől én valaha is ilyen könnyes búcsút vennék, mert amíg az ember fizikálisan meg egészséggel engedi, addig én biztos, hogy ezt folytatni fogom, meg amíg emberek kíváncsiak rá, hát hiszen ez egy hatalmas megtiszteltetés, meg energia a közönségtől, amikor az ember koncertezhet, úgyhogy nyilván a koncertek számát, meg a minőségét, tehát a számát lehet csökkenteni, csökkenteni, a minőségét lehet növelni, de ettől függetlenül én úgy képzelem el a távoli jövőt, hogy többet a stúdióban, többet inkább az, hogy zenét alkotok, és ezen belül meg természetesen, hogyha alkalmazott zenét, és azért mondom így, mert ez lehet film, vagy
0: musical, hát figyelj, még vagy lehet. Írhatsz színpadi művet is.
2: Így van. És én azt érzem, hogy én igazán úgy abban találnám meg a következő kihívásomat.
1: Mi a kedvenc filmzenéd?
2: Bármi, amit mondjuk John Williams.
1: Jó, mondjuk ezt meg tudom érteni. Hát ez jó a példakép, irány. Azt hiszem, egy ötszörös Oscar díjas filmzeneszerző, jó példakép.
0: Ami a kihívásokat illeti, nekünk is volt, mert szereztünk egy zongorát.
1: Hát igen.
0: Ami itt a 7. emeleten egy irodaházban azért nem könnyű dolog, hát úgyhogy hát a többit majd mondjuk mindjárt. Péter Bence a vendégünk itt a Sláger reggelben, közben Rosalind és a Snap érkezik 9:30.

0: 18-án és 19-én Azaria, 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
3: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
4: Nagy zenekaros Triász koncert
5: szeptember 18-án.
4: Barbanegra Red Stage.
5: Kedvezményes elővételi jegyek
4: rock1.hu.
5: Sztár vendég Abaházi Csaba. Szeptember 18-án.
4: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
6: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
7: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
8: A reklám után.
9: A nyárimádóknak van egy jó hírem, ma és holnap még kitart, most jelen pillanatban 24 fokos a reggelünk, délutára pedig 30 fokot ígérhetek, holnap már 33 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, és utána viszont beköszönt az igazi ősz 24 fokkal és csapadékkal.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
11: Ami a közlekedési információkat illeti, ugye az M7-es autópályán volt egy kis fennakadás Budapest felé, hiszen korábban baleset történt, és néhány kilométeres torlódás alakult ki. Nem tudom, hogy ezzel mi a helyzet, ha valaki arra jár esetleg a 0630-30-30-95-8-as számon visszaigazolhatna, hogy most már rendben van-e minden. Információink szerint a torlódás csak lassan oszlik, legyenek tehát türelmesek és nagyon figyelmesek. Természetesen itt Budapesten a városközpont felé mindenhol erős a forgalom még mindig, bár valamelyest már csökkenőben van, de komolyabb fennakadásról nem kaptunk hírt. Még annyi, hogy ugye a második kerületben van néhány zárásunk, illetve félpályás útzárunk a Szépjuhászné úton, illetve a Törökvész úton vízvezeték javítás miatt. Tehát legyenek türelmesek, hiszen a két irány forgalmát felváltva engedik át, illetve az Etele út továbbra is zárva baleset miatt a Hadak útja és a Somogyi út között, az egyes villamos viszont ismét a teljes vonalán közlekedik már. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: És 3:14 perccel Péter Bence vendégünk a stúdióban még, de majd mindjárt kitessékeljük, de csak azért,
2: ja, kirakjuk, igen.
1: Hát ide nem fért be a zongora, amit szereztünk, figyelj, amit mi itt mindent elkövettünk, hogy szerezzünk neked egy olyan zongorát, mert hogy minden zongora a kezes bárány, vagy azért nyilván van, én azt értem, hogy bizonyos szint alá nem megy az ember a te pozitban.
3: Van egy típusú zongora, és általában az szokott lenni minden koncerten, és nem annyira egészséges, hogyha azt nagyon variáljuk, mert azért egy másfél órás koncertet lenyomni, főleg az, vannak olyan számok alapból, amik sokkal virtuózabbak mondjuk, vagy máshogy használom a zongorát, és ott nem nagyon enged mozgásteret, hogy aha, akkor most másfél zongorát használ.
2: Nekünk ébredés után reggeli műsorvezetőknek kell a kávé, hogy felébredjünk, de te az ujjaidat mivel ébreszted fel?
3: Kávéval.
1: Belemártod?
3: Belemártod.
2: Mennyi a bemelegítési idő?
3: Változó. Én azt mondanám, hogy egy fél óra biztos elég szokott lenni, de általában azért van egy ilyen koncert előtt mindig soundcheck, és ott az embernek van bőven ideje bemelegedni.
1: Ha már most erre kanyarodtunk, nagyon szeretnék valamit megkérdezni. Neked beszabad verni egy szöget a falba, vagy szeletelhetsz hagymát például?
3: Beszabad verni, de nem szoktam, mert nem szoktam szögeket verni, viszont hagymát annál inkább szoktam vagdosni, és nem mondom, hogy nem fordult már elő, hogy
1: megvágtad.
3: Megvágtam. Szerencsére nem volt koncert utána, de elég mélyen.
1: Van-e biztosítás az új
2: egyedül, mint ahogy... Ezt akartam, hogy J-Lo-nak a popsijára.
1: Nem a lábára, vagy kinek? Valakinek a lábára is volt.
2: Nem, a J-Lo-nak a popsijára.
3: Tudomásom szerint Európában még mindig nem biztosítanak testrészeket. Aha. Tehát, hogy Amerikában lehet hajszálanként is biztosítást kötni.
2: Komolyan. De
3: biztos, hogy ott mindent le. De, hogy
2: itt. Amikor mondjuk hallgatsz rádiót, akkor mi alapján döntöd, hogy ezt a slágert, ezt most érzem, ezt most megcsinálom a saját verziómban?
3: Általában, tehát, hogy nyilván vannak olyan dalok, amik sokkal jobban tetszenek, vagy valamiért különlegesebbek számomra, viszont azonnal hallom, hogy ezt hogy lehet mondjuk úgy zongorára átültetni, hogy ez az érdekes legyen is. Szerintem ez az egyik legfontosabb szempont egy ilyen átdolgozásnál, hogy legyen értelme, hogy valami új fényt, új szint kapjon, és ne csak, ugye, tehát, hogy a célja egy ilyen feldolgozásnak, hogy valami teljesen más élményt nyújtson az embernek. Szerintem.
1: Van, vagy volt pár olyan sláger, ami megtetszett, és nem mertél még hozzá nyúlni? Mondjuk elraktad későbbre, hogy majd
3: ilyen
1: egyszer.
3: Volt a Bohém Rhapsody, az nagyon sokáig ilyen volt, mert rengetegen kérték, hogy ezt csináljam meg, és én úgy éreztem, hogy de hát ez már úgy tökéletes, ahogy van, azt maximum csak elrontani lehet. És jó sok évbe telt, mire rászentem magam, hogy akkor nekiáll. És akkor ezt például teljesen egy olyan felfogásban csináltam meg, hogy akkor ez legyen olyan, mintha klasszikus zeneszerzők írták volna eredetileg, és egy teljesen más irányt kapott.
2: Több millió ember követ téged. Ki a legismertebb, aki rád írt, hogy nagyon büszke rád, és hogy gratulál a munkádhoz? Van olyan híresség, akinek azért úgy nagyon örültél, hogy na hát ez igen, ez a bók, ez köszönöm.
3: David Foster, Michael Jackson dobossal, Hans Zimmer mondjuk.
2: Hans Zimmer.
1: Tudod, az oszkáros zeneszerző.
2: Nem mondod komolyan.
3: Egyébként nagyon előfordul, meg néha én is meglepődök, így látom az értesítéseket mondjuk Instagramon, és néha így...
1: Bekövettelek, csak mondom.
2: Igen, én már több mint 2 éve követtem a fiút.
3: Szóval akadnak meg színészek, és most így...
1: Hát meg ne felejtjük, hogy az elején mondjuk Ellen DeGeneres volt az, aki kapásból ajánlott a
2: tevődet.
1: Figyelj, ha benne vagy, mondom, mi szereztünk egy zongorát előre, és elnézést kérem, nem tudtunk ide varázsolni értelemszerűen egy hatalmas, nem tudom, mi a kedvenc márkád?
3: Steinway mondjuk.
1: Azt nem tudtunk szerezni, tehát hangverseny zongorát nem, de azért igyekeztünk a lehető legjobbat, amit befért a teherliftbe, amit tudtunk hirtelennyiben keríteni. Egy jóképű Yamahát hoztunk ide.
3: Olyan is lesz.
1: Olyan
3: is.
2: Imádom, hogy mit fogsz nekünk játszani? Vagy kitalálod, míg odaérsz?
3: Boci tarkát, szerintem.
1: Én benne lennék, mert olyat még szerintem senki nem hallott tőlem.
3: Szerintem az még játszható ezen a zongorán.
1: Az még nekem is ment régen.
2: Azt mondja, az még játszható ezen a zongorán.
1: Na jó.
3: Viccelek.
2: Tudjuk. Szóval, mit fogsz nekünk játszani?
3: Játszok egy sajátot, szerintem.
2: Komolyan?
1: Az megtisztelve
2: érezzük magunkat. Jó, köszönjük. Oké. Hát akkor tessék művész úr odafáradni.
1: Hozzáteszem, előre magyarázkodom. Minden most kábeleztünk össze reggel, onnan ide, innen oda, ott van az. Már még sose csináltunk ilyet, hogy egy gyerekes zongorát rákötöttünk a...
2: Kihordott egy szívinfarktus lábon.
1: Azt már én is, meg egy agyvérzés hozzá. Úgyhogy reméljük a legjobbakat, és akkor Péter Bence live. Még itt szerintem
2: széket állít. Igen. Még most széket állítasz. Jó, nem vagy
1: van az a tekerő az oldalán, hát azzal kell. Elindult lefelé.
2: Igen.
1: Most, mint amikor szerelem kereket cserél.
2: Azért, mert az mondja, hogy magas srác, tudod, és hogy ezért be kell neki állítani.
1: Igen. Kicsit...
2: Úgy tűnik, igen.
1: Ja. Hadd szóljon. Szóval Péter Bence élőben a Sláger reggelben.

0: Wow.
1: Oh, gyere vissza!
2: Amíg visszaér, Bence, addig szeretném megragadni az alkalmat, hogy Budapest Kultikus Művelődési Központjának az 5-ös 10-nek megköszönjük, hogy ide hoztak nekünk ma reggel egy zongorát.
1: Művész úr, és a darab címe pedig mi volt? Igen? Ezt tessék elárulni. Illuminated.
2: Nem kérdezem meg, hogy milyen állapotban született vajon.
0: Abszolút nem.
1: Egyébként te mindig ilyen nyugodt típus vagy? Tehát itt bármi történt körülötted, ma reggel gyakorlatilag ilyen nulla púzussal tűntél.
3: Igen, egyébként ez az alapbeállítás, de nem mondom, hogy nagyon kevés olyan dolog van, ami ki tud hozni a sodromból.
1: De volt már olyan például, hogy koncerten valami durva dolog történt?
3: Nem, koncerten nem. Tehát ilyen helyzetekben abszolút nem. A fontos dolgok nem mindig higgadt, mert felhúzni max olyanon tudom magam, hogyha mondjuk rosszul van elkészítve valami kaja.
2: A kávé finom volt, amit hoztunk reggel, az reggel jó.
3: Finom.
2: Bence, amikor nézem a videókat, vagy a show-t, mindig azon gondolkodom, hogy ugye van például az ominózus pillanat, amikor belenyúlsz a zongorába, és megpendíted valamelyik húrt. Az valóban hozzád, vagy ez a show része?
3: Az valóban hozzád.
2: Az hozzád?
3: Persze, hogy lehet pengetni a húrokat. Nem mondom, hogy szokták, de...
2: Meg nem erre találták így ki ebben a formában, de...
3: De amúgy abszolút működik, és szerintem tök jó, mert pont ezek a különböző textúrák, meg a zongora hangokon belül, amik így ugye egymásra helyezve olyan zenekarérzést keltenek, amikor együtt szólnak ezek, és olyan, mint hogyha más hangszereket imitálnék, ez mondjuk egy ilyen hegedű pizzikátot, vagy hárfát azzal, hogy megpengetem, vagy az, hogy dobolok rajta. Úgyhogy rengeteg, meg ugye effektezni is lehet a zongorát, és akkor egy kicsit betorzítani mondjuk, vagy, és akkor úgy hangzik, mint hogy egy elektromos gitár lenne, úgyhogy sok minden.
1: Milyen hazai közönség előtt játszani?
3: Nagyon különleges, és számomra így nyilván ez egy sokkal, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy feszélyeztebb lennek, de...
1: Kicsit jobban izgulsz?
3: Kicsit jobban izgulok, meg ráadásul ugye... magyarul kell beszélnem, ami igen. Nálam azért nem megszok, mert nyilván most magyarul
2: igen,
3: beszélgetek.
2: Igen, jól megy, figyelj, ne aggódj, tehát, hogy igen, megy.
3: Próbálok én is jól beszélni magyar. És nem mindig sikerül. És nem, hanem az a furcsa, ugye, hogy a 100 koncertből 99, az ugye angolul beszélek a közönséghez, és nálam már arra van az agyam persze. Beállva, hogy mit, hogy mondok, és akkor van, hogy így teljesen, tehát hogy azért jól át kell gondolnom mondjuk egy magyar koncert előtt, hogy akkor ezt hogy is kell,
2: tudjátok, ez azért érdekes, mert mostában egyre több ilyen cikket olvasok, ami arról szól, hogy ha más nyelven beszélsz, akkor a személyiséged is egy picit megváltozik. Ugye az adott nyelvnek a dinamikája, az érzet, az előhoz valamit. Hogy vajon, amikor magyar közösségnek játszol, és magyarul kell beszélned, az hatással van szerinted ott az agyadon keresztül arra is, hogy játszol, vagy hogy mi
3: magára a játékmódra nem hiszem, arra de azt, amit most mondtál a személyiségre, azt abszolút átérzem, mert szerintem ez így egy nagyon valós dolog, hogy egy kicsit a nyelv sajátossága az egy, vagy ha nem is megváltoztatja a személyiséget, de egy más színfoltot emel ki az emberből, és például, hogyha angolul beszélek, akkor sokkal magasabb.
1: A hangod?
3: Azt vettem észre, hogy magasabb a hangod.
2: Na hát ugye majd akkor október 2 Sydney, az Operaház, és akkor utána jössz vissza az MVM Dome-ba. Mivel készülsz a magyar közönségnek?
3: Most rengeteg új dolog készül idénre. Ugye utoljára két éve volt MVM Dome, most október 10-én lesz. És igazából, most nem akarom így a setlistet meg most így felsorolni, hogy nagyjából mikre gondoltunk, de így közel, több mint a koncert harmada, de szerintem közel a fele, az teljesen az előző koncerthez képest teljesen más lesz, tehát hogy most sok változtatás van, meg új számok bekerülnek, amiket eddig mondjuk soha nem játszottam, úgyhogy most először fogok kipróbálni a magyar közönségen, úgyhogy lesznek meglepetések, és meg lesznek olyan dolgok is, nem akarom tényleg elkiabálni, de
2: legyen
3: olyan,
2: meglepetés.
3: Amit viszont biztos, hogy nem fog sehol máshol játszani.
1: Na, mert, az viszont menő.
3: Mert az csak itthon érvényes, és csak itthon ismerik.
1: Tehát egy magyar slágerről lesz szó, amit csak itt ismerünk, oké, nem megfejtettük.
3: Nem mondtam semmi.
1: Van olyan nap egyébként, amikor nincs kedved próbálni? Vagy ez lehetetlen? Tehát te úgy ébredsz,
3: hát
1: valami, hogy már...
3: Előfordul olyan nap, hogy mondjuk egy utazós nap, amikor ja, egyáltalán nem vagy egy hotelszobában nincs zongora. Tehát hogy azért előfordulnak ilyen napok, de azt mondanám, hogy amikor van lehetőségem zongorához hozzáférni, akkor általában
1: hát
3: valamennyit. Hogyha nem is gyakorlás vagy próba, de mondjuk akkor csak így improvizálgatok, vagy megpróbálok
1: úgy dolgokat. Itt a reptéren van egy zongora, más reptereken is egyébként. Van olyan, hogy te leülsz egy reptéri zongorához?
3: Megmondom őszintén, nem nagyon szeretem az ilyen setupokat, mert én az a típusú vagyok, aki ott, tehát hogy amíg valami nem 100%-os, addig otthon szeretek a magam csendességbe, úgyhogy senki, még egy családtag sem, senki ne hallja, úgy dolgozni rajta. Majd amikor készen állok vele, akkor viszont akárhány ezer, tízezer ember meghallgathatja. Viszont azt valamilyen nem szeretem, az ilyen, ott random jönnek, mennek emberek, és akkor ott
1: nem
3: leüljek
1: meg.
3: Nem csak azért, hanem mert most akkor én most mit, nem vagyok egy kiállítás, nem tudom mi, hogy ott...
2: Az másra való. Igen.
3: De aki persze, aki szeret, meg...
2: Hát ott van neki a színpad, érted, az MVM domban. Mit bohóckodjon a repülőtéren?
3: Nem is az, hanem az ilyen, nem tudom, az ilyen, meg általában behangolatlan, rossz zongorák, most nem akarok belemenni.
1: Nem, tök igazad van, mert én is pont mindig azt hallgatom, hogy olyan rossz szóval.
3: Majdnem olyan rossz, mint ez. Na.
2: Köszönjük szépen, Péter Bencének, hogy csatlakozott hozzánk, és akkor jó utat kívánunk a világturnéhoz, és várunk vissza Budapestre.
3: Köszönöm.
2: És köszönjük önöknek is a figyelmet, búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
2: Vissza holnap reggel.

0: Ez a Sláger FM. Minden a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Miért félünk a farkastól?
1: Mert nagyon tud harapni. Meg veszélyes állat.
4: Gyors is.
3: Milyen környezetben él a farkas?
1: Erdőben élnek. Van, amelyik az északi sarkon is él.
3: Igen? Igen. De az ilyen fehér színű? Igen.
1: Hát olyasmi. Hófarkas vagy mi az?
4: Uh-huh. Mi?
3: Hófarkas.
4: Hát olyan.
3: Van olyan hópárduc, nem?
1: Aha.
3: Lehet, hogy fehér farkas.
1: Hát igen, van fehér olyan. Farkas, csak valami másik neve van szerintem.
3: Doktor fehér farkas.
1: Székreállok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
8: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
9: Huminsavat használok. Humin Gardent.
8: És én már elkéstem vele?
9: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
8: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
11: Még emlékszem.
10: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
12: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Újabb két embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt folyó nyomozásban. Elszállították a Dunából kiemelt második világháborús légibombát, és fiatalok központjaként nyílt újra a Desefi utcai zsinagóga Budapesten. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Elindítja a kormány a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés mai ülésén. A program keretében 10 településből álló közösségek évente 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak. A kormányfő szerint a források felhasználásáról nem központilag döntenének. Az érintett településeknek közösen kellene meghatározniuk, milyen beruházásokra vagy fejlesztésekre van szükségük. Magyar Péter emlékeztetett, hogy pártja még ellenzékben tett ígéretet erre a vidéki településeknek. A program részletes szabályairól egyelőre nem közölt további információt. Újabb két embert vett őrizetbe a NAVA Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintnyi támogatásával kapcsolatos büntető eljárásban, közölte a hatóság. A megalapozott gyanú szerint egy cég több mint 80 millió forintot kapott dokumentumfilm készítésére, a film azonban az elszámolás időpontjára nem készült el. A NAV szerint ezt valótlan tartalmú számlákkal próbálták leplezni. A két gyanúsított ellen költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik eljárás. Letartóztatásukat kezdeményezték. Az ügyben korábban már több embert is őrizetbe vettek. Elszállították a Dunából Budapest 22. kerületében kiemelt második világháborús amerikai légibombát, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A 250 kg-os robbanótestet tűzszerész búvárok emelték ki a folyó medréből, majd a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A művelet idejére a rendőrség mintegy 200 méteres szakaszon kiürítette és lezárta az árasztó utat, és a Duna érintett részén is korlátozták a közlekedést. A tűzszerészi munkák befejezése után valamennyi korlátozást feloldottak. Több mint 10 év után ismét megnyitotta kapuit az ortodox imahely, az Emich Magyar Zsidó Szövetség tájékoztatása szerint. A felújított épület egy ifjúsági szervezet központja lesz, és döntően fiatalok működtetik majd. A szövetség Európa első tini zsinagógájaként mutatta be a létesítményt. A cél, hogy a fiatalok ne csak résztvevői, hanem alakítói is legyenek a közösségi életnek. Az imahely története 1870-ig nyúlik vissza, eredetileg egy korábbi istállóból alakították ki, első közösségét pedig főként a környéken élő zsidókocsisok, fuvarosok és hordárok alkották. Idén is igényelhető a palota iskola kezdési támogatás Budapest 15. kerületében, írta az ittlakunk.hu. Az egyszeri gyermekenként 25 ezer forintos segítséget azok a kerületben élő családok kérhetik, amelyekben a gyermek első, 5. vagy 9. osztályt, illetve középfokú tanulmányainak utolsó évfolyamát kezdi meg. Feltétel a 15. kerületi bejelentett lakcím és az életvitelszerű helyben lakás, valamint hogy az egyfőre jutó családi jövedelem ne haladja meg a 250 ezer forintot. A kérelmeket még szeptember 30-áig lehet benyújtani, személyesen vagy akár postai úton is fogadják ezeket. Ragyogó, igazi nyárias idővel indul a ma délelőtt a térségben, az utak mindenhol csontszárazak. A hűvösebb reggel után most kifejezetten gyorsan melegszik a levegő, ami akár szédülést vagy vérnyomás ingadozást is okozhat az arra érzékenyeknél. Délutára 28-29 fokig emelkedik a hőmérséklet, a melegfrontra érzékenyeknek kell egy kicsit óvatosabbnak lenni a volán mögött.
4: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést Budapesten a 16. kerületben, a Csömöri úton, a Szlovák útnál. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben, a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton azért lehet közlekedni, a Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát a 10. kerületben, a Csillagvirág utcában, az Ezüstfa utca közelében, burkolatjavítás zajlik ott. Egyelőre ennyit tudok Budapestről, az M7-es autópályáról is kaptam hírt. Letenye felé kaszálás zajlik Székesfehérvár térségében az 59-es kilométertől, helyenként lezárják a első sávot, lassulásra kell ott számítani. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon Szederkény, Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak a 2-es és az 5-ös kilométerek között, ezért lezárták a belső és a leálló sávot óvatosan arrafele is. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: Pontosan 7 perccel járunk 10 óra után a mikrofonnál, innentől kezdve Jekkel Dániel kezdjük. A slágernap közben pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan egészen délután 4 óráig. Ezzel adva egy különleges hangulatot a napnak, Pharrell Williams és a Happy Indeed.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hoztam egy szuper programjavaslatot ingyenesen, és gazdag programkínálattal várja ugyanis az érdeklődőket a Petőfi Irodalmi Múzeumban a második alkalommal megrendezett Fix Iparművészeti Fesztivál, amely a hétvége egyik legizgalmasabb beltéri programjaként szolgál. A szombaton és vasárnap is látogatható rendezvényen több mint 100 kortárs magyar alkotó mutatja be munkáit a kerámiáktól és ékszerektől kezdve a textil és fa alkotásokig, miközben a vásár mellett workshopok, mesterségbemutatók és izgalmas pódiumbeszélgetések is gazdagítják a kínálatot. Mindez most hétvégén a Petőfi Irodalmi Múzeumban a második alkalommal megrendezésre kerülő Fix Iparművészeti Fesztivál keretein belül. Itt a Sláger FM-en Bonnie Tyler érkezik. Tőle jön most a Holding Out for a Hero.

0: Itt a Sláger FM-en Taylor Swift, és az I Knew It, I Knew You egy friss, ropogós 2026-os sláger szólt. Dua Lipa és a Houdini érkezik már is 2023-ból, előtte viszont még hozzuk a friss időjárási és közlekedési információkat.
1: Ma kielvezhetjük a szeptemberi nyarat, úgyhogy érdemes kihasználni a mai ragyogó napos időt a vételkörzetünkben. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, az esernyők a szekrényben maradhatnak, az utak pedig mindenfelé szárazak, így az időjárás egy cseppet sem hátráltatja a közlekedést. Bár időjárási front nincs felettünk, a 12 fokos hűvös hajnal és a nyárias délután közötti nagy hőingadozás megviselheti a szervezetünket. Sokan érezhetnek szédülést vagy enyhe rosszul létet, vigyázzanak magukra. Délután 29 fok lesz a maximum.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Budafoki úton, a belső szakaszon a Bertalan Lajos utca után a Szent Gellért tér felé. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de szervízúton azért lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában, az Ezüstfa utca közelében burkolatot javítanak ott, és lezárták a félútpályát a 2. kerületben is a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, ott vízvezetékjavítás zajlik, ezért a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Szintén egy sávon váltakozva halad a 2. kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál is a forgalom, ott vízvezetékjavítás zajlik. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM. Ja, hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél,

A Sláger FM-en ez volt a Westlife és az Uptown Girl. Aztán folytatjuk a Blaha Louisianával, aminek nevének hátterében egy szórakoztató történet áll. A tagok a kezdeti időszakukban egy olyan nevet kerestek, amely egyszerre idézi meg az Egyesült Államok déli államainak bluesos gyökereit és egy képzeletbeli vagány amerikai kisváros hangulatát. Így rakták össze a Blaha Louisa tér nevéből és Louisiana állam elnevezéséből ezt az egyedi márkanevet. Blaha Louisiana, ha élni felejtek, ez érkezik itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: Ne legyünk már ilyen amatőr.
5: Én amatőr vagyok.
4: Ilyenkor úgy is elkezd.
6: Te hülye vagy?
4: Nem te dolgozol itt egyedül, tesó, négyen ülünk itt.
7: Ó, megint kezdődik.
8: Nekünk véletlenül nem lehet igazunk csak neked?
7: Unom, hogy mindig vitáztok.
9: Hagynom kellett volna, hogy a Milán itt maradjon ebben az évben. Sokkal jobban jártatok volna.
4: Lassan mi is így gondoljuk.
0: Négy energia, egyetlen X, X-faktor, minden szombat este az RTL-en.
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River, egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
11: Nagy zenekaros Triász koncert
12: szeptember 18-án.
11: Barbanegra Red Stage.
12: Kedvezményes elővételi jegyek
11: rock1.hu.
12: Szeptember 18-án.
11: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
13: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
14: A kicsik pedig elmondják.
15: Egyedül szokott bolyongani egy farkas, vagy van csapata, akivel falkája,
13: hát,
15: akivel jár?
13: Néha van csapata, vagy néha, amikor élelmet keres, akkor szerintem
16: egyedül. Ja, így van
13: egyedül.
16: Itt a hold felé, és akkor jönnek a többiek.
15: Az a jel, hogy a hold felé ordítok egyet?
16: Igen, és akkor így csatlakozik a másokkal, és kommunikál.
15: Milyen hangja van egy farkasnak? Hogy hívja a másikat? Megborzongtam, ez olyan, nem jönnek a farkasok? Itt nézem a...
17: 7. emeletet.
15: Azt kell megnyomni.
16: Akkor megyünk?
15: Nem kell, nem jönnek a farkasok.
13: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
18: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Ma megválaszthatja a parlament a független közmédia testület vezetőit. Jövő márciusra halasztaná a BKK az Arriva Bus 9 milliárd forintos kifizetését, és 3 budapesti buszjáraton már bankkártyával is lehet vonaljegyet venni. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit, Zsupos Ágitól hallják. Megválaszthatja ma az országgyűlés a független közmédia testület tagjait és elnökét. A közszolgálati média függetlenségének védelmére létrehozott testület elnökének Bájer Judit médiajogászt javasolta a művelődési bizottság. A parlament emellett több törvénymódosításról is dönthet, és megkezdheti a 2026-os költségvetés módosításának általános vitáját. Napirenden szerepelnek Budapest vagyonkezelési kérdései, büntetőjogi változtatások, valamint egyes veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelése is. Jövő márciusra halasztaná a BKK az Arriva Busnak szeptemberben esedékes, összesen 9 milliárd forintos számlák kifizetését, írja a Népszava. A döntést Karácsony Gergely főpolgármester is jóváhagyta. A BKK pedig a likviditási egyensúly megőrzésével indokolta a lépést. A társaságnál az év második felére mintegy 75 milliárd forintnyi hitel és halasztott fizetési kötelezettség torlódhat össze. Az Arriva Bus több száz autóbusszal szolgáltat Budapesten. A sofőrök egy részét képviselő szakszervezet egyelőre nem tudja, hogy a fizetési halasztás érinti-e a munkavállalók béreit. Mától bankkártyával is megvásárolható a járművezetőnél a vonaljegy, a 105-ös, a 210-es és a 210B buszokon, közölte a BKK. A tesztprogramban továbbra is papírjegyet adnak, de a fizetés már hagyományos vagy digitális tárcába regisztrált bankkártyával is lehetséges. A megvásárolt jegyet az utasnak ugyanúgy érvényesítenie kell, mint készpénzes vásárlás esetén. A BKK a tapasztalatok alapján további járatokra is kiterjesztheti a szolgáltatást. Október közepétől várhatóan a 200 e-buszon, 2027 elejétől pedig több más vonalon is megjelenhet a lehetőség. Idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a KTI. Települések, munkahelyek és közintézmények pályázhatnak a címre a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló programjaikkal. A címet azok nyerhetik el, akik érdemi lépéseket tettek a biztonságosabb és környezetbarátabb kerékpáros közlekedésért. A pályázatokat október 30-ig lehet benyújtani elektronikus úton. Az eredményhirdetés novemberben várható. A kezdeményezést először 2006-ban hirdették meg. Rekordot döntött a hallgatói létszám a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen, írta az Infostart. Sterbenc Tamás a rektor szerint csaknem 4000-en tanulnak az intézményben, köztük 1400 elsőéves és 150 külföldi hallgató 52 országból. Pósfai Gábor belügyminiszter az évnyitón azt mondta, a sportpolitika egyik fő célja, hogy kortól és fizikai állapottól függetlenül minél többen mozogjanak rendszeresen. Az egyetem a közeljövőben a testnevelés oktatásának megújítását, valamint a digitális oktatás és a mesterséges intelligencia használatának további fejlesztését is tervezi. Szikrázó napsütés és kifogástalan száraz útviszonyok várják a közlekedőket ma a forgalomban. A vakító fény miatt a volán mögött mindenképpen jól jön a napszemüveg, vigyázzanak előzésnél és sávváltásoknál. A délutáni csúcsérték 28-29 fok körül tetőzik majd, az allergiásoknak is figyelni kell, mert nagyon magas lesz a pollenterhelés és akár tüneteket is okozhat.
18: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
1: Az M0-as autóút északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontja között burkolatjeleket festenek. A 70-es kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már több mint egy kilométeres. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kápolnásnék térségében az útmeneti növényzetet gondozzák, a 38-as kilométernél ezért lezárták a külső sávot, lassulásra kell számítani ott. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Budafoki út belső szakaszán, a Bertalan Lajos utca után a Szent Gellért tér felé, és lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szél Kálmán tér közelében, a Pesti alsórakparton pedig a Margit hídtól a Lánchídig kell lassulásra készülni. Lezárták ma a félútpályát a 10. kerületben, a Csillagvirág utcában, az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás zajlik ott, és szintén lezárták a félútpályát a 2. kerületben, a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, ott a vízvezetéket javítják, a forgalom ott is csak egy sávon váltakozva tud haladni. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a mikrofonnál Jekkel Dániel, ezt az órát is telepakoltuk a legnagyobb kedvenceinkkel. Itt lesz elünk Cher, Ray, Camila Cabello, Ed Sheeran, illetve Andrea Bocelli, David Guetta és Megan Thee Stallion nyitja ezt az órát, jön tőlük a DNA.

A legnagyobb slágerek változatosan itt szólnak. Ez a Sláger FM Ray és a Where's My Husband után. Jön egy jó kis budapesti program ajánlat. Szombaton veszi kezdetét ugyanis a jubileumi 20. Ars Sacra Fesztivál, amely Budapesten több száz ingyenes kulturális és művészeti programmal, valamint a nyitott templomok napjával várja az érdeklődőket. A nagyrészt fedett helyszíneken zajló rendezvény sorozat keretében olyan rejtett egyházi terekbe is be lehet jutni, amelyek máskor nem látogathatók. Ráadásul koncertek, kiállítások, épületvezetések és irodalmi estek teszik teljessé a kínálatot, mindez a 20. Ars Sacra Fesztivál keretein belül. Nálunk pedig már érkezik is German Jackson, P.S. The Dora és a When the Rain Begins to Fall.

0: legnagyobb slágerek között Rihanna és a Shut Up and Drive szólt az előzőekben, a következőkben pedig az időjárási és közlekedési információkkal folytatjuk. Majd jön a K-pop Demon Hunters főcímdala Huntrix és a Golden megnyitja a következő zenei szakaszt.
1: Ahogy egyre közelebb érünk, a déli órákhoz úgy lesz egyre nyáriasabb és melegebb ma az idő. Ragyogó napsütés kíséri a forgalmat az egész régióban. A felhők teljesen elkerülnek minket, az utak pedig kifogástalanul szárazak. A vakító fény miatt a volán mögött ma is mindenképpen legyen a kezünk ügyében a napszemüveg. Később délutára 27-29 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ez lesz ma a maximum az időjósok szerint, a napos órákban pedig kifejezetten erős lehet az UV-sugárzás.
0: Az M0-as autóút Észike szektorában az M3-as és az M2-es csomópontja között burkolatjeleket festenek. A 70-es kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már több mint egy kilométeres. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kápolnásnék térségében. Az útmeneti növényzetet gondozzák, a 38-as kilométernél ezért lezárták a külső sávot, lassulásra kell számítani ott. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Budafoki út belső szakaszán, a Bertalan Lajos utca után a Szent Gellért tér felé, és lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szél Kálmán tér közelében, a Pesti alsórakparton pedig a Margit hídtól a Lánchídig kell lassulásra készülni. Lezárták ma a félútpályát a 10. kerületben, a Csillagvirág utcában, az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás zajlik ott, és szintén lezárták a félútpályát a 2. kerületben, a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, ott a vízvezetéket javítják, a forgalom ott is csak egy sávon váltakozva tud haladni. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-nál!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Felejthetetlen pillanatot szerzett egy ifjú párnak Jon Bon Jovi, amikor egy esküvői partin váratlanul mikrofont ragadott, és élőben elénekelte klasszikus slágerét, a Living on a Prayer-t. A világhírű rockzenész éppen vendégként vett részt egyébként a New Jersey lakodalmon, ahol a helyi zenekar meghívására csatlakozott a színpadhoz, és fergeteges energiával, közvetlen hangulattal ajándékozta meg a násznépet, teljesen lidérc nyomásos örömöt csempészve a friss házasok nagy napjába. Érkezzen most akkor az említett dal, Bon Jovi és a Living on a Prayer itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Egyedül szokott bolyongani egy farkas, vagy van csapata, akivel falkája,
1: hát,
3: akivel jár?
1: Néha van csapata, vagy néha amikor élelmet keres, akkor szerintem
4: egyedül. Ja, így van itt a hold felé, és akkor jönnek a többiek.
3: Az a jel, hogy a hold felé ordítok egyet?
4: Igen, és akkor így csatlakozik a másokkal, és kommunikál.
3: Milyen hangja van egy farkasnak? Hogy hívja a másikat? Megborzongtam, ez olyan, nem jönnek a farkasok? Itt nézem a...
5: 7. emeletet.
3: Azt kell megnyomni.
4: Akkor megyünk?
3: Nem kell, nem jönnek a farkasok.
1: Székreállok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
6: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe, több mint pizza!
8: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
9: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
10: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
12: A reklám után...
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Újabb orosz rakétatámadás érte Kijevet. 2027. augusztusa után indulhat országosan a Szent István vidékfejlesztési program, és megújul az Erzsébet tér, egy része a felszín alatti vízelvezetést is átépítik. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Újabb orosz rakétatámadás érte Kijevet ma hajnalban, amelyben legalább 6 ember megsérült, írta az Infostart. A kijevi polgármester tájékoztatása szerint több helyen tűz ütött ki a városban, és egy megrongálódott lakóépületben emberek rekedtek. Mentésük még folyamatban van. A csapások röviddel azután kezdődtek újra, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában és Kijevben tárgyalt a háború lezárásáról. Látogatásuk idejére pedig átmenet tűzszünetet hirdettek az érintett városokra. A Szent István vidékfejlesztési program országos bevezetése 2027. augusztus 20-a után kezdődhet meg, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A program első szakasza 10 térséget érint. Ennek tapasztalatai alapján alakítanák ki az országos vidékfejlesztési hálózatot. A kormányfő szerint a cél, hogy a helyi közösségek nagyobb szerepet kapjanak saját fejlesztési irányaik meghatározásában, és javuljanak a vidéki élet feltételei. A jelenlegi tervek szerint a program később 2174 települést, és mintegy 1.850.000 embert érintett közvetlenül. A megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célzó javaslaton dolgozik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő szerint a közgyűlések feladatköre az elmúlt években jelentősen kiüresedett, jelenlegi működésüket pedig indokolatlannak tartja. Magyar Péter azt mondta, az átalakítással évente több 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani, amelyet vidéki fejlesztési programokra fordítanának. A készülő javaslat pontos tartalmáról, a megszűnő testületek feladatainak átvételéről és az átalakítás tervezett időpontjáról egyelőre nem közölt részleteket. Átfogó felújítás kezdődik Budapest 5. kerületében az Erzsébet tér egy részén, írja a Magyar Építők. A munkák során nem csak a burkolatokat bontják meg, hanem a felszín alatti vízelvezetési, vízszigetelési és hőszigetelési rétegeket is helyreállítják. A kivitelezés értéke mintegy 278 millió forint. A munkát a Multimed Pro Kft. Végzi. A beruházás részeként 450 méternyi dréncső hálózatot cserélnek ki, javítják a vízszigetelést, majd újraépítik a zöld felület alatti rétegrendet is. A cél a tér szerkezetének tartósabb védelme és a csapadékvíz megfelelő elvezetése. Szeptember 22-én délután ismét az autómentes közlekedésé lesz a főszerep, a 9. kerületi Bakács téren, írta az ittlakunk.hu. Az Európai Autómentes Nap alkalmából délután 3-tól este 7-ig több ingyenes programmal várják az érdeklődőket. Lesznek trükkös kerékpárok, gyerekeknek kresszsuli és rolleres ügyességi pálya. Emellett kerékpárszerviz, tanácsadás, bringás uzsonna és virághagymaosztás is szerepel a programban. Este 7 órától Szendőfi Balázs Hegyi zene 2 című filmjét vetítik a Bakács bunkerben. Egyértelműen a napsütésé a főszerep, ha ma is esőtől egyáltalán nem kell tartanunk, front sincs felettünk, viszont a nagy hőingadozás miatt a meleg frontra érzékenyeknél jelentkezhet dekoncentráltság vagy enyhe fejfájás. A napos részeken még mindig nagyon erős az UV-sugárzás. A csúcsérték ma elérheti a 28-29 fokot.
5: M0-es autóút északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontja között burkolatjeleket festenek a 70-es kilométernél, csak egy sáv járható, a torlódás már több mint egy kilométeres, kitartást ad mindenkinek. Budapesten mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában a sávlezárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában, az Ezüstfa utca közelében ott burkolatjavítás zajlik, és lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében vízvezeték szerelés ott a program. A forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Szintén egy sávban váltakozva halad a forgalom a 2. kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezeték javítás zajlik. Ott is köszönöm szépen az infókat, hogyha önnek is van, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Indul a délután a Sláger FM-en az Evithez. Nagyon jó étvágyat kívánok. A mikrofonnál Ijekkel, Dániel, pörgetjük a legnagyobb slágereket. Egyiket a másik után. Rosé, Bruno Mars, Freddie Mercury, illetve Olly Murs és Florida. Így megyünk fordított sorrendben.

A legnagyobb slágerek változatosan itt szólnak, ez a Sláger FM, egy jó kis rock klasszikus AC/DC, You Shock Me All Night Long, ezt hallgattuk az előzőekben, aztán hoztam egy programjavaslatot a közeljövőre, egész napos évad nyitó rendezvénnyel az Örkénykerttel várja a közönséget, most szombaton az Örkény Színház, amelynek programjai a Madách tér mellett a Teátrum és a Merlin fedett tereibe is beköltöznek. A látogatók gazdag kulturális kínálatból válogathatnak, lesz családi buborékdiszkó, ruhavásár, irodalmi és színházi beszélgetés, fellép a Danubia zenekar, színpadra kerülnek az egyperces operák, Csúlya Imre pedig a Jónás könyvét adja elő. Mindez az Örkénykertben, most szombaton, ami a Madách tér mellett a Teátrumban, illetve a Merlin fedett tereibe is beköltözik. Well, hello, apu vedd meg, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: legnagyobb slágerek változtatása, a Lighthouse Family és a High, ez szólt itt a Sláger FM-en, aztán a következőkben érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd meghallgatjuk, hogy a Clean Bandit hogy nyúlt hozzá Whitney Houston egykori slágeréhez, a How Will I Know-hoz. Ezzel indul az óra második fele.
1: Igazi nyárias, szikrázóan napos időben telnek a déli órák, és a nap hátra lévő részében sem kell esőre számítani. Az utakon mindenhol tökéletesen száraz aszfaltra készülhetnek. A forgalomban haladók dolgát maximum a nagy napi hőingás, és az erősödő meleg nehezítheti meg. A melegfrontra érzékenyeknél a gyors felmelegedés miatt tompaság, szédülés jelentkezhet, egy kis dekoncentráltság, így a sávváltásoknál és az előzéseknél legyenek a szokásosnál körültekintőbbek, 29 fok lesz a maximum.
0: Az M0-es autóút északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontja között burkolatjeleket festenek a 70-es kilométernél, csak egy sáv járható, a torlódás már több mint egy kilométeres, kitartást ad mindenkinek. Budapesten Mátor csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában, az Ezüstfa utca közelében ott burkolatjavítás zajlik, és lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében vízvezeték szerelés ott a program. A forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni, szintén egy sávban váltakozva halad a forgalom a 2. kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezeték javítás zajlik. Ott is köszönöm szépen az infókat, hogyha önnek is van, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS szám 06 30 30 30 98.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, Daft Punk és a One More Night. Aztán már is érkezik a Jonas Brothers, illetve a Marshmello közöse, de előtte beszéljünk arról, hogy a mai nap 1965 óta az írás tudatlanság elleni küzdelem világnapja. Az UNESCO teheráni világkongresszusának határozata nyomán e napon minden évben az írás tudatlanság ellen küzdünk, azaz az alfabetizálásra irányul a világ figyelme. A konferencia hangsúlyozta, hogy az analfabetizmus felszámolása elengedhetetlen a gazdasági élet és a nemzeti kultúra fejlesztéséhez, ezért rövid és hosszú távú tervek kidolgozásával jelölte ki a cél elérésének lépéseit a mai napon. Tehát, hogyha tehetjük, és van a környezetünkben valaki, aki nem tud írni, olvasni, akkor tanítsuk meg, és ezzel küzdjünk az analfabetizmus ellen. Jonas Brothers, illetve Marshmello és a Live Before You Love Me érkezik itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.

0: Én is 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
2: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
3: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés és passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Nagy zenekaros Triász koncert
5: szeptember 18-án.
4: Barbanegra Red Stage.
5: Kedvezményes elővételi jegyek
4: rock1.hu.
5: Szeptember 18-án.
4: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
6: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Azt mondta az osztálytársam anyukája, hogy olvasta a hírekben, hogy egy krokodil volt egy tóban.
9: De a krokodil az tóban él?
8: Lehet.
9: De milyen tóban?
8: Ilyen, ami ilyen... Mocsaras. Nem annyira... Igen, ilyen mocsaras. Igen, de abban lakik a víziló is.
9: Uh-huh. Együtt laknak?
8: Olyasmi.
9: Akkor kicsit a víziló meg a krokodil olyan, mint anyukám meg apukám.
8: Hát...
9: Hogy együtt laknak egész. Egy házba.
8: De szerintem a víziló az sokkal erősebb, mint a...
9: Krokodil?
8: Aha. Azért, mert sokkal nagyobb a szája, és nagyobbat tud harapni.
10: Jó, de ha a krokodil elkapja azonnal a vízilónak mondjuk a száját, akkor tök mindegy, mekkora szája van a vízilónak, nem?
8: Amúgy ez tényleg igaz. Székre állok!
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
11: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
3: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Október 1-ével lemond az oktatási hivatal elnöke. 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarországról a kormány, és Bayer Judit lett a független közmédia testület elnöke. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke, aki október 1-ével távozik tisztségéből és kormánytisztviselői jogviszonyából. Brassói 2020 óta vezeti a hivatalt, korábban elnökhelyettesként dolgozott ott. Közleményében hangsúlyozta, döntésének nincs politikai vagy személyes konfliktushoz köthető oka, hanem több mint 40 év közszolgálati munka után emberi és terhelhetőségi okok állnak mögötte. Azt is közölte, hogy távozása nincs összefüggésben a Dériné program körüli ügyekkel. Az oktatási hivatal szeptember 4-én miniszteri utasításra bontotta fel a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött szerződését. 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarországról a kormány, írta az Infostart. Orbán Anita külügyminiszter közlése szerint a magyar hatóságok megállapították, hogy az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott az országban, amely a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó bécsi egyezmény alapján nem elfogadható. A külügyminiszter utasítására a tárca illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét a döntésről. A magyar fél felszólította az érintett diplomatákat, hogy hagyják el Magyarországot. A közlemény a kifogásolt tevékenység részleteire nem tért ki. Megválasztotta az országgyűlés a független közmédia testület 6 tagját és elnökét, közölte az Infostart. A 9 tagú a közszolgálati média függetlenségének védelmére létrehozott testület élére Bayer Judit médiajogász került. Rajta kívül Bálint Viktor, Hargitai Miklós, Kollár Árpád, Sükösd Miklós és Szabó György kapott parlamenti támogatást. A tagok szeptember 9-én, holnap kezdik meg munkájukat. Mandátumuk 2 vagy 4 évre szól. A testületben a kormányoldal, az ellenzéki frakciók és a média szakmai szervezetek egyaránt jelölhetnek tagokat. holtan találták meg azt az 50 éves férfit, aki egy komáromi rendezvény után tűnt el, írta a kemma.hu. A férfi szombat este a Puskaporosi útról indult Szőny Hősök tere felé, de nem érkezett meg. Este 11 óra körül még telefonon beszélt a szüleivel, és azt mondta, eltévedt, nem tudja, hol van. Több kereső akció is indult, tegnap délután azonban a család közölte, hogy megtalálták a holttestét. A rendőrség megerősítette az információt, a halál pontos ideje és oka egyelőre nem ismert. Független laboratóriumi vizsgálat szerint nem a vörösi szaptározóból származó anyag szivárog a Dunába, almás fűzítőnél, közölte a település polgármestere. Szabó Gergely elmondta, a tározókat kezelő Tatai Környezetvédelmi ZRT által megrendelt mérés nem talált olyan értékeket, amelyek vörösi szapra vagy más technológiai anyagra utalnának. A vöröses-barna elszíneződést a vizsgálat szerint huminsav kioldódása okozza. Augusztusban a horgászok és lakossági bejelentők jeleztek szokatlan színű és szagú anyagot a part mentén. 11 kijelölt ponton jelentek meg MOL Bubi kerékpárok Budapest 17. kerületében. A kerékpárok többek között az Akadémia Újtelepen, az Új Lakuszodánál, a Főtér Ferihegy út csomópontnál, a piacon, a Rákosliget vasútállomásnál és a Rizlevente Sport és Rendezvényközpontnál érhetőek el. Zavartalan napsütés jellemzi vételkörzetünket, teljesen szárazak az utak, csapadékra pedig a nap hátra lévő részében sem kell számítani. 28-30 fok lesz a maximum. Érdemes minél több időt a szabadban tölteni.
11: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
13: Az M0-as autóút északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontja között burkolatjeleket festenek továbbra is. A 70-es kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már több mint egy kilométeres. Két autóút között össze az M7-es autópályán Letenye felé, Kápolnásnyék előtt. Az érintett járművek a 38-as kilométernél a leállósávon állnak, így csak kisebb lassulás tapasztalható, de figyeljünk rájuk. Budapesten mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasor a Bajza utcánál, de szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcába sávlezárásra kell viszont készülni. Történt egy baleset a Soroksári úton, kifelé a Haller utcánál, ott is sávlezárás van, ezt Eriktől tudom, köszönöm szépen, és lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben, a Csillagvirág utcában, az Ezüstfa utca közelében, ott burkolatjavítás áll mindennek hátterében. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul az újabb óra. 2 óra után sem állunk meg, hanem pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál Jekkel Dániel leszünk ebben az órában. Benson Boone, Erika Iglesias, illetve Carly Rae Jepsen és a Call Me Maybe-vel. Már el is indítottuk ezt az órát.

Despacito. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egészen bizonytalan a 17-szeres világ csúcstartó rúdugró Armand Duplantis indulása a pénteken kezdődő budapesti atlétikai világdöntőt, miután a svéd sztár a brüsszeli gyémántliga döntőt hát és lábizom fájdalmai miatt lemondta. Menedzsere tájékoztatása szerint a sportoló Uppsalában orvosi kezelést kap, és bár a tervek szerint szerdán megérkezik a fővárosba, a pályára lépéséről csak a helyszíni vizsgálatok után születik végleges döntés, úgyhogy újak csúriban legalábbis a Duplantis rajongó újak mindenképpen legyenek abban. Michael Jackson és a Bad érkezik, aztán Gudics Máté és a mellékhatás itt a Sláger FM-en.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Miles Smith és a Nice to Meet You után érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Majd a tavalyi év nagy felfedezetje, Benson Boone és a Sorry I'm Here For Someone Else nyitja az óra második felét.

0: Kifejezetten kellemes napsütéses kora délutánunk van, a térség felett az égen alig látni felhőket, csapadék pedig egyáltalán nem várható. A forgalomban lévők teljesen száraz, akadálymentes utakon autózhatnak, viszont a nagy hőingás miatt dekoncentráltabbak és tompábbak lehetünk, úgyhogy vezessenek óvatosan és körültekintően. 28-30 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Délutára sok helyen ezeket az értékeket már el is értük, a napszemüveget érdemes kéznél tartani.
1: Az M0-as autóút északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontja között burkolatjeleket festenek továbbra is. A 70-es kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már több mint egy kilométeres. Két autóút között össze az M7-es autópályán Letenye felé, Kápolnásnyék előtt. Az érintett járművek a 38-as kilométernél a leállósávon állnak, így csak kisebb lassulás tapasztalható, de figyeljünk rájuk. Budapesten mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcába sávlezárásra kell viszont készülni. Történt egy baleset a Soroksári úton kifelé a Haller utcánál, ott is sávlezárás van, ezt Eriktől tudom, köszönöm szépen. És lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában, az Ezüstfa utca közelében, ott burkolatjavítás áll mindennek hátterében. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Különleges felújításban, nehéz barkácsolásban, vagy izgalmas kertészkedésben van otthon, és volt ön mellett valaki, aki kitartóan segített átvészelni a nehéz pillanatokat? Na most nem csak egy kedves szóval, hanem egy vadonatúj, teljesen személyre szabott dallal is kifejezheti a háláját a Praktiker és a Sláger FM közös játékában, ugyanis elküldheti a saját történetét, és a beküldött emlékekből professzionális zenészek írnak egy egyedi köszönő dalt, egy háladalt. A legmeghatóbb szerzemények ráadásul nem csak az örök kedvéért fog megszólni, hanem országvilág előtt is felcsendülnek a Sláger FM műsorában, valamint a Praktiker hivatalos YouTube csatornáján is. A praktiker.hu per köszönő dal oldalon megvan. Minden részlet ott érdemes megnézegetni. Őket aztán tényleg jöhetnek a történetek. A Honey Beast és a legnagyobb hős érkezik ennek megfelelően itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportág választó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
5: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizza ára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza! Pizza!

0: 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykatafog, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Orosz hírszerzők lehettek a kiutasított diplomaták. Ismét megyék lesznek a vármegyék helyett, megszűnik a főispán elnevezés, és újraélesztettek egy elgázolt nőt Angyalföldön. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Fedésben dolgozó orosz hírszerzők lehettek a Magyarországról kiutasított diplomaták, ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese az Infostartnak. A szakértő szerint a külügyminiszter által használt diplomáciai státusszal nem összeegyeztethető tevékenység megfogalmazás a diplomáciai nyelvben hagyományosan hírszerzői munkára utal. Orbán Anita külügyminiszter korábban 10 orosz diplomata kiutasítását jelentette be. Rácz András szerint az intézkedéssel Magyarország csatlakozik ahhoz az uniós gyakorlathoz, amely az orosz hírszerzési kapacitások csökkentését célozza. Az EU tagállamokból a háború kezdete óta több mint 600 orosz diplomatát utasítottak ki. Az országgyűlés 134 igen és 52 nem szavazattal elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. A módosítás elsősorban terminológiai és jogtechnikai jellegű, nem változtatja meg az érintett szervek feladatait, hatásköreit, vagy az önkormányzati és hatósági eljárások szabályait. A parlament ezzel a 2023-ban bevezetett elnevezéseket állítja vissza. A törvénycsomag része a miniszterelnök havi bruttó illetményének csökkentése is, amelynek mértéke attól függ, rendelkezik-e országgyűlési mandátum. Határérték feletti trihalometán szint miatt zárták le a strand és az élménymedencét a kecskeméti széktói strandon, írta a BAON. Az üzemeltető szerint a nyári ingyenes időszakban megnövekedett vendégszám miatt több klórt kellett használni, ami a fürdőzőktől a vízbe kerülő szerves anyagokkal reakcióba lépve növelhette a THM mennyiségét. A medencéket a hatósági végzés készhezvétele után zárták le, várhatóan idén már nem nyitják ki őket, mert a probléma teljes vízcserét igényelne. Az üzemeltető belső vizsgálatot is indított az ügyben. Életveszélyes állapotban szállítottak kórházba egy 30 év körüli nőt, akit Budapest 13. kerületében a Rozsnyai utca és a Röppentyű utca kereszteződésénél ütöttek el. A sérültet a mentők a helyszínen sikeresen újraélesztették, majd kórházba vitték. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint a helyszíni szemle még tart, a baleset körülményeit pedig büntető eljárás keretében vizsgálják. Arról egyelőre nincs további hivatalos információ, pontosan hogyan történt a gázolás, illetve ki vezette az érintett járművet. Több év szünet után ismét megrendezték az Ebfestet Kispesten, a 6. alkalommal megtartott rendezvényt. A Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat szervezte az önkormányzat támogatásával. Az eseményt korábban a pandémia miatt függesztették fel. A programban kutyaszépségverseny, állatorvosi tanácsadás, kutyás bemutatók és fizioterápiás foglalkozások is szerepeltek, emellett állatvédő szervezetek és árusok is kitelepültek. A gyerekeket arcfestéssel és rendőrautóval várták. Kispest önkormányzata az elmúlt években több kutyafuttatót is épített a kerületben, hogy segítse a gazdikat. Kellemes nyárias délutánunk van, az égen szinte egyetlen felhőt sem látni. A maximum délutánra 28-30 fok körül tetőzik majd. Ezeket az értékeket több településen már el is értük, a közlekedésben semmi sem okoz fennakadást, csapadékra pedig később sem kell számítani, viszont magas a pollen terhelés, és a napos időszakokban még az UV-sugárzás is több helyen nagyon erős lehet, úgyhogy vigyázzanak magukra.
3: Két autó ütközött össze az M7-es autópálya Letlenye felé vezető oldalán kápolnás nyék előtt. Az érintett járművek a 38-as kilométernél a leállósávon állnak, így csak kisebb lassulás tapasztalható. A 2-es főúton Szendehely és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Az 50-es kilométernél útszükületre kell számítani. Nézzük Budapest híreit. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé a Haller utcánál. Sávzárásra kell ott készülni, és nem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressi út között, mert tűzoltók dolgoznak ott. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik. Nem érinti az Egressi út Stefánia út és a Stefánia út Tököli út megállót. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávzárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában, az Ezüstha utca közelében burkolatjavítás zajlik ott. Ez áll a dolog hátterében. Várjuk az önök közlekedési infóit is. Hívjanak, írjanak, ha látnak valamit. 06 30 30 30 98. Ez a hívható és SMS számunk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, hozom erre az órára egészen biztosan Lola Young Messiét, ami egy hivatalos ADHD himnusz, legalábbis ezt mondta róla az énekesnő. Teddy Swims és a Mr. Noitallal indulunk.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, több mint 30 munkáltató, több száz nyitott pozíciójával, valamint ingyenes önéletrajz tanácsadásra, jogi konzultációval és profi portréfotózással várja az érdeklődőket szeptember 16-án és 17-én a Biodomban, a 4. kerületi Budapest állásbőrze. Az ingyenesen látogatható rendezvény a munka és a magánélet egyensúlyát helyezi a középpontba, akadálymentesített szolgáltatásokkal, gyereksarokkal, valamint egy megelőző napon tartott foglalkoztatás politikai konferenciával is kiegészülve, mindez tehát a jövő héten lesz majd szerdán és csütörtökön a Biodomban. Lime-mal és a The Never Ending Story folytatja itt a Sláger FM.

Sara Barel és a Love Song után érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk. Itt a Sláger FM-en majd Sabrina Carpentertől kapunk egy jó kis eszpresszót, ami visz minket tovább a délutánban.

sok településen már elértük a mai maximumot, 28-30 fok körül tetőzhet a hőmérséklet. Az égen továbbra is zavartalan szikrázó napsütés uralkodik a száraz esőmentes időnek köszönhetően. A forgalomban haladók pedig kiváló látási viszonyokra és jól

0: kocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Nézzük Budapest híreit. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé a Haller utcánál. Sávzárásra kell ott készülni, és nem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressi út között, mert tűzoltók dolgoznak ott. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik. Nem érinti az Egressi út Stefánia út és a Stefánia út Tököli út megállót. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben, a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni, a Bajza utcában sávzárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben, a Csillagvirág utcában, az Ezüstha utca közelében burkolatjavítás zajlik ott, ez áll a dolog hátterében, várjuk az önök közlekedési infóit is, hívjanak, írjanak, ha látnak valamit, 0-30-30-30-98, ez a hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Van Dijk és a Let's Go után érkezem Bryan Adams legnagyobb slágere, a Summer of 69, amit tudták vagy sem, de egy tévedésen alapul. Bryan Adams világhírű klasszikusa nem az 50 évvel korábbi nyárról szól, hanem a kanadai énekes fiatalkori zenekari éveire és az első komoly szerelmi élményeire utal, méghozzá szimbolikusan nem az évszámra utalva, a fülbemászó gitárriffekkel és rekettes rockos hanggal operáló sláger a 80-as évek közepén hódította meg a világot, és azóta is a rock történelem egyik legszívósabb, megunhatatlan himnusza. Induljon most ez a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
1: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen fórumban és a Stop Shopban.
2: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
3: Humin savat használok. Humin Gardent.
2: És én már elkéstem vele?
3: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
2: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
4: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
6: Ezért születtél, hogy a színpadon állj, és nagyon szívesen lennék a mentorod.
7: Én el vagyok alélva teljesen.
8: Ez egy csoda volt most.
5: A csoda.
9: Jó, annyira jó volt, elmusti, gratulálok!
5: Ez a csávó maga az X-faktor.
10: Négy energia. Egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
4: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
11: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
12: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
13: Ti szoktatok gyűjteni valamit?
14: Ősszel leveleket az oviba gyűjtöttem.
15: Én csak a kertünkbe eppert és paradicsomot.
13: Azokat begyűjtött. Van egy nagyon jó hírünk a Dórival nektek, hogy most, ha kedvetek van, gyűjthettek olyan matricákat, amit egy Lutra albumba lehet beragasztani, és ez a tiétek. Nektek hoztuk.
15: Köszönjük.
12: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Hatósági ellenőrzést indít a NAIK a gondosóra program adatkezelése miatt. A rekord alacsony Duna miatt kotrással biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását, és jövő héten rendezik meg a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Hivatalos látogatásra Németországba utazik csütörtökön Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, közölte a parlament sajtóirodája. Berlinben köszöntik a Bundestag ülésén, majd találkozik a német parlament elnökével. Közösen megkoszorúzzák a Bundestag oldalán található határnyitás emléktáblát. Forsthoffer Ágnes tárgyal többek között Günther Kirchbaum európaügyi államminiszterrel, illetve a parlamenti alelnökkel is. Este Konrad Adenauer alapítvány rendezvényén mond vitaindító beszédet, pénteken pedig a Bundestag képviselőjével találkozik. Hatósági ellenőrzést indít a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a gondosóra programmal kapcsolatban. Péter Falvi Attila elnök szerint azt vizsgálják, hogy a Fidesszel kötött adatfeldolgozási szerződés megfelelte annak a mintának, amelyet a hatóság korábban szabályszerűnek minősített. Emellett ellenőrzik azt is, hogyan használták fel a 78 év feletti érintettek személyes adatait, és valóban felkeresték-e őket pártaktivisták. Az ellenőrzés Tanás Zoltán miniszter bejelentése nyomán indult. Ha jogsértést állapítanak meg, hatósági eljárás és akár adatvédelmi bírság is következhet. A BRFK az ügyben már hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz. A Duna rekord alacsony vízállása miatt kotrást kellett végezni a Lágymányosi öbölben, hogy biztosítsák a kelenföldi erőmű folyamatos vízellátását. Az erőmű szakemberei augusztus elején egy 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret, és 300-400 köbméter hordalékot távolítottak el. A beavatkozásra azért volt szükség, mert a villamos energiatermeléshez nélkülözhetetlen a folyamatos hűtő és nyers víz utánpótlás. A munkálatokra 20 millió forintot fordítottak. A kelenföldi erőmű több mint 110 éves történetében korábban nem volt szükség hasonló kotrásra. Szeptember 16-án és 17-én tartják a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató több száz állásajánlattal várja az érdeklődőket. A látogatók ingyenes önéletrajz, munkajogi és life coach tanácsadást is igénybe vehetnek. Emellett szakmai portréfotó készítésére is lesz lehetőség. A gyerekekkel érkezőket gyereksarok várja, a hallássérültek számára pedig jeltolmács, a látássérülteknek pedig hangos térkép segíti a tájékozódást. Az idei rendezvény a munka és a magánélet összeegyeztethetőségére helyezi a hangsúlyt. A részvétel és valamennyi program ingyenes. Stratégiai együttműködést indít az ORFK és a Bethesda Gyermekkórház a gyermekek digitális biztonságának erősítésére. A két intézmény közösen dolgozik az online zaklatás, az internetes visszaélések és a túlzott képernyőhasználat megelőzésén. A programok nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket és a pedagógusokat is segítik majd. Az együttműködés részeként prevenciós programokat, edukációs és tájékoztató anyagokat, szakmai fórumokat és képzéseket szerveznek. A felek arra is felhívták a figyelmet, hogy a túlzott digitális eszközhasználat a gyermekek testi és lelki egészségére, az online zaklatás pedig mentális jólétükre is komoly kockázatot jelenthet. Továbbra is szép napsütéses időnk van, a délutáni csúcsforgalomban száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napszemüveget érdemes továbbra is kéznél tartani. A legmelegebb órákban 29-30 fokot mérhetünk.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
17: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy személyautó a közút kezelő járművébe hajtott a 134-es kilométernél. Mindkét forgalmi sávot lezárták, így a leállósávon lépésben halad a forgalom. A helyszínen és mögött közel 3 kilométeren keresztül torlódik a kocsisor. A 2-es főúton Szendehely és Récsák között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Az 50-es kilométernél útszükületre kell számítani. A 117-es főúton Kesztölc közelében kigyulladt egy kamion az 1-es kilométernél, a főút a teljes szélességében lezárták a forgalmat, ott megállították. Budapesten továbbra sem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressy út között, mert tűzoltók dolgoznak, a 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egressy út, Stefánia út és a Stefánia út Tököli út megállót. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé, a Blahalújza tér előtt, illetve a Károly körúton is az Asztória előtt. Nekem egyelőre ennyire, hogyha önnek is a közlekedés infója, írjon, hívjon, ossza meg rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatóval. 0-30-30-30-9-8 a hívható és SMS számunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
17: Köszönjük szépen a híreket. Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában a mikrofonnál. Továbbra is Jekkel Dániel is leszünk ebben az órában. Taylor Swift, illetve Nagy Bogi és Dash közös újdonsága. Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful Life nyitja ezt az órát.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Már megyünk is tovább, de még időben szólunk azért, hogy a hétvégén komoly forgalmi korlátozásokra és lezárásokra kell számítani a budapesti atlétikai világdöntő ideje alatt. A Nemzeti Atlétikai Központ környékén, ahol a stadion környezete teljesen autómentes övezetté válik, parkolási lehetőségek nélkül. A szabad Hongkong utat csütörtöktől hétfő hajnalig teljesen lezárták, míg a környező utcákban folyamatos megállási tilalom, és délutántól éjfélig egyirányú forgalmi rend lép életbe, ezért a szervezők nyomatékosan a sűrített BKK járatok használatát kérik a látogatóktól. Szeptember 11-e és 13-a között rendezik meg a budapesti atlétikai világdöntőt. Taylor Swift és az Apple Light érkezik.
1: Ez a...
2: Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's
1: a legnagyobb slágerek. Változatosan.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

0: van Edith Górniak legnagyobb sláger 1997-ből szólt itt a Sláger FM-en, aztán egy friss ropogós dallal megyünk tovább, 2026-ból indítom, az időjárási és közlekedési infók után Jennifer Lopez és David Guetta közösét, ez lesz a Save Me Tonight.
1: Folytatódik a kellemes, zavartalan napsütéses idő a délután hátra lévő részében is. A meginduló csúcsforgalomban a csapadék nem okoz majd akadályt, szárazak a burkolatok. Bár a nagy napi hőmérséklet különbség és az intenzív felmelegedés sokaknál okozhatott napközben vérnyomás ingadozást vagy fejfájást, az este közelettével ez lassan megszűnik majd. A kora délutáni 29-30 fokos csúcsérték után tiszta, csillagfényes este vár ránk, így kellemesen fog telni a nap hátra lévő része.
0: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy személyautó a közútkezelő járművébe hajtott a 134-es kilométernél. Mindkét forgalmi sávot lezárták, így a leálló sávon lépésben halad a forgalom. A helyszínen és mögött közel 3 kilométeren keresztül torlódik a kocsisor. A 2-es főúton Szendehely és Récsák között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Az 50-es kilométernél útszükületre kell számítani. A 117-es főúton Kesztölc közelében kigyulladt egy kamion az 1-es kilométernél, a főút a teljes szélességében lezárták a forgalmat, ott megállították. Budapesten továbbra sem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressi út között, mert tűzoltók dolgoznak, a 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egressi út Stefánia út és a Stefánia út Tököli út megállót. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, illetve a Károly körúton is az Asztória előtt. Nekem egyelőre ennyi, de hogyha önnek is van közlekedés infója, írjon, hívjon, ossza meg rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatóval. 0-30-30-30-9-8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Nitől Kiskata, valaki megérkezett, és ő fog mindenkit hazakísérni. Ezzel mi köszönjük szépen a mai figyelmet. Holnap 10-kor mindenkire számítunk. Bízom benne, hogy önök is itt lesznek, és eltöltjük kellemesen a holnapi munkanapot is. Addig is búcsúzom, get you somebody that I used to know. Well, innentől pedig Kiskatája a terep. Ciao!
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
8: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
10: iRobot akciós napok. Új portfólió. Új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok. Lidar navigációval. Kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Nyílt pályázaton választanák ki a közmédia és az MTI új vezetőit, és ingyenes szabadtéri koncerteket rendeznek hétvégén a Városháza Parkban. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a miniszterelnökség a Szuverenitás Védelmi Hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs kiadásai miatt. A tárca közlése szerint a hivatal mintegy 2,5 év alatt összesen 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvény szervezési feladatokra két Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégnél. Ez a hivatal teljes költségvetésének több mint negyedét jelentette. A feljelentés nyomán induló esetleges nyomozásban a hatóságoknak kell tisztázniuk a felelősséget. Nyílt pályázaton kell kiválasztani a közmédia és az MTI új állandó vezetőit, közölte Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A politikus szerint olyan szakemberekre van szükség, akik szakmai teljesítményük alapján kapják meg a megbízást, és nem a kormánynak, hanem a nyilvánosságnak tartoznak elszámolással. A kiválasztás ma megalakult független közmédiatestület feladata lesz. Az országgyűlés a 9 tagú testület első 6 tagját már megválasztotta. Elnöke Bayer Judit lett. Több mint 12 millió fagycsemete elültetésével zárulhat 2030-ban az országfásítási program, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tervek szerint 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre, több mint 8 millió erdészeti csemetével, emellett 20 ezer kilométernyi csatornaszakasz fásításával további 4 millió fát ültetnének. A településfásítási programban még 317 ezer fagycsemetével számolnak. A program része lesz az erdőtűz megelőzés és a klímaalkalmazkodás erősítése is. Ingyenes szabadtéri koncertekkel várják az érdeklődőket szeptember 12-én és 13-án a budapesti Városháza Parkban. Szombaton délután 4 órától a Péceli Ossó János Zeneiskola fúvós zenekara és a Gödöllői Városi Fúvós zenekar lép fel. A fellépő együttesek 10-10 művet adnak elő, a zenei hétvége a 4. nyitott piacok napja előeseménye. Szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a budapesti klasszikus filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, illetve a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
12: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
11: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premiervetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai program kínálat kísér.
13: Köszönjük szépen a híreket, gyönyörű idő van odakint, olyan nehéz elképzelni, hogy holnap után, mert tényleg itt lesz az ősz, már pedig itt lesz az előrejelzések szerint. Most 31 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is, egy szem felhő nincsen fölöttünk, a holnapunk is még ilyen kellemes nyári időben telik el, bár a reggel holnap is hűvös lesz, 15-16 fokban indítjuk a napunkat, de délutára 32-33 fokot ígérnek a szakemberek. A délutáni órákban kezd majd el megélénkülni a légmozgás, az esti éjszakai órákban pedig felhők gyűlnek majd fölénk, és már holnap után reggel esőre ébredünk majd, mert hogy jön egy hidegfront, ami miatt csütörtökön legfeljebb 22-23 fokot várhatunk. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút után, a külső sávban és a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Kőbányai út után, szintén a külső sávban, de baleset okoz fennakadást a Róbert Károly körúton, a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban, illetve a Stefánia út sem járható, a Tököli út és az Egressi út között, mert itt meg tűzoltók dolgoznak. Nézzük a vasútvonalakon, mi a helyzet. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Kis Horváth Levente. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
14: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat! A győri fővonalon az S10-es vonatok Almásfűzítő állomáson áthaladnak, Almásfűzítő felső és Almásfűzítő vasútállomás között állomáspótló busszal utazhatnak. A Sláger FM vételkörzetének többi vasútvonalán jelentősebb fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom. A ceglédi fővonalon zajló karbantartás jelenlegi ütemében novemberig változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása újra a nyugati pályaudvar, azonban továbbra sem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Feri hegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Szív és Interrégiók biztosítják. Az E50-es vonatok menetrendje módosult, 25-30 perccel későbbi indulásokkal lehet számolni. Jó utazást kívánok!
13: A MÁV Inform ügyeletesének Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most
1: most. Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul már is a sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és remek dalokkal készültem, hogy feldobjuk a hazautat, hogyha most indulnak haza a munkából. Luis Capaldi érkezik már is Forget Me című dalával, de előtte a Cat's Eye újdonság, az Animal szól.

0: is...
1: Hello, it's Stoz Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan. Yeah.

Nagy vágyom, hogy egyszer ezt a fiút élőben is halljam énekelni. Ray Dalton dala forgott, ez volt a Blood Running itt a Sláger FM-en is. Ez a Sláger délután, benne pedig már is ellátogatunk az Ars Sacra Fesztivál egy felvezető rendezvényére, mert hogy szeptember 11-én, vagyis pénteken lesz majd a 20. Ars Sacra Fesztivál hivatalos megnyitója, de már előtte való nap, vagyis 10-én csütörtökön várnak bennünket az Óbudai Kulturális Központban, ahol a fesztivál alkalmából Fény és Hit címmel nyílik egy kiállítás. Ez az óbudai tárlat lehetőséget biztosít megállni egy picit nekünk a rohanó világban. A kiállítás a hit és a művészet kapcsolatát, a csendet és a lelki elmélyülést állítja a középpontba kortárs szakrális alkotások bemutatásával. A kiállítás Csipos Endre művészetfilozófus festőművész nyitja majd meg tehát csütörtökön, délután 6:30-kor. Várnak mindenkit sok szeretettel. A megnyitó is ingyenes és a kiállítás is ingyenesen látogatható. Egészen október 12-ig ne hagyják az utolsó pillanatra, érdemes lesz megnézni, és kicsit megállni, és elgondolkodni. Itt a Sláger FM-en pedig már is repülünk tovább, és nem más röpít bennünket, mint 99 lufi. Mindig úgy képzelem, hogy ezek a lufik piros színűek, úgyhogy jön Nana és a 99 lufbalon. Itt a Sláger délutánban.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Shapeshifters Lawless Team című dala forgott. Egyébként eredetileg ennek a dalnak csak a munkacíme volt az, hogy Lawless Team, mert hogy Lola a brit duó egyik felének, Simon Marlinnak felesége volt, aki a lemezgyűjteményét hallgatta, és közben megfogant a fejében ennek a dalnak az ötlete. Úgyhogy ami készült a dal, addig ezt a Lawless Team címet viselte, aztán már nem akartak rajta változtatni az előadók, úgyhogy így maradt. Lola egyébként szerepel a videóklipben is, ő az, aki vatta cukrot osztogat a kisfilmben. No, de itt a Sláger FM-en már is megyünk tovább, szétnézünk az utakon, hogyha tudnak, akkor ebben segítsenek önök is. Jó, 06 30 30 30 95 8 a számunk, utána pedig Pink Panthers dala jön, a Stateside.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
8: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
10: Székre állok!
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
0: A kicsik pedig elmondják.
11: Azt mondta az osztálytársam anyukája, hogy olvasta a hírekben, hogy egy krokodil volt egy tóba.
12: De a krokodil az tóban él?
11: Lehet.
12: De milyen tóban?
11: Ilyen, ami ilyen...
12: Mocsaras.
11: Nem annyira, igen, ilyen, nem csaras. Annyira, igen, ilyen mocsarasban. Igen, de abban lakik a vízi ló is.
12: Együtt laknak?

0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: A reklám után.
2: Nézzük, hogy alakul a következő napok időjárása. Még holnap élvezhetjük a nyárias meleg időt, mert nagyon kellemes 32-33 fokos hőséget ígérnek nekünk holnapra. Persze délelőtt, kora reggel kell már a kiskabát akár, vagy a kardigán, mert mindössze 15-16 fokban indulunk majd otthonról, de délután már szakadni fog rólunk megint a víz. Napközben a légmozgás is mérsékelt lesz, csupán az esti órákban élénkül meg, sőt este éjszaka már esőfelhők is érkeznek, mert csütörtökön jön egy olyan hidegfront, ami most már tényleg véget vet a nyárnak. Csütörtökön 23-24, pénteken 19-20 fok lesz mindössze napközben. Jön a segítség az úton lévőknek. A Fiumei úton, az Orci tér felé, a Salgótarjáni utca előtt a külső sávban volt korábban egy baleset, itt tart még a helyszínelés, és baleset miatt van útszűkület a Budakeszi úton, az Árnyas út közelében, és baleset okoz fennakadást a Kerepesi úton is, kifelé a Hungária körút után a külső sávban, valamint a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Kőbányai út után a külső sávban. A Stefánia úton pedig a Töködi út és az Egressi út között most nem tudunk autóval közlekedni, mert itt jelenleg tűzoltók dolgoznak, és ezért a 75-ös trollibusz is terelve közlekedik, nem érinti az Egressi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Beindult a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás az Üllői úton, a Nagykörúttól a Nagyvárad térig, de sokan hajtanak az Alkotás utcában is, a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton egészen a Vérmező útig. Készüljenek arra is, hogy félpályás az útzár a 10. kerületben, a Csillagvirág utcában, az Ezüstfa utca közelében, mert javítják a burkolatot, és lezárták a félútpályát a 2. kerületben, a Szépjuhászné úton is, a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

és Sofia Liz Baxtortól a forgatás volt a Ketelvei újt a Sláger FM-en, és már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, hiszen 9 perce járunk 5 óra előtt, de még a hírek előtt meghallgatjuk az Irie Maffia dalát, jön, ha volt egy álmom. Volt egy

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
3: Amikor beköszönt a nyári hőség, az egyik legfontosabb döntés otthon az, hogy mindent tökéletesen frissen tartsunk. A Gorenje hűtőszekrények megbízható működésükkel és intelligens megoldásaikkal segítenek felkészülni a kánikula kihívásaira. Keresse termékeinket partnereinknél!
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
8: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
9: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50 000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
10: Nagy zenekaros Triász koncert
11: szeptember 18-án.
10: Barbanegra Red Stage.
11: Kedvezményes elővételi jegyek
10: rock1.hu.
11: Szeptember 18-án.
10: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Nincs többé vármegye és főispán elnevezés, így döntött a parlament. Kotrással biztosították a Klenföldi erőmű vízellátását a rekord alacsony Duna miatt. Szülői képzési napot tart az ekcémás gyermekek családjainak a helyi Pál gyermekkórház. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A vármegyék hivatalos elnevezése ismét megye lesz, visszaállítva a korábbi közigazgatási és földrajzi jellegű elnevezést, így döntött a parlament. Arról is szavaztak a képviselők, hogy a főispánok megnevezése kormány megbízottra változik vissza. A hivatalos átnevezések október 1-től lépnek életbe. A miniszterelnöki fizetés csökkentéséről is tárgyaltak. Magyar Péter jelenleg havi bruttó 3,8 millió forintos illetményt kap. Az új szabály szerint ezután havi bruttó 2,5 millió forintra csökkentették a fizetését. Mindezeken túl megválasztották a média tanács új elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságot, és sürgős eljárásban módosították a házszabályt a költségvetési tanács megváltozott feladatai miatt. A kormányfő bejelentette a Szent István vidékfejlesztési program elindítását. Először 10 térségben kezdődnek mintaprogramok, az országos program pedig 2027. augusztus 20-án indulhat el. Hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitás Védelmi Hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal 2,5 év alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot fizetett kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. A Launch Design Kft. És a New Land Media Kft. Alkotta a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnak, ami a teljes költségvetés több mint egynegyede. A miniszterelnök azt vizsgálja, hogyan költhetett a hivatal ilyen célokra, amikor törvény szerint nem volt általános kommunikációs vagy kampányfeladata. A Duna rekordalacsony szintje miatt a lágymányosi öböl kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását, közölte a Budapesti Erőmű ZRT. Szakembereik két nap alatt készítették elő a munkát, majd egy 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kitermelt 300-400 köbméter hordalékot a part élen terítették szét. A beavatkozásra 20 millió forintot fordítottak. A vízkivétel folyamatos áramlást és oxigén utánpótlást biztosít, így az öböl élő világát is védi. Az erőmű Budapest legrégebbi városi erőműve. Nyáron közel 41 ezer lakás és 1800 közület számára biztosít használati melegvizet, télen pedig a távfűtésért is felel. Az elmúlt időszakban jelentősen nőtt az igény az eccémás gyermekek ellátására, ezért különleges szülői képzési napot szervez a Heimpál Gyermekkórház Atópia iskolája. A program szeptember 21-én délután lesz az intézet Üllői úti épületében. A szülők közérthető gyakorlati tudást kapnak az otthoni gondozáshoz. Szó lesz a betegség hátteréről, a kiváltó tényezőkről, a helyes bőrápolásról, a kezelési lehetőségekről, valamint a stressz és az iskolai nehézségek kezeléséről. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a bőrgyógyászat kukac.heimpálkórház.hu címen lehet. A szeptember 11. és 13. között zajló atlétikai világdöntő idejére teljesen átalakul a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ környékének forgalmi rendje. A létesítmény környezete autómentes övezet lesz, parkolni nem lehet. A budapesti közlekedési központ járatsűrítéssel segíti a megközelítést. Már mától fokozatos korlátozások lépnek életbe. A szabad Hongkong utat szeptember 10-től 14-én hajnalig teljesen lezárják. A környező utcákban megállási tilalom és a versenyek idején egyirányú forgalmi rend lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Fölkészültek az őszre, meg a fogvacoktató reggelekre és nappalokra. Csütörtöktől bizony ebben lesz majd részünk az előrejelzések szerint, azonban holnap még a nyarat élvezhetjük, aztán nagyon nagy lesz a fordulat, mert hogy szerdához képest csütörtökön már 10 fokkal lesz hidegebb, pénteken pedig hát tényleg vacogni fog a fogunk, hiszen alig 19-20 fokot mérünk majd napközben. No, de ha holnapot még kielvezhetjük, hiszen sok napsütést ígérnek nekünk a meteorológusok. Mérsékelt légmozgást, felhőmentes, csapadékmentes időjárást és 32-33 fokot napközben.
14: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
13: És már is mondom, hogy mire számíthatnak az útrakelők. A Margit körúton történt egy újabb baleset a Szél Kálmán tér felé a Bem József utca után a külső sávban, úgyhogy itt jelentős torlódásra kell készülni, de baleset nehezíti a haladást a 14. kerületben a Rákospatak utcában is, a Kacsó-Pongrác út felé a Telepes utcánál, és tart még a helyszínen és a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Kőbányai út után a külső sávban, valamint a Fiumei úton az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utca előtt szintén a külső sávban, és baleset miatt van útszűkül a Budakeszi úton az Árnyas út közelében, úgyhogy itt is torlódik a forgalom. A második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál vízvezetéket javítanak, úgyhogy itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. A Bécsi úton pedig befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt zárták le a külső sávot, erre is figyeljenek. A Vörösmári útnál pedig szintén a külső sávot zárták le, mert csatornát javítanak, ugyancsak a Bécsi úton, és dolgoznak a hetedik kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében. Itt új gyalogos átkelőhelyet hoznak létre, ezért útszűkület fogadja az autósokat. Jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Ez továbbra is a sláger délután, benne pedig Szombr készülődik, Undressed című dalát fogjuk azonnal meghallgatni. Előtte azonban Miley Cyrus End of the World című dala indítja az óránkat. Én Kiskolta vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást és laza hazautat!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Don Hallydal szólt, ez volt a The Boys of Summer, és hát lassan búcsúzik tőlünk a nyár. Hétvégére már kimondottan őszies időt ígérnek a meteorológusok, viszont az ne tartson vissza bennünket, és vegyünk részt a Váci Sör és Hal Fesztiválon, ahol lehet indulni akár főzőversenyen is két kategóriában, akár halászlevet, hallevest, vagy egyéb halból készített főételt lehet készíteni, de természetesen fantasztikus programok is várnak ránk a finom ízek mellett. Pénteken például föllép a Cosmix, szombaton pedig a gyerekeknek szól a Réparatek Mogyoró interaktív gyerekműsor, a felnőtteket pedig a Republik koncertje szórakoztatja majd, de ugye ekkor lesz a halfőző verseny is, sőt, horgászversenyt is rendeznek szombaton, és akár horgászvizsgát is lehet tenni. Úgyhogy irányvác ezen a hétvégén, jó alaposan felöltözve, mert hűvös lesz a szombat vasárnap. Itt a Sláger FM-en pedig forró szeretettel megyünk tovább. Lady Gaga és Bruno Mars dala érkezik. Ez a Die With A Smile.

0: DJ Bobo dala szólt, ez volt a There's a Party itt a Sláger FM-en, és partiznak a költöző madarak is, mert bizony lassan útra kell kelniük, hiszen ma van fecskehajtó kisasszony napja. Ugye szeptember 8-a jeles őszkezdő nap, a népi megfigyelések szerint e naptól indulnak a fecskék és más vándormadarak, sőt, sok helyen ez volt a dióverés napja is. Még egy időjárási jóslat is kapcsolódik ehhez a naphoz, hogyha ma bugyborékosan esett volna az eső, akkor az azt jelentette volna, hogy csapadékos lesz az ősz. Tehát gyönyörű napsütéses volt az időjárásunk, ez szerint ilyen lesz az ősz is. De hogy a következő napok időjárása hogy alakul, annak mindjárt utána nézünk, az infoblokkunk után pedig érkezik majd Shakira és Burna Boy dala, a Die Die.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
0: A kicsik pedig elmondják.
4: Miért félünk a farkastól?
5: Mert nagyon tud harapni. Meg veszélyes állat.
6: Gyors is.
4: Milyen környezetben él a farkas?
5: Erdőben élnek.
6: Van, amelyik az északi sarkon is él.
4: Igen? Igen. De az ilyen fehér színű? Igen.
6: Hát olyasmi. Hófarkas vagy mi az?
5: Uh-huh. Mi?
4: Hófarkas.
0: Hát olyan.
4: Van olyan hópárduc, nem?
5: Aha.
4: Lehet, hogy fehér farkas.
6: Hát igen, van fehér olyan. Farkas, csak valami másik neve van szerintem.
4: Doktor Fehér Farkas.
3: Székre álló.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
1: Ki a Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Differnél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Ki a Differ? Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállítás? Miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendelj

0: Év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
1: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az OLEDcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock. A nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
2: A reklám után.
3: Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra. Hát holnapra még jó időt, napközben napsütéses, felhőmentes idő várható, aztán a délutáni, koresti órákban nyugat, észak-nyugat felől vastagodni kezd majd fölöttünk a felhőzet egy érkező hidegfront hatására is. Szorványosan már az éjszakai órában kialakulhatnak záporok, zivatarok, de napközben ebből semmit nem fogunk tapasztalni, csak azt, hogy jó meleg van és 100 ágra süt a nap. 32-33 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, ehhez képest csütörtökön már másnap csupán 22-23 fokot mérhetünk majd, a csütörtöki hidegfront pedig úgy néz ki, most már tartós lehűlést hoz. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Sajnos ma délután rengeteg baleset történt. A legújabb városon kívül az M0-ás autóúton az M3-as autópálya felé Gyál térségében. Itt három személyautó ütközött össze. A 34-es kilométer után néhány száz méterrel csak a külső sáv járható, a torlódás pedig már több mint 5 kilométeres, míg a másik oldalon Vecsésnél volt hasonló baleset. A 41-es kilométer közelében már ugyan megszűnt a lezárás, a torlódás azonban csak lassan oszlik. A fővárosban baleset volt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca után, itt sávlezárás van, de baleset okoz fennakadást a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca felé a külső sávban, és helyszínelnek a 14. kerületben a Rákospatak utcában, a Kacsó-Pongrác út felé a Telepes utcánál, és a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé a Bem József utca után a külső sávban, és nem járható a Stefánia út sem, a Tököli út és az Egressi út között, mert itt tűzoltók dolgoznak, és még arra is figyeljenek, hogy nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben a Hubay Jenő téren, itt ez is nehezítheti a közlekedők dolgát. Vezessenek óvatosan.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Neil Horan-tól szólt a Heaven itt a Sláger FM-en, és már eddig tartott a Sláger délután, mostantól az önök kezébe kerül a gyeplő, hiszen indul a kívánság műsor rögtön a hírek után. Jöhetnek az üzenetek 0630 30 30 95 8, vagy akár ide is csöröghetnek, de tudják, ott van mobil applikációnk is, amin keresztül szintén küldhetnek nekünk üzenetet. Én pedig még ebben az órában leforgatom a Kovalszky meg a Vega dalát. Jön a mindenem még a hírek előtt. Veszi.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.

0: 9-én Azaria, 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Net Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafog, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Élvezze a reggeli kávéját saját parkra néző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beluga Gardenben. idomházak.hu.
2: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszervár, bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
3: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
5: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
6: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Jövőre is marad az M1 kedvezményes regionális matrica. Történelmi mélypontra csökkent a Duna vízszintje. Szeptember 15-e és 20-a között érkezik a budapesti klasszikus filmmaraton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jövőre is kapható lesz az M1 kedvezményes regionális matrica, erősítette meg a pénzcentrumnak a közlekedési és beruházási minisztérium. A konstrukciót idén vezették be 15 ezer forintos éves díjjal, az M1-es autópálya bővítése miatti torlódások és közlekedési nehézségek kompenzálására. A matrica 4 megyére érvényes, Pest, Fejér, Komárom, Esztergom és Győr-Moson-Sopron. A tárca közölte, hogy a jelenlegi szabályozáson nem terveznek változtatni, fenntartása a beruházás ideje alatt várható. A 2027-es autópálya díjak az augusztusi infláció alapján változnak, pontos mértéküket a KSH ebben a hónapban teszi közzé. A vármegyék megyékre történő visszanevezésével az útdíjrendszer elnevezése is ehhez igazodnak majd. Továbbra is rohamosan csökken a Duna vízszintje. Kedre történelmi mélypontra süllyedt. A budapesti mérőműszerek szerint 1 cm-en áll a folyó vízszintje. Ez az érték jóval alacsonyabb még annál is, amelyet a nyári aszályhelyzet alatt mértek, írta az Időkép. Már júliusban megdöntöttük a korábbi 2018-as negatív rekordot, a hónap végén 27 cm-t mért a vízügy. Az alacsony vízállás nehezíti a folyami hajózást, a mederben rejtőző akadályok közvetlenül is veszélyeztethetik a közlekedést a vízen. A Duna vízgyűjtőjére viszont szerdán csapadékot hozhat egy front, így várhatóan emelkedni fog a folyó vízszintje. Az elmúlt héten 1441 gyors hajtót és 11 ittas sofőrt szűrtek ki Bács-Kiskunvár megyében, miközben a közúti szabálytalanságok miatt összesen 55 baleset történt. A sebességhatárokat átlépő autósok 50 ezer és 468 ezer forint közötti közigazgatási bírságra számíthatnak. Kecskemét belterületén a Mindszenti körúton például akadt olyan autós, akit 117 km/órás sebességgel mértek be, neki 312 ezer forintos bírságot szabtak ki. Mivel szeptember elejével megkezdődött a szüreti bálok és a boros rendezvények időszaka. A rendőrség ismételten emlékeztetett arra, hogy Magyarországon továbbra is zéró tolerancia van érvényben, ami azt jelenti, hogy a sofőrök nem ihatnak alkoholt. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a budapesti klasszikus filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
8: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén Hétvégén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
7: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai program kínálat kísér. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
9: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Nagyon remélem, hogy leporolták az esernyőket, mert csütörtöktől úgy tűnik, hogy azokra is szükség lesz, hiszen holnap után jön majd egy olyan hidegfront, ami miatt már tartósabban hűvösebb idő vár ránk. Nem is térnek már vissza idén a 30 fokos melegek. 20 és 25 fok között mozog majd a következő két hétben a nappali maximumok értéke. Holnap azonban még nagyon jó idő lesz, akár 32-33 fokot is mérhetünk napközben. 100 ágra süt majd a nap, jó meleg lesz, és a szél is alig-alig lengedezik majd, de aztán az esti óráktól már érezni fogjuk a hidegfront érkezését. És jönnek az utak hírei. Baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton, a Szél Kálmán tér felé, a Bem József utca után a külső sávban, valamint a Ferdinánd hídon, a Podmanicki utca felé a külső sávban, és tart a helyszínen és a Fiumei úton is, az Orci tér felé, a Sargótarjáni utca előtt a külső sávban, a Hubai Jenő téren pedig nem működnek a jelzőlámpák. Sajnos városon kívül is volt egy baleset, három személyautó ütközött az M0-áson, az M3-as autópálya felé Gyál térségében, a 34-es kilométer után néhány száz méterrel csak a külső sáv járható, a torlódás pedig már meghaladta az 5 kilométert. Vissza a fővárosba, a Mától csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárás fogadja az autósokat. Lezárták a félútpályát a 10. kerületben a Csillagvirág utcában, az Ezüstfa utca közelében, mert javítják a burkolatot, a 2. kerületben pedig a Törökvész úton a forgalom egy sávban váltakozva halad, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: Indul már is a kívánságműsor itt a Sláger FM-en egy születésnapos üzenetével. Sziasztok, 6-kor indulok haza a munkából, és ma van a szülinapom, úgyhogy kérem magamnak az útra a kedvenc dalom, Avicii-től a Levels-t. Lívia írta nekünk ezt az üzenetet. Lívia, boldog szülinapot!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne. A Banana Rama dala szólt, ez volt a Vénusz, és ez a kívánság műsor. 0630 30 30 95 8, írják meg, hogy mit szeretnének hallani, én pedig igyekszem leforgatni az önök kedvenceit, és kirándulunk is egyet, bár a következő hétvége kicsit csapadékos lesz az előrejelzések szerint, de lesznek még gyönyörű napsütéses őszi hétvégéink, amit érdemes lesz kihasználni arra, hogy túrázzunk egy kicsit, és hát ugye, hogyha túrázás, kirándulás, őszülő erdőben való gyönyörködés, akkor mindenkinek elsőként talán a normafa ugrik be, pedig a közeli Széchenyi hegyet is érdemes választani, hiszen itt mindig kevesebben vannak, látnivaló azonban itt is akad bőven, a hegyet túraútvonalak is érintik. Hogyha elindulunk lefelé a zöld háromszög jelzésen, egy rövid sétával elérhetünk egy fák között megbúvó kedves kis kápolnát, amely az 1880-as évek óta áll itt. Az Úti Magdolna kápolnát Berger János teológus egyetemi tanár építette, mégpedig azért, hogy az erdőjáró hívők örömére szolgáljon. Az évszázadok persze igencsak megviselték az építményt, de 1998-ban helyreállították, azóta pedig minden októberben, október első vasárnapján 11 órakor misét tartanak a kápolnánál, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen tervezzenek oda egy kirándulást a Széchenyi hegyre. Itt a Sláger FM-en pedig azt tervezem, hogy az önök kívánságai teljesítem egészen este 8-ig. Itt van például Zoli üzenete, hello Kata, a Csaba barátomnak küldeném az Aha-tól a Take a Meet, köszi, ha lejátszod, igazán nincs mit, ezer örömmel, azonnal forog a dal. Viki pedig azt írja, sziasztok, a páromnak, Janónak küldenék egy számot, a Shine-t Aswath-tól. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és már el sem tudnám képzelni az életemet nélküle, de gyönyörű üzenet, jön a dal.

0: Christmas, Hold Me in the Dark című dala forgott itt a Sláger FM-en, és itt van velem Ortutai Dóri, szia!
1: Szia, szia, szia!
0: Izgalmas hírt hoztál?
1: Állatos hír, mi szeretjük az állatokat, igen. De képzeld, de a New Yorki Metropolitan Operában kígyóknak kellett most castingra menniük, illetve nem ők mentek, hanem vitték a gazdjuk. A Mozart Cosifan Tutte cirkuszi világába helyezett előadásához kerestek élő kígyót. Az énekes pedig személyesen próbálhatta ki, hogy az odavitt kígyók közül melyik az, amelyikkel majd ő tud dolgozni, és a szerepet végül egy princesz nevű, nagyobb termetű, sárgás barack színű boa kapta meg, mert a színész, a főszereplő szerint nagyon jól lehetett vele dolgozni.
0: És castingon választották ki őket?
1: Igen, de színésznő vagy, és te is tudsz ilyenről, nem?
0: Talán? Nem volt casting. Egyszer játszottam együtt egy kutyával, meg egyszer játszottam galambot, én magam. A kutyának nem volt castingja, találtunk egy nagyon édes jószágot, aki egyébként terápiás kutya volt, és hát ő, ahova letettük, ő ott maradt a színpadon. Uh-huh.
1: Színhez és állatvilág kapcsolata tényleg érdekes. Na, szóval, hogyha valaki megnézi a Metropolitanben ezt a darabot majd, Mozart darabját, akkor ezt tudni fogja, hogy a színésznek a kezében éppen princesz vagy.
0: Hát zseniális. Mondjuk még azon gondolkodom, hogy vajon a kígyó színészek mennyire lehetnek hisztisek. Kígyók esetében nem tudom, hogy ez mennyire lehet igaz. Ja, most neki nincsen kedve fölkúszni a
1: színpadra. Akkor kicsúszik a színész kezéből. Hát, ez azt jelenti, hogy akkor most kimegy onnan.
0: Útra kell a nézők között. Na, igen. Akkor lenne sikítás az operában, azt hiszem. Dorci, téged viszont várunk vissza 7 órakor a friss hírekkel. Jössz, ugye?
1: Itt lesz.
0: Mi pedig egy kívánsággal megyünk tovább. A két mesternek, Iminek és Julcsinek a sok segítségért küldöm Kállai Szanders Andrástól a Csak veled című dalt. Írta nekünk Tibi, legyen!

0: Nézzük a meteorológiai előrejelzést. Holnapra azt mondják a meteorológusok, hogy gyönyörű, napsütéses, meleg idő várható. A kora reggeli órákban azonban hűvös lesz, hiszen mindössze 15-16 fokkal indul a napunk, de már reggel is tiszta lesz fölöttünk az ég a napsütéses időnek köszönhetően, pedig gyorsan emelkedik a hőmérséklet, 32-33 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. Tiszta nyár, ehhez képest 10 fokkal lesz hidegebb a csütörtökünk, mert már holnap délután este tapasztalni fogjuk, hogy egyre élénkebb lesz a légmozgás és egyre több felhő úszik majd fölénk, a hidegfront ugyanis csapadékosabb, hidegebb időt hoz, úgyhogy holnap estétől végre kell majd az esernyő. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Újabb baleset történt, ez a Rákóczi híd Budai híd főjében, Pest felé a külső sávban. A Fiumei úton pedig még mindig tart a műszaki mentés a Salgótarjáni utca előtt. Itt útszűkületre készüljenek, és továbbra sem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressy út között csőtörés miatt. Nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben a Hubay Jenő téren. Ez is nehezíti az autósok dolgát. Városon kívül pedig az M0-áson volt egy baleset, 3 személyautó ütközött össze Gyál térségében az M3 felé, a 34-es kilométer után néhány száz méterrel csak a külső sáv járható továbbra is, itt több mint 5 kilométeres a torlódás. Vissza a fővárosba, útszűkület van a 23. kerületben a Tárcsás utcában a Gyékény utcánál, mert javítják a vízvezetéket, a 16. kerületben a Veres Péter úton sávlezárás fogadja az autósokat kifelé a Bodnár utcánál, szintén vízvezeték javítás miatt, a Páskomliget utcában pedig a Nyírpalota út előtt ugyancsak vízvezetéket javítanak, úgyhogy itt lezárták a külső sávot. Vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Labus dala szólt, ez volt a Sweet Dreams itt a Sláger FM-en. Az SMS számunkat tudják, ugye? 06 30 30 30 95 8. Ide írják meg, hogy milyen dalokat szeretnének hallani. Én pedig elcsábítanám önöket egy programra. Ezen a hétvégén, sőt ezen a héten rendezik meg a 33. Berhidai napokat Berhidán. Nagyjából félúton Székesfehérvár és Veszprém között. Itt egy egyhetes programsorozattal ünnepelnek, ahol ma például a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban megnyílik a Színek, Fények, Képek című kiállítás, holnap Agárdi Szilvia koncertjét hallgathatjuk majd meg a Református templomban, pénteken pedig jön majd a Nagy Utazás, zenével írt történelem egyesület koncertszínházi előadása, lesz Brand New Mini Disco, gyerekeknek föllép a Pokolgép együttes, a szombatot pedig futóverseny, labirintus, fanyűvő népi játszótér, kézműves sátor színesíti, de a színpadon is folyamatosak lesznek a programok, vasárnap este pedig Tabáni István és zenekara ad majd itt koncertet, mindez tehát Berhidán. Ide is érdemes ellátogatni, hogyha kirándulnának egyet. És akkor nézzük, hogy mivel folytatódik a kívánság műsor. Szia, Kata, Krisztának üzenem, hogy fel a fejjel,

és küldöm neki Zola új dalát. Betty írta nekünk ezt az üzenetet, hogy a Zola új dala az Innen szép felállni. Nem véletlen gondolom a dalválasztás. Hello, a két szőszének meg a vörösnek egy Billy Ocean dalt játsz le, Léci. Ezt pedig Robi írta, hát már is érkezik a Get Out of Dreams, Get Into My Car.

Fatboy Slim dala szólt itt a Sláger FM-en, és nem az a dal címe, hogy Szabó Szilvi, hanem az, hogy Rockefeller-t Kenk. Ez pedig a kívánság műsor, de már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte még egy kívánság teljesül, ezt Móni írta. Mártinak és Anikónak küldtek egy Margaret Island számot, én pedig kiválasztottam az esőt.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nem indít nyomozást a rendőrség Szijjártó Péter ellen. A 2025-ös PISA mérésen tovább romlott a magyar diákok teljesítménye. Őszi tárgyázás miatt erős szakadás várható a budai agglomerációban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 6-ósági ellenőrzést indít a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Gondos Óra program adatkezelése miatt, közölte Péter Falgi Attila, a hatóság elnöke. A vizsgálat arra is kiterjedt, hogy a Fidesz és a Kormányzati Szolgáltató Központ között létrejött adatfeldolgozási megállapodás megfelelte a korábban szabályszerűnek minősített szerződés tervezetnek. A bejelentést Tanács Zoltán tette, miután kiderült, a párt aktivistái 78 év feletti felhasználók személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A vezető szerint felmerülhet, hogy az adatkezelés nem volt megfelelő. A budapesti rendőrfőkapitányság elutasította Tény István feljelentését, amelyet vesztegetés büntettének gyanúja miatt tett Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter a szegedi BYD-hoz történő igazolásával összefüggésben. A rendőrség nem talált olyan körülményt, amely alapján bűncselekmény gyanúja merülne fel Szijjártó Péter munkahelyváltásával kapcsolatban. Nyilvánosak a 2025-ös PISA eredmények. Ennek alapján tovább romlott a magyar diákok teljesítménye matematikából és szövegértésből, sőt, mindkét területen az elmúlt 25 év legalacsonyabb eredményét érték el. Természettudományokból ugyanakkor nem történt jelentős változás. A 15 évesek szövegértési eredménye 21 ponttal, matematikai eredménye 14 ponttal esett vissza, a természettudományos eredmények 6 ponttal gyengültek. A funkcionális analfabéták aránya 2022-ben még egynegyed volt, tavaly már egyharmad, adta hírül a Portfólió. Radó Péter oktatáskutató szerint a számok a 2015-ös beszakadáshoz mérhető katasztrófát jeleznek, és nem magyarázható pusztán világtrendekkel. A gyermely környéki őszi trágyázás miatt szeptember 7-e és 9-e között, valamint az azt követő napokban erős szakhatásra kell készülni a budai agglomerációban. A szerves tápanyagot Mária Halom és Tinnye térségében szórják ki, a szakfelhő pedig a Zsámbéki medencén átérkezik a főváros felé. Nyugati és északnyugati szél esetén Páty, Budakeszi, Budaörs, Solymár, valamint a 2. és 12. kerület lakói is érezhetik a trágya szagát, amely éjszaka és hajnalban a legerősebb. Miskolc is része annak a 7 vidéki városnak, ahonnan mostantól átszállás és budapesti kitérő nélkül közvetlen távolsági busszal lehet eljutni a Budapest Liszt-Ferenc repülőtérre. A szolgáltató a hazai jelenlétének 10. évfordulóján engedélyezte a belföldi jegyértékesítést a nemzetközi útvonalakon, ezzel megoldva a vidéki utazók régóta fennálló problémáját. A rendszer 14 települést és 40 viszonylatot érint, a fővárosban 4 csomóponttal lehet csatlakozni. A reptérről így közvetlenül elérhető több között Miskolc, Szeged és Siófok is. A viteldíj dinamikusan alakul, de tartalmazza a fedélzeti internetet, valamint egy kézi és egy feladott podgyász díjmentes szállítását. Másodszor is megrongálták a Beszélő képek hajléktalan nők hangja című kiállítást az idősebb Antal József rakparton, ezért a szervezők már nem állították helyre, írt az Én Budapestem. A tárlat augusztus 24-én nyílt meg, és olyan fotókat mutatott be, amelyeket hajléktalan nők készítettek saját történeteikről. A képeket először 2 nappal a megnyitó után törték le ismeretlenek, majd szeptember 5-ére ismét leszaggatták és összetörték. A kiállítás egy Erasmus Plus projekt részeként jött létre, célja az volt, hogy ne kívülállók beszéljenek a női hajléktalanságról, hanem az érintettek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy időjárás tekintetében mire készülhetünk. Nos, szerdán még derült napos idő várható, délutántól azonban, bár nálunk inkább estétől, egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés és növekszik a záporzivatar kialakulásának esélye. Holnap napközben még 32-33 fokig emelkedik a hőmérséklet, csütörtökre azonban jelentős lehűlést tapasztalunk majd, hiszen aznap csupán 22-23 fokot mutatnak majd a hőmérőink, és a csütörtökünk péntekünk is esősnek ígérkezik, úgyhogy legyen majd önöknél ernyő, de holnap még nem kell. Gyorsan szétnézünk az utakon. Korábban az M0-áson volt egy baleset Gyál térségében az M3-as felé, szerencsére itt már megoldódott a helyzet, és a torlódás is megszűnt, úgyhogy itt már remekül lehet haladni. Viszont a fővárosban baleset nehezíti továbbra is a közlekedést a Kerepesi úton kifelé a Keresztúri út után a belső sávban, és még mindig nem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressy út között csőtörés miatt. Ezért a 75-ös trolibusz is terelve közlekedik, nem érinti az Egressy út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Figyeljünk arra is, hogy a Városligeti fasort a Bajza utcánál csatorna felújítás miatt lezárták, de a Szerviz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárás fogadja az autósokat. A második kerületben a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében a vízvezetéket javítják, ezért itt félpályás az útzár. A hetedik kerületben pedig az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkület van, mert itt meg új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. De dolgoznak a Petneházi utcában is, itt építkezés miatt zárták le az útszakaszt a Lomb utcánál, ezért az a Teve utca felől Zsák utca lett. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És már is folytatódik a kívánság műsor. Szia Kata, Gabi vagyok, és Crazy-t kérem a Nas Barkley-tól, ennek nincs akadálya, már is forgatom, illetve szívesen meghallgatnám Pink Trustful című számát, szóljon mindenkinek, aki szereti, ezt pedig Rita írta, jön a dal!
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Az MP-től szólt a Moving on Up, itt a Sláger FM-en is pörgetett föl bennünket. Ugye amikor fölpörög az ember, vagy túlpörög az ember, az is egyfajta stressz, csak hát az a pozitív stressz, mert hogy a stressznek nem csak negatív, de pozitív hatása is van ránk, hiszen tulajdonképpen stressz nélkül a testünk nem tudna alkalmazni az állandóan változó helyzetekhez, azaz stressz nélkül egyszerűen nem tudnánk létezni sem. No de azért hasznos tudni, hogy hol van a határ a jó és a rossz stressz között. Na hát ezen a héten pénteken délután egy ingyenes pszichológiai előadáson utána járhatunk ennek a kérdésnek. A Békásmegyeri Közösségi Házba vár bennünket Horváth Viola és Maróti Eszter, az Óbudai Egészségfejlesztési Iroda pszichológusai, és mesélnek nekünk arról, hogy mikor betegít meg bennünket a stressz, és mikor fordíthatjuk azt a javunkra. Többek között arról is szó lesz az előadáson, hogy mind múlik, hogy valaki egy bizonyos ingert stressznek vagy lehetőségnek érzékel. Érdemes elmenni és meghallgatni. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik már is a Kívánság műsor. Szia Kata, lányomnak mesének üzenem, hogy legközelebb jobban megy majd, én így is büszke vagyok rá, és kérem neki Freddytől a Pain and Glory-t. Timi írta nekünk ezt az üzenetet. Oké, jön a dal. Sziasztok, Orsinak üzenem, hogy kíváncsian várom a horror pénteket, és küldöm neki a Szellemírtmuk dalát. Ez pedig Andi írta, ez a kérés is teljesül.

Kidalaszolt, ez volt a Pain and Glory itt a Sláger FM-en. Ez a kívánság műsor, és még ebben az órában tudom a kéréseket teljesíteni, úgyhogy gyorsan írjanak. Hello, ünnepeljük meg a keddet a kocintóssal. Marcsi írta nekünk ezt az üzenetet, úgyhogy Dr. Béres Varga Viktor és Bigadala azonnal érkezik, de más dolgot is ünneplünk kedden. Itt van Marian üzenete. Legkedvesebb barátnőmet Adrit szeretném köszönteni a Teddy Swims dallal a névnapján. Oké, Marian, akkor Adrinak szól Teddy Swims The Door című száma.

0: Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Sok napsütést és gyönyörű, igazán nyárias időjárást. Igaz ugyan, hogy hűvös lesz a reggel, 14-15 fokkal indul mindössze a napunk, úgyhogy reggel kanyarincsarak magukra egy kardigánt vagy kiskabátot, délután azonban 33-34 fokig emelkedik a hőmérséklet, szóval tényleg igazi nyári hőség lesz. Egy szem felhő nem sok, annyi sem lesz fölöttünk az égen. Késő délutánig akkor érkezik majd vastagabb felhőzet a hideg front szárnyán, nyugat felől és elrontja az időjárásunkat, úgyhogy azt nem is mondom, hogy mi vár ránk csütörtökön. Szétnézünk az utakon, mondanám, hogy túljutottunk már a délutáni csúcson, de van még egy-két nehezítő tényező, például a Kerepesi úton történt egy baleset kifelé a Keresztúri út után a belső sávban, úgyhogy itt emiatt akadozik még a forgalom, és nem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egresi út között csőtörés miatt, és a 75-ös trollibusz is kerülni kényszerül. Figyeljünk arra is, hogy a Bécsi úton két helyen is végeznek munkálatokat, befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt zárták le a külső sávot, a Vörösvári útnál pedig befelé szintén a külső sávot zárták le, itt a csatornát javítják. A 10. kerületben a Tavas utcában útszűkület van a Mádé utca felé a Mító utca közelében, mert itt is csatornát javítanak. A 13. kerületben pedig a Rozsnyai utcát találjuk lezárva a Röppentyű utca és a Hajdú utca között csatornaépítés miatt. A Császár András utca pedig jelenleg Zsák utca az Istvánmezei út felől, mert csatornajavítás miatt a Tököli út közelében ezt az utat is lezárták, és lezárták a külső sávot a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne az Army of Lovers dala szólt, ez volt a Crucified, ez pedig még a kívánság műsor. Az üzenetek előtt azonban mondom, hogy hova lesz érdemes bemenekülni a pénteken érkező eső elől, mert hogy vannak olyan helyek, ahol még akkor is lehet túrázni, amikor odakint esik az eső. A budai vár alatti rejtett világot fedezhetjük fel egy vezetett séta során, a Spirit of the Cave címet viselő kirándulás egy különleges esti program szigorúan felnőtteknek, amely a föld alatti sétát ötvözi, nem csak a történelemmel, de még egy exkluzív viszki kóstolóval is. Felfedezhetjük a budai várbarlang különleges geológiai formáit és izgalmas korokon átívelő történelmét. Kiderül, hogy hogyan alakultak át az évszázadok során a természetes eredetű barlangüregek labirintusszerű pincékké, és hogyan hasznosították őket, akár börtönként, akár óvóhelyként, akár borospinceként. Fontos, hogy csak a 18 éven felüliek vehetnek részt ezen a kiállításon. A kívánság műsor azonban 18 év alatt is nyitott, valaki már is vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szia!
0: Szia!
1: Lehet zenét kérni?
0: Igen, milyen dalt szeretnél hallani?
1: Igazából nem tudom, hogy mit kérjek, szóval rád bízom.
0: Kinek szeretnéd küldeni?
1: Magamnak.
0: Magadnak? És mi a kedvenc dalod?
1: Igazából nincs, nagyon sok van.
0: Szereted mondjuk a Follow the Flow-t?
1: Aha.
0: Igen? Na akkor tőlük játszok egy dalt neked. Mit szólsz hozzá?
1: Jó.
0: Jól van, hamarosan érkezik.
1: Köszönöm.
0: Én is köszönöm, hogy hívtál. Szia, szia.
1: Szia.
0: A Follow the Flow tőlem ne című dalát választottam, előtte azonban még Gergő kérése teljesül. Sziasztok, tesómnak, Zitának üzenem, hogy bár néha az agyamra megy, de remélem tudja, hogy nagyon szeretem. Küldöm neki Michael Jacksontól a Thrillert.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és búcsúzik már a kívánság műsor Sári üzenetével, aki a férje Ákos estéjét szeretné földobni az új embertelen dallal, úgyhogy a Geszti Péter által dolgozott változat érkezik már, és én pedig nem búcsúzom még önöktől, a következő két órát is együtt tölthetjük.

0: Szia, mi a diszkópia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyok.
1: Ez egy embertelen dolg,
0: ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, megy a vész,
1: benga,
0: ide-oda inog az egész,
1: zsenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: mert

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
2: Azt mondta az osztálytársam anyukája, hogy olvasta a hírekben, hogy egy krokodil volt egy tóba.
4: De a krokodil az tóban él?
2: Lehet.
4: De milyen tóban?
2: Ilyen, ami ilyen...
4: Mocsaras.
2: Nem annyira... Igen, ilyen mocsaras. Igen, de abban lakik a víziló is.
4: Uh-huh. Együtt laknak?
2: Olyasmi.
4: Akkor kicsit a víziló meg a krokodil olyan, mint anyukám meg apukám.
2: Hát...
4: Hogy együtt laknak egy házba.
2: De szerintem a víziló az sokkal erősebb, mint a...
4: Krokodil?
2: Aha. Azért, mert sokkal nagyobb a szája, és nagyobbat tud harapni.
5: Jó, de ha a krokodil elkapja azonnal a vízilónak mondjuk a száját, akkor tök mindegy, mekkora szája van a vízilónak, nem?
2: Amúgy ez tényleg igaz. Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
6: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech bar. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
11: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Évek óta kereskedelmi mennyiségben lophattak kételt a gyömrői iskolai menzáról. A vidéki KKV-k mintegy 1 millió embert foglalkoztatnak Magyarországon. Indul a budapesti atlétikai világdöntőn Armand Duplantis. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Üzletszerűen elkövetett lopás gyanújával indított nyomozást a rendőrség a gyömrői Fekete István általános iskola 4 konyhai dolgozója ellen, miután felmerült a gyanú, hogy évek óta kereskedelmi mennyiségben lophatták el a gyerekek elől az ételt. Kisberg Szabolcs polgármester a múlt héten fülelte le őket az iskola parkolójában, ahol több kiló reszelt sajtot, felvágottat, margarint, zöld paprikát, őszi barackot, levesgyöngyöt, szendvicseket és készételeket találtak a táskáikban. A rendőrség korábban szabálysértési eljárást indított, de a mennyiség és a rendszeresség miatt végül nyomozás lett az ügyből. A gyömrői polgármester a dolgozókat azonnali hatállyal fegyelmi kíséretében elbocsátotta, illetve kiemelte, a jövőben az önkormányzat minden konyháját ellenőrizni fogja. A vidéki mikro, kis és középvállalkozások mintegy 1 millió embernek adnak munkát Magyarországon. Foglalkoztatotti létszámuk 2021 óta csaknem 27 ezerrel nőtt, derül ki egy közös elemzésből. Az Opten adatai szerint az idén 297.017 vidéki KKV működik, szemben a 163.482 budapestivel. A vidéki KKV-k 2025-ös évi nettó árbevétele megközelítette mintegy 39 ezer milliárd forintot, amit több mint kétszerese a budapesti vállalkozások összesített árbevételének. A vidéki cégek átlagosan 17,6, a középvállalkozások 18 éve működnek, míg a budapestiek 15, illetve 14,2 éve. Megújul az Erzsébet tér egy része. Nem csak a burkolatot szedik fel, hanem a felszín alatti vízelvezetési és szigetelési rendszert is kicserélik. A tér födémre épült, ezért a csapadékvíz nem tud a talajba szivárogni, így a vízelvezetés és a szigetelés állapota kulcsfontosságú. A kivitelező feltárja a burkolat alatti rétegeket, kijavítja a sérült szigetelési pontokat, új vízelvezető elemeket épít be, majd új hőszigetelést és zöldtető rétegrendet alakít ki. A cél, hogy a Budapest 5. kerületében található Erzsébet tér hosszú távon biztonságosan és fenntarthatóan működjön. 106 éves lett Gyarmati István, vagy ahogy környén mindenki ismeri, Pista bácsi. A jeles alkalomból családja mellett a község polgármestere is felköszöntötte. A 106 éves Pista bácsi a hosszú élettitkát a mértékletességben, a mozgásban, a jó emberi kapcsolatokban és a humorban látja. Gyermekkorát Dunalmáson töltötte, 15 évesen kisbíróként dolgozott, első kerékpárját fizetéséből és hitelből vásárolta. Később több település villamosításában vett részt, és a biciklizést időskorában sem hagyta abba. 99 évesen még biccallal járt ebédért, 100 évesen pedig busszal ment vásárolni. A II. Világháború után a Komárom-Esztergom vármegyei környén telepedett le. Magyarország jelenlegi legidősebb ismert élő embere a Wikipédia adatai szerint a Karcagon élő 109 éves Nemec Gizella Gizi néni. Armand Duplantis indul a budapesti atlétikai világdöntőn, amely pénteken kezdődik a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A rodugrás 17-szeres világcsúcs tartójának részvétele azért vált kérdésessé, mert múlt pénteken hátfájdalom miatt visszalépett a Gyémántliga brüsszeli döntőjétől. A svéd sztár írta az esemény hivatalos himnuszát, a Gold című dalt a vasárnapi záróestén élőben adja elő. A Sláger FM híreit Kortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

Dalandolítottál bennünket, ez volt a Van-e valaki még itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, én Kiskata vagyok, és jön az ősz, ugye már hét eleje óta, ezt halljuk az időjárás jelentésben, készüljünk hát, csütörtöktől tényleg hűvösebbre és borongósabbra fordul az időjárásunk, ráadásul ez a lehűlés most már tényleg tartósnak ígérkezik, és hát ilyenkor az ember óhatatlanul is elgondolkodik azon, hogyha kevesebb lesz a napsütés, akkor bizony valahogy pótolnunk kell a D-vitamint. Ugye ez mindig kardinális kérdés, hiszen a D-vitaminnak ugye az a különlegessége, hogy a szervezetünk is képes jelentős részben maga előállítani, ehhez azonban megfelelő intenzitású UVB sugárzásra van szükség, és hogyha kevesebb időt töltünk a szabadban, kevesebb bőrfelületünket éri a nap, akkor bizony megakad a szervezetünkben ez a folyamat, de semmi gond, ilyenkor jöhet a pótlás. Viszont kérdés, hogy mikor kezdjük el pótolni a D-vitamint? A Semmelweis Egyetem kutatói is foglalkoztak a kérdéssel, az ő javaslatuk az, hogy októberben, tehát ebben a hónapban még ne, inkább várjuk ki az októbert, sőt, hogyha napsütéses lesz az októberünk eleje, akkor bőven elég október közepétől elkezdeni a D-vitamin pótlást, addig igazából fölösleges, és az általános ajánlás az 2000 nemzetközi egység naponta, azt azonban mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy minden szervezet más, úgyhogy van, akinek nem elég ez a 2000 nemzetközi egység, van, akinek még ez is sok, túl nagy dózist se szedjünk belőle, hiszen a D-vitamin egy zsírban oldódó vitamin, amit, hogyha túladagolunk, felboríthatja a kalcium háztartásunkat, és akár vesekárosodáshoz is vezethet. Szóval D-vitamin pótlás ügyében is érdemes akár személyre szabott tanácsot kérni a házi orvosunktól, de most még tényleg ne kezdjük el pótolni, holnap például töltsünk minél több időt a szabadban, a friss levegőn, a napsütésben, és akkor annyi D-vitamint állít elő a szervezetünk, amennyire neki szüksége van. Aztán jön egy pici szünet, mert hogy csütörtökön érkezik egy hidegfront, és pár borongós napot élvezhetünk, majd de lesz még itt őszi napsütés. No de itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágereket is élvezzük. Hevesi Tamás érkezik, és az ötyög az élet. Rövid az élet.

0: Ez volt a Honey Beast, és az Így játszom itt a Sláger FM-ben. És ugye néhány perccel ezelőtt beszéltünk arról, hogy csütörtökön jön az ősz, és hát az őszi időszak ugye nem csak az esőről, meg a hűvösebb napokról, meg a bevackolódásról szól, hanem arról is, hogy elkezdenek rajzani a poloskák. Ezzel kapcsolatban pedig néhány nappal ezelőtt Porden Petra és Somogyi Zoli egy szakértőtől kért tanácsot.
1: Próbálnánk, vagy szeretnénk segíteni, már ha egyáltalán létezik bármilyen hatásos módszer ellenük. Itt van velünk a vonalban Kóbor Péter entomológus, a Hunren Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos főmunkatársa. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Túl azon, hogy hát utáljuk őket, mert például büdösek, meg nem túl szépek. Van velük baj is, ugye?
3: Hát van. Ahogy az előbb említettétek, a konyhakertekben itthon komoly problémákat okoznak. Ugye a két faj, amiről beszélünk, az ázsiai márványos poloska, a barna, és a zöld vándor poloska, nevében is zöld, akik ezeket a gondokat okozzák. Két extrém polifág, több mint 300 tápnövényen rendelkező fajról beszélünk, amiknek több tucat olyan növényfaj tartozik a táplálék spektrumába, amit ilyen-olyan formában termesztünk, és haszonnövényként gondolunk rá.
2: Nagyon szaporák a poloskák? Most is olyan sokan vannak, mint mondjuk egy-két évvel ezelőtt?
3: Talán annyira nem, de még mindig nagyon sokan.
2: Aha.
3: Ugye ezeknek az inváziós fajoknak van egy úgymond görbéje, amit leírnak az újonnan meghódított területeken. Ezt ugye egy lappangási fázis az elején, ami lehet néhány hónap, de akár több év is, kezdi, utána egy exponenciális berobbanás, és utána pedig beáll a későbbiekben egy szintre a populációjuk, de mivel nincsen úgymond természetes kontroll felettük, amíg nem illeszkednek a táplálék hálózatokba, addig gyakorlatilag a természet, illetve a környezet eltartó képessége, illetve a klimatikus viszonyok lesznek azok, amik az ő állományaiknak korlátokat szabnak.
1: De van egyébként esély arra, hogy valamelyik madárfaj egyszer csak felfedezi magának, vagy annyira büdös, meg mitél rossz az íze, hogy nem kell nekik?
3: Közösségi médiában találkoztam olyan bejegyzésekkel, fényképekkel, videókkal, ahol azért ez az néhány hazai élőlény rákapott az ő fogyasztásukra. Láttam német darazsat például zöld vándorpoloskát csócsálni egy videón, vagy láttam ugyanígy imádkozó sáskát ugyanezt a cselekményt megvalósítani.
1: Aha.
3: De hallottam egy-két énekes madárról, aki szintén elkap egyet, de ez szabályozó értékkel egyelőre nem bír.
1: Hát a hosszabb távon. Oké, és ha természetes ellenség nincs, mit tehetünk mi?
3: A jól záródó, jól zárt szúnyogháló az egy nagyon biztos pont, és én azt mondanám, hogy ez a legfőbb fegyver ellenük, illetve a mechanikus eltávolítás, hogyha esetleg ott vannak. Viszont nemrégiben, tavaly előtt ősszel végeztünk egy kísérletsorozatot itt kollégákkal, ahol különböző illóolajokat, valamint egy komponensű vegyületeket teszteltünk az aggregációs viselkedés megzavarása céljából. Itt rozmaringolaj, levendulaolaj, fokhagymaolaj, illetve alfapinén, nótkatont, 7-8 ilyen vegyületet, nem sorolnám föl mindet.
1: Okay. Azt mondja csak, ami bevált.
3: Igen, és ezek közül a két legjobb eredményt, azt egyrészt a levendulaolaj hozta, illetve a nótkaton nevezetű vegyület, amiről azt kell tudni, hogy ez egy természetes vegyület, aminek a legegyszerűbb példája, ez adja a jellegzetes illatát, illetve ízét a grapefruit nevű gyümölcsnek.
2: Aha.
3: Viszont ugye ebben a termésben, ebben a gyümölcsben nem fordul elő olyan koncentrációban, hogy ez
1: elegendő lenne,
3: hatásos lehessen. Aha. Ezért elkezdték ezt a vegyületet, mint egy biopeszticidet, egyrészt koncentráltan szintetizálni mesterséges módon, valamint kísérleteket végezni ezzel, és valóban bevált olyannyira, hogy biopeszticid listára került például az USA-ba. Ami nagyon jó benne, hogy egyrészt ugye van egy riasztó hatása, Másrészt pedig van egy olyan hatásmechanizmusa, egy rovar idegrendszerére gyakorolt kettős hatásmechanizmusa, ami megkerüli azt a klasszikus csapdát, amit sok rovarölő szernél megfigyelhetünk, hogy rezisztencia alakul ki rá.
1: Hozzászokik, aha. Figyelj, és például levet, mert ilyet nem tudunk szerezni, ezt a neonano, nem tudom, mit mondtál, de ha levendulaolajat, vesz valaki, akkor azt csöpögtesse egy ilyen párologtatóba, és hogyha betölti a szoba levegőjét, akkor az úgy, hogy van, távol tartja a poloskát, vagy pedig a, mondjuk az ajtóhoz, meg az ablakhoz kell oda csöpögtetni magát az olajat?
3: Hát amit mi próbáltunk, azok kis dobozcsapdák voltak, amiben gyakorlatilag vatta köteget csalisztunk fel, úgymond ezekkel a hatóanyagokkal, és találtuk azt, hogy ugye az előbbiekben említett két anyag volt az, ami a többihez képest szignifikáns elkerülést produkált. Hogy ezek otthoni, tehát nem úgymond in vitro, tehát kísérletes körülmények, hanem való életben hogyan tudnak működni, hogy ez egy diffúzorba, aroma diffúzorba csöpögtetve, vagy tényleg ilyen kis vattapamacsokat a nyilászáróknál elhelyezve működik legjobban. Ezt egyelőre biztosan megmondani nem tudom, próbálkozni viszont érdemes.
1: Kérjük a hallgatókat, bevonjuk őket a kísérletbe, próbálják ki különféle módokon, és írják meg nekünk, vagy fotózzák le, hogy melyik működik.
2: Nagyon
1: pedig köszönjük a szíves közleműködést. Kóbor Péter entomológussal beszélgettünk itt a Sláger reggelben. Szia!
2: Szia!
3: Sziasztok!
0: Zárójelben én megjegyezném, hogy szerencsére nekem ezzel a bogárral nincsen problémám, mert a macskám előszeretettel fogyasztja őket. Nem tudom, hogy van hozzájuk gusztusa, mert hogy egyébként meglehetősen ínyenc, de a poloskákat valamiért szívesen eszi. Furcsa. Holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel. Egyébként ma reggel az egyik vendége a műsornak, Péter Bence, a csodálatos zongoraművész volt, aki még zongorázott is nekünk. Mégpedig egy saját szerzeményt, ezt hogyha tehetik, akkor mindenképpen nézzék és hallgassák meg a Sláger FM Facebook oldalán. Petra és Zoli pedig holnap reggel is szállítja az ébresztő dalokat, én pedig az esti nótákat, jön az Azok a fiúk, és az Angyalok a földre vágynak.

0: Egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: 30Y-dalra szólt, ez volt a Lélek ára itt a Sláger FM-en. Ma este is jelentkezik majd Esmiller András műsora a Slágerkult 10 órakor, amelyben a Sorsfordító Akadémiáról hallhatunk majd egy beszélgetést. Markovics Anna belérkezik majd Esmiller András mikrofonja elé, aki a budapesti családállítások, az ingyenes alkalmak és a szeptember végén induló egyéves családállítás vezető képzésről beszél majd nekünk. Egy picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Természetesen, ami ingyen van, azt nem szoktuk annyira értékelni. Úgyhogy többen szoktak jelentkezni, mint akik valójában megjelennek ezeken az eseményeken.
2: Komolyan?
1: De általában telt házzal szoktak ezek a rendezvények elindulni.
2: Tehát azonnal ráugranak, és valóban, hogy el sem mennek?
1: Hát rögtön megtelnek ezek az események.
2: De nem azért van ez, hogy picit félnek magától a módszertől?
1: De van egy bizonyos félelem ezzel kapcsolatosan, hogy mik derülhetnek ott ki, milyen erős érzelmek fognak hatni ránk, úristen, mi fog ott történni, de sokan félnek.

0: De mindenkit szeretnék megnyugtatni, mert nincs mitől tartani, ez tényleg egy fantasztikus módszer, és mindig annyit enged láttatni a problémánkból, amennyit el tudunk viselni.
1: Aha, de tényleg ez ennyire automatizmus?
0: Hát
1: többet nem mér ránk?
0: Mi egy információs térben dolgozunk a családállításon, az úgynevezett morfogenetikus mezőben, és a mező is kegyes hozzánk, tehát annyit enged láttatni, amennyit elbírunk viselni, de annyit viszont igenis kapunk, és hát természetesen az is nagyon fontos, hogy egy jó szakember tartsa ezt a teret, és ő lássa azt, hogy az ügyfélnek mire van szüksége, azt az információt megkapja, de pont annyit, amennyivel tud valamit kezdeni, és nem nyomjuk agyon vele.
1: De itt a szakember te vagy?
0: Hát ez esetben igen.
1: Ugye? De hogy melléd is kell még valaki, aki tartja a teret, vagy te magad vagy az, aki ezt teszi?
0: Nem, én vagyok, tehát a családállítás vezető az, akivel konzultál az ügyfél, uh-huh. Tehát mi együtt megbeszéljük négy szem közt, hogy mi a probléma. Én vagyok az, aki gyártok egy ilyen stratégiát, hogy mire fogunk ránézni a családállítás folyamán, mert hogy nagyon sokszor nem csak generációba kell keresni az elakadásnak az okát, hanem sokszor mi magunk gyártjuk le a problémáinkat, és azokat az akadályokat, amiben folyamatosan beleütközünk, ezt mi magunknak csináltuk. Uh-huh. Úgyhogy én úgy dolgozom, hogy pszichológiai alapon, én nagyon sokat tanultam pszichológiát, és én azt gondolom, hogy ez a munkához azért ez szükséges, mert meg kell tudni különböztetni azt, hogy mikor van az, amikor a térben dolgozunk, transzgenerációs mintát kell elrendeznünk, és valóban a családból származó problémakör az, ami az ügyfelet érinti, és ami most itt a jelenben neki elakadást okoz. De van olyan, hogy nem transzgenerációs dologról van szó, akkor bizony más módszerekhez kell nyúlni.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy minden hallgató érti a szavakat. Uh-huh. Tér. Mi az, hogy tértartás? Hogy lehetne ezt le?
0: Hát van egy ilyen információs tér, ami minden...
1: Ez egy más állapot, csak hogy próbáljuk elmagyarázni nekik, ugye? Akkor kapod te valahonnan az infót.
0: Hát ez így nagyon misztikusan hangzik.
1: Na de ez a lényeg.
0: Úgy tűnik, mintha ez egy ilyen varázslatos dolog lenne, egyébként valahol az, de igazából ez egy nagyon racionális dolog. A kvantumfizika az alapja, és az epigenetika, tehát én inkább ezt a tudományos megközelítést okay. szeretem. Van ez egy ilyen információ.
1: Semmi hókusz-pókusz nincs benne.
0: Hát lehet úgy is értelmezni a dolgokat.
1: Ezek szemléletmódok inkább?
0: Igen, mi a megközelítés nézi? Az fontos, mert nyilván a szakember tartja a teret, tehát az ő hitrendszeréből lesz ott látható a problémának a megnyilvánulása.
1: Uh-huh. Ezek itt történnek Budapesten, ugye a családállítás?
0: Igen,
1: az
0: igen,
1: ingyenes,
0: igen.
1: Meg az egyéb,
0: igen,
1: a...
0: én itt Budapesten dolgozom elsősorban. Tehát, hogyha esetleg nem lenne világos, akkor a családállítás egy pszichoterápiás módszer, és gyakorlatilag bármilyen problémát, elakadást fel tudunk tárni a családállítás során, és én azért nagyon szeretem ezt a módszert, mert egyszerre feltáró és megoldó technika is. Uh-huh. Tehát ott ebben a térben fogjuk látni azt is, hogy mi a problémája az illetőnek, mi a valódi gyökere, nem biztos, hogy az, amit ő gondol, sokszor teljesen másból fakad a probléma, és ott fogjuk megtalálni a megoldást is. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon izgalmas módszer, nagyon hatékony és rendkívül gyors.
1: Hát az meg még izgalmasabb, hogy mivel készülsz még szeptemberben?
0: Hát szoktam tartani családállítás vezetés képzést is, és most szeptemberben indul a következő ilyen szakember képzés.
1: Na csak hogy értsük, hogy ez a misszión túl egyébként egy bevételi forrás is, ugye? Tehát aki elmegy a te képzésedre, onnantól prosperálhat családállítóként?
0: Igen.
1: Tarthat tanfolyamokat?
0: Igen, hát ez egy egyéves képzés, tanfolyamot nem.
1: Akkor bocsánat, nem tanfolyamot, hanem családállító programokat?
0: Így van, igen, így van. Ezekre az eseményeknek a megtartására, uh-huh. ezeknek az eseményeknek a megtartására lesz jogosult.
1: Tehát egyéves a képzésed?
0: Igen, ez egy nagyon komoly szakmai képzés, és egy év után minden eszköz ott van a hallgatóimnál, hogy egy szakértői bizniszt fel tudjanak építeni és el tudjanak indítani.
2: A Sorsfordító Akadémia képzéséről bővebben is megtudhatnak mindent este 10 után a Slágerkultban, úgyhogy tartsanak ma is Esmiller Andrással, most pedig az LGT-vel már is tovazakatol velünk a zenevonat.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nincs többé vármegye és főispán elnevezés, így döntött a parlament. Kotrással biztosították a Klenföldi erőmű vízellátását a rekord alacsony Duna miatt. Szülői képzési napot tart az ekcémás gyermekek családjainak a helyén Pál gyermekkórház. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A vármegyék hivatalos elnevezése ismét megye lesz, visszaállítva a korábbi közigazgatási és földrajzi jellegű elnevezést, így döntött a parlament. Arról is szavaztak a képviselők, hogy a főispánok megnevezése kormány megbízottra változik vissza. A hivatalos átnevezések október 1-től lépnek életbe. A miniszterelnöki fizetés csökkentéséről is tárgyaltak. Magyar Péter jelenleg havi bruttó 3,8 millió forintos illetményt kap. Az új szabály szerint ezután havi bruttó 2,5 millió forintra csökkentették a fizetését. Mindezeken túl megválasztották a média tanács új elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságot, és sürgős eljárásban módosították a házszabályt a költségvetési tanács megváltozott feladatai miatt. A kormányfő bejelentette a Szent István vidékfejlesztési program elindítását. Először 10 térségben kezdődnek mintaprogramok, az országos program pedig 2027. augusztus 20-án indulhat el. Hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitás Védelmi Hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal 2,5 év alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot fizetett kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. A Launch Design Kft. És a Newland Media Kft. Alkotta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnak, ami a teljes költségvetés több mint egynegyede. A miniszterelnök azt vizsgálja, hogyan költhetett a hivatal ilyen célokra, amikor törvény szerint nem volt általános kommunikációs vagy kampány feladata. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányosi öböl kotrásával biztosították a Kelenföldi erőmű vízellátását, közölte a Budapesti Erőmű ZRT. Szakembereik két nap alatt készítették elő a munkát, majd egy 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medvet a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kitermelt 300-400 köbméter hordalékot a part élen terítették szét. A beavatkozásra 20 millió forintot fordítottak. A vízkivétel folyamatos áramlást és oxigén utánpótlást biztosít, így az öböl élő világát is védi. Az erőmű Budapest legrégebbi városi erőműve, nyáron közel 41 ezer lakás és 1800 közület számára biztosít használati melegvizet, télen pedig a távfűtésért is felel. Az elmúlt időszakban jelentősen nőtt az igény az ekcémás gyermekek ellátására, ezért különleges szülői képzési napot szervez a Helyén Pál Gyermekkórház Atópia iskolája. A program szeptember 21-én délután lesz az intézet Üllői úti épületében. A szülők közérthető gyakorlati tudást kapnak az otthoni gondozáshoz. Szó lesz a betegség hátteréről, a kiváltó tényezőkről, a helyes bőrápolásról, a kezelési lehetőségekről, valamint a stressz és az iskolai nehézségek kezeléséről. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a bőrgyógyászat kukac.helyenpálkórház.hu címen lehet. A szeptember 11. és 13. között zajló atlétikai világdöntő idejére teljesen átalakul a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ környékének forgalmi rendje. A létesítmény környezete autómentes övezet lesz, parkolni nem lehet. A budapesti közlekedési központ járatsűrítéssel segíti a megközelítést. Már mától fokozatos korlátozások lépnek életbe. A szabad Hongkong utat szeptember 10-től 14-én hajnalig teljesen lezárják. A környező utcákban megállási tilalom és a versenyek idején egyirányú forgalmi rend lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

A Neuton Família dala szólt, ez volt a Págó Págó itt a Sláger FM-en, és holnap még mi is élvezhetjük a nyarat, de aztán jön egy hideg front, ami meghozza a várva várt őszt és a csapadékot. Viszont ugye a klímaváltozást mi is érezzük a saját bőrünkön, de kiderült, hogy a madarak is érzik, nagyon is érzik, és egy kicsit össze is zavarja őket. Mondom ezt azért, mert ugye ma van fecskehajtó kisasszony napja, vagyis ezen a napon indulnak el a népi megfigyelések szerint a fecskék és más költöző madarak messzi tájakra. Csak hogy pont a klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változik, ami pedig komoly alkalmazkodási kihívás elé állítja a madarakat. A vonulás időzítésére a legközvetlenebb hatást a táplálék mennyiségének módosulása jelenti. A sekélytavak kiszáradása például a parti madarak költözését befolyásolja, a bogyós gyümölcsök, köztük a bodza korábbi érése számos kistestű énekes madárnál hozhatja előrébb az elvonulás kezdetét. A gyepek kiszáradása, valamint a korábbi kaszálás és aratás a gólyák táplálék bázisát fenyegeti, úgyhogy ők emiatt indultak el korábban idén is. Ugye korábban augusztus 20-a környékén indultak el a gólyák, az idei megfigyelések szerint azonban már augusztus 6-a 10-e körül útra keltek, és hát ez a helyzet a fecskékkel is, ők is sokkal hamarabb indultak el délre. Ennek az évszázados, sőt talán évezredes trendnek a változása pedig sajnos az egyedszámot is negatívan befolyásolja. Úgyhogy emiatt is kellene jobban óvnunk a környezetünket. No, de itt a Sláger FM-en megyünk tovább, jön a Vétek dala, a Nem szabad sírni.

Vavra Bence dala szólt, ez volt az Over and Over, ez pedig a slágereste. Kellemes pihenést kívánok önöknek, hogyha már pihenhetnek. Gyönyörű, csillagos égbolt terül el fölöttünk, úgyhogy most aztán lehet a csillagokra vadászni, viszont egyre hűvösebbek az éjszakák, úgyhogy hogyha csillaglesre indulnak, akkor vigyenek magukkal egy kardigánt. Jelenleg egyébként mindössze 21 fok van odakint a Sláger FM hőmérője szerint. Holnap reggel 14-15 fokban indítjuk a napunkat, délután azonban lehet 33-34 fok is, úgyhogy igazi nyári kánikulában lesz még részünk. Utoljára, ugyanis holnap elbúcsúzik tőlünk a nyár, jövőre találkozunk vele legközelebb. Csütörtökön ugyanis elér bennünket egy hidegfront, ami miatt csökken majd a napközbeni felmelegedés. A hidegfront élénk széllel és esőfelhőkkel jön, úgyhogy végre érkezik a várva várt csapadék. Csütörtökön még csak elszórtan, de pénteken már országszerte lehet esőre számítani. Csütörtökön 23-24, pénteken pedig 18-19 fok lesz napközben, úgyhogy holnap még utoljára élvezzük ki a nyári meleget és a napsütést, és ne bánjuk, hogy jön az ősz, mert az is egy csoda, mint ahogy maga az élet is egy valódi csoda. Erről szól az Unisex dala is, jön a csoda az élet.

0: Ez volt az Edda dala, ha minden sarkon álltam már itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger este, és visszaidézzük a Sláger reggelt, mert hogy Pornán Petra és Somogyi Zoli talált egy nagyon érdekes cikket, ami igencsak elgondolkodtatta őket, hogy vajon van-e valóságtartalma az írásnak, és gyorsan meg is kérdeztek egy optikust a témáról.
1: Egy 67 éves nő szemében, miközben éppen szürkájuk műtétre készítették elő, kontaktlencséket találtak, amik úgy benne felejtődtek, lehet, hogy ebben a demencia is közel, vagy nem tudjuk, de kicsit olyan hihetetlennek tűnik, hogy nem egy, nem kettő, hanem 10-20

0: Tudósokat, és ki lehet egészíteni a brit orvosokra is.
1: Bocsáss meg, évek óta nincsenek már azok a klasszik hírek, hogy brit tudósok megállapították, és viszont érdekes, amit mondasz, hogy nem tudod megcáfolni. Pedig, hogyha te ezzel foglalkozol, azt hittem, hogy rögtön rálagod, hogy ilyen elképzelhetetlen, de elképzelhető?
0: Hát, igen, tehát ez annyira nonsens, hogy ezt abszolút nem tartom valószínűleg. Annyi, hogy esetleg egyben marad, de hát azt is utána érzi az ember, tehát nyom, szúr, zavaró, tehát hogy biztos, hogy utána olyan rossz érzése az, amivel nem tud valaki létezni. Tehát itt amit mondtál, hogy akár demencia, akár bármi egyéb más lehet, ami miatt ő ezt így halogatta és kivárta inkább a műtétet.
2: Szabolcs, van-e olyan baleset, ami viszont gyakran előfordul a kontaktlencse viselőkkel? Gondolok itt arra, hogy például elalszanak benne egy kontaktlencsével mondjuk.
0: Figyeljetek, igazából a kontaktlencse az egy viselési kultúrát is igényel, tehát ez nem elég, hogy megvan, betesszük, aztán hello. Itt oda kell figyelni, ne legyen túlhordás, ugye, amit az előbb mondtál, hogy bennmarad. Megvan minden lencsének, hogy mit, hogy lehet hordani. Vannak ugye a napi, havi, heti lencsék. Oda kell figyelni, hogy a gyártó mit ajánl, és akkor nincs probléma. Ugye arra is figyelni kell, hogy ne lejárt szavatosságokat használjunk, és ilyennel is találkozunk, hogy ilyet hordanak az emberek. Hát,
1: bocsáss meg, az mit jelent, hogy lejárt? Tehát, hogy miért aggályos, ha lejárt a szavatossága? Megkeményedik, vagy mi történik vele? Hát ez egy, miből, nem tudom, ilyen zselészerű valamiből van, nem?
0: Hát igen, minden egyéb más használati cikknél, akkor már nem tud a gyártó garanciát találni. Tehát lehet, hogy talán már azt az időtartamot, amit elvileg normál esetben bírna, vagy lehetne használni, egy lejárt szavatosságunál már ez nem biztos, hogy működik.
1: Tehát nem lesz rugalmas.
2: Szabolcs, és olyan van, hogy a folyadékkal van valami gond, hogy valaki annyira okos, hogy mondjuk vízbe akarja belerakni, és azt hiszi, hogy majd attól megtisztul?
0: Ne is mondjátok, igen. Tehát itt az ápolás is egy fontos persze terület, mert ugye akkor a kontaktlencs, ugye kontaktban van a szemünkkel, a ruhátjánkkal, ott beérjék, zsírok, egyéb dolgok kicsapodnak, meg rátapadnak. Tehát ezt vízzel tisztítani nem lehet, ehhez is megvannak a megfelelő tisztítószerek és ápolószerek, amivel ezt használni kell.
1: Mi a helyzet azzal az urbánus legendával, hogy, és ugye most biológiai óráról talán rémlik, amikor láttuk, hogy a szemgolyó az valóban egy golyó, és csak leghátul csatlakoznak hozzá ugye idegenek.
2: Idegenek.
1: Szóval, hogy van az a városi legenda, tudod, hogy elcsúszik a kontaktlencs, és így bemegy a golyó hátuljához, amíg neki nem ütközik ott leghátul az idegeknek. Ilyen
0: nem, nincs ilyen. Itt maximum a szemhéj felső felé tud felcsúszni, de mondom, az már abszolút nagyon zavaró és kellemetlen, irritáló érzés, amikor ott van. Meg hát igazából bármi egyéb rossz helyen van a szemben, akkor rögtön kipirosodik, érzékeny lesz, fáj. Tehát ilyenkor minden esetben azt mondom, hogy szakorvoshoz vagy egy optikába menjenek be, és akkor ott a szemészek tudnak ebbe segíteni. Tehát hogyha bármiért érez az ember, ami nem komfortos és nem normális, akkor rögtön szakemberhez kell fordulni.
2: Volt már olyan eset, amikor fogtad a fejed? Bement hozzátok valaki valami biztos problémával?
1: Biztos, hogy volt.
0: Figyeljétek ide. Az emberi fantázia az határtalan.
2: Igen,
0: sajnos. Hát van, hogy azért ugye a kontaktlencséseknek is gyakran be kell jönni kontrollra. És vannak olyanok, akik azért ezt így eléggé halogatják, pedig hát igazából ez nem fáj, de egy fél évente mindenképp érdemes ránézni. Mert lehet, hogy esetleg nem is vesz észre olyat, vagy ha már észreveszi és vörösödik a szemek, már akár gyulladás is lehet, vagy túlhordás, csak olyan eresedés. Hát volt már ilyen, hogy olyan lencsékkel, aminek tényleg egy rövidebb a használati ideje, akár ilyen napi vagy heti lencsékkel, hónapokat bemoltak a lencsék, tehát igen. És mindig felhívjuk a figyelmet, hogy a kontaktlencse az nem egy végleges megoldás, mert a szemet is pihentetni kell közben. Tehát az ideális az az lenne, hogy mondjuk két napig hordja az ember a lencsét, és akkor utána egy napig szemüvegben van.
2: Aha.
0: Vagy ugye a mai rohanó világban azt mondjuk, hogy sokkal jobban megoldható ez, hogy mondjuk hétköznap a munkanapokon bent van a lencse, és hétvégére pedig szemüveg mellett pihentetjük.
1: Pihentetés. Aha. Hát jó.
0: Igen.
1: Köszönjük szépen.
2: Szabolcs, nagyon köszi.
1: További jó munkát.
0: Örülök.
2: Szép napot!
0: Szia!
3: Hasznos tanácsok, érdemes őket megfogadni, és holnap is együtt indítani a napot Porne Petrával és Somogyi Zolival, akik jönnek reggel 6-kor és ébresztenek majd bennünket, most pedig megyünk tovább a Republik dalával. Jön a Csak a szívemen át!

0: Hooligans illúziója után jön a fájdalmas valóság itt a Sláger FM-en, legalábbis nekem az én időm lejárt mára. Holnap találkozunk legközelebb, délután 4-kor jövök és igyekszem segíteni holnap is hazatalálni önöknek, most pedig átadom a terepet Esmiller Andrásnak, aki érkezik rögtön a hírek után a Slágerkulttal, úgyhogy ragyogó társaságban hagyom itt önöket. További kellemes rádiózást kívánok, Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, karameldalával búcsúzom. Ez a jelenés, viszont hallásra.
1: Volt egy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jövőre is marad az M1 kedvezményes regionális matrica. Történelmi mélyponttal csökkent a Duna vízszintje. Szeptember 15-e és 20-a között érkezik a budapesti klasszikus filmmaraton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jövőre is kapható lesz az M1 kedvezményes regionális matrica, erősítette meg a pénzcentrumnak a közlekedési és beruházási minisztérium. A konstrukciót idén vezették be 15 000 forintos éves díjjal, az M1-es autópálya bővítése miatti torlódások és közlekedési nehézségek kompenzálására. A matrica 4 megyére érvényes: Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron. A tárca közölte, hogy a jelenlegi szabályozáson nem terveznek változtatni, fenntartása a beruházás ideje alatt várható. A 2027-es autópálya díjak az augusztusi infláció alapján változnak, pontos mértéküket a KSH ebben a hónapban teszi közzé. A vármegyék megyékre történő visszanevezésével az útdíjrendszer elnevezése is ehhez igazodnak majd. Továbbra is rohamosan csökken a Duna vízszintje. Kedre történelmi mélypontra süllyedt. A budapesti mérőműszerek szerint 1 cm-en áll a folyó vízszintje. Ez az érték jóval alacsonyabb még annál is, amelyet a nyári aszályhelyzet alatt mértek, írta az Időkép. Már júliusban megdöntöttük a korábbi 2018-as negatív rekordot, a hónap végén 27 cm-t mért a vízügy. Az alacsony vízállás nehezíti a folyami hajózást, a mederben rejtőző akadályok közvetlenül is veszélyeztethetik a közlekedést a vízen. A Duna vízgyűjtőjére viszont szerdán csapadékot hozhat egy front, így várhatóan emelkedni fog a folyó vízszintje. Az elmúlt héten 1441 gyors hajtót és 11 ittas sofőrt szűrtek ki Bács-Kiskun vármegyében, miközben a közúti szabálytalanságok miatt összesen 55 baleset történt. A sebességhatárokat átlépő autósok 50 ezer és 468 ezer forint közötti közigazgatási bírságra számíthatnak. Kecskemét belterületén a Mindszenti körúton például akadt olyan autós, akit 117 km/órás sebességgel mértek be, neki 312 ezer forintos bírságot szabtak ki. Mivel szeptember elejével megkezdődött a szüreti bálok és a boros rendezvények időszaka, a rendőrség ismételten emlékeztetett arra, hogy Magyarországon továbbra is zéró tolerancia van érvényben, ami azt jelenti, hogy a sofőrök nem ihatnak alkoholt. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a budapesti klasszikus filmmaratont, a Restaurált Klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A fesztiválról Horváth Csaba, a Zenefi marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrien Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás, Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
1: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai program kínálat kísér. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, hadd mondjam, hogy régi kedves barátainkat köszöntöm nagy szeretettel, akikkel már rég főleg így családilag találkoztunk rég, de én nagyon örülök mindig annak, amikor megtelik a stúdió, és sokan vagyunk a stúdióban, hát annak még inkább, amikor egy kisbaba is érkezik a stúdióba. Hihetetlen pikantériája van a dolognak, mert ez a kisbaba már volt itt, hát legalább egyszer biztos, de lehet, hogy kétszer is a stúdióban, még az édesanyja hasában. És most itt van. Hát lassan egy éves lesz, úgyhogy hadd köszöntsem nagy szeretettel a szüleit először, Galkó Katalint és Kalóbé Péter, filmkészítő szakembereket, producereket, rendezőket, és hát a gyönyörű kislányokat mutassátok be, legyetek kedvesek a...
2: Üdvözlünk mindenkit, és itt van velünk Kaló Banduc Lotti Lilla, aki október 1-én lesz majd egy éves.
1: Na nem tudtam, igen, ezt, hogy most melyik nevet használjátok, hogy melyiket mondjam. Lotti. Na, szóval itt a Lotti, kedves hallgatóink, aki hát most így teljes valójában már így a mikrofon próbálja elkapni, de örülök nektek. Milyenek a hétköznapok, mielőtt csapnánk megint a témánkba?
2: Hát,
1: hogy viselitek, és hogy élitek meg a szülői szerepet?
2: Na, tessék, hát ő is válaszol. Megmondta, igen,
3: azt
2: igen.
3: Mondta, jól.
2: Jól, jól. Hát vannak nehézségek, de alapvetően amúgy egy nagyon jó gyerek, szóval aha. Alszik, tehát tényleg akkor szól, amikor tényleg így problémája van. Tehát most ugye benne vagyunk a fogzásba, a szeparációs szorongásba, a mozgásfejlődés, de ezen kívül meg ő nagyon jól áll van. Aha. Tehát, hogy ő tényleg egy problémamentes
1: hát,
2: gyerek.
1: Látom egyébként, azért is mondtam, hogy legyen.
3: Így anyukán jól áll van, de előbb ugye... Kint a folyoson már kezdett igen. Egy kicsit.
1: Na jó, hát fejlődik. Érik ő is folyamatosan. Majd kíváncsi leszek, melyik filmetekben.
3: Nem látom. Szeretnénk.
1: Nem, oké. Na, de viszont filmeket szeretnétek, azért jöttetek.
2: Igen, így van, igen.
1: Hogy lehet ma szeretni filmeket? És mennyire szeretitek a filmeket, meg az utánpótlást is?
3: Hát szeretjük. Vannak azért utánpótlások, nehéz a helyzet, ugye, azért sokan elmentek az országból, de hát...
2: Illetve a technológia az, ami ugye beleszól az AI.
1: Itt, az ami... átok vagy áldás? Ezt nem tudtam eldönteni, és ebbe segítsetek.
2: Nehéz, mert van, amikor áldás, tehát van, amiben nagyon
3: hasznos tud lenni, igen. De alapvetően ugye az átok, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez a film, hogy beírok egy szöveget, és akkor mozgókép lesz belőle. Tehát ez így nagyon messze áll.
1: Hát csinálgatnak videókat, azt igen, látom én is, de azok nem filmek.
3: Hát igen,
2: meg az a baj, hogy ugye a fotóművészet is ugye kezd már ebbe az irányba menni, és az a baj, hogy így a valódi alkotás öröme az szerintünk az kicsit úgy kezd úgy kihalni, tehát hogy egyszerűbb a gép előtt pötyögni valamit, mint az, hogy mondjuk az ember kimegy terepre, és akkor próbálja keresni a kompozíciókat.
1: Aha. Mit tesztek, vagy mit tehettek ti azért, hogy változzon a helyzet?
3: Hát
1: a filmiparban.
3: Előre emelni azokat, akik még ugye a klasszikus módon dolgoznak.
1: De egyébként sokan gondolkodnak még klasszikus módon?
3: Úgy hát egyre kevesebben. Ez egy átkozott helyzet. Be kell
2: egy átmeneti állapot van, tehát nagyon nehéz megtalálni azokat az embereket, de hát ezért is indítottuk útjára a Dobbantó Stúdió programunkat.
3: Igen.
1: Na segítsen, ezért jöttetek.
3: Igen, hogy erről egy kicsit meséljünk. Ugye hát ez a Balázs Béla stúdiónak a úgymond utánpótlása. Ja,
1: majdnem mondtam, hogy leányvállalata, de nem. Viszitek tovább a missziót.
3: Igen.
2: Igen, hát az utódja tulajdonképpen, csak ugye annyi a különbség, hogy itt állami forrás nincs,
1: igen.
2: Hanem ugye van, tehát két opció van ugye, ahogy jöhetnek a tagok hozzánk, vagy úgy, hogy tagdíjat fizetnek be, vagy pedig teljesen maximálisan kiveszik a részüket a marketingből. Illetve vannak nekünk ugye előfizetőink is, ugye, ami azért különlegesség nálunk, ezt mindenképp meg kell említeni, mert nálunk beleszólhatnak az előfizetők a műsorba.
1: Aha.
3: Tehát ez egy streaming
1: alakíthatják, igen.
2: Tehát nagyon sokrétű amúgy ez a dolog, a Dobbantó Stúdiónak a programja, de ugye itt a lényeg az, hogy tehetséggondozás legyen, nem tehetségkutatás, mert világos. Az már kicsit elcsépelt,
1: igen.
2: A gondozás, A gondozás az nagyon fontos, mert nagyon sok tehetséges ember van, kollega van, akik nem tudnak előre jutni, és nem próbálhatják ki magukat, mert ugye az a probléma, hogy mindig az van, hogy tehát sokszor végzettséghez kötik, tehát mindenképp kell színművész végzettségnek lenni, vagy rendező végzettségnek. Itt viszont nálunk ez nem kitétel, annyi az elvárás a részünkről, hogy lelkes legyen és elhivatott.
1: De annyian akarnak színészek lenni, nem főleg filmszínészek.
3: Hát igen, csak azt hiszik, hogy ez ilyen, van ez a mém, hogy van 20 lépcsőfok, és akkor ugye meg van nyújtva a gyerek lába, hogy fölít a legfelsőre, a legalsóról. Ja. Tehát itt van egy nagyon hosszú folyamat, amit végig kell szenvedni, úgymond. Tehát, hogy az ember például egy jó színésszé váljon, ahhoz rengeteget kell tanulni, gyakorolni.
1: De ti tanítjátok is őket?
3: Igen.
2: Igen, igen, van ez a része is. Meg hát azért van, hogy visszakapcsolódva erre, vannak fura elképzeléseik az embereknek erről a szakmáról. Szóval kicsit a média az úgy negatívan mutatja, úgy negatívan mutatja ezt be, hogy mennyire egyszerű ez, meg mennyire nem kell áldozatot hozni, meg mennyire, tehát az van, hogy oda megy az ember, és mindenki hasra esik tőle. Nem, ez nem így működik. De mi se így kezdtük a pályát, meg nem is így dolgozunk a pályán, hogy mindenkitől elvárjuk, hogy essen tőlünk hasra. És ez elég nagy probléma, mert hát ebből azért vannak konfliktusok, meg vannak félreértések, és mindenki, tehát hogy például akik, tehát valakik abba hisznek, hogy örök életükben statiszták maradhatnak, mert az mennyire jó buli. Uh-huh. És mi nem statisztákat keresünk például.
1: Világos. No, de ez egy rendkívüli kezdeményezés. Egyébként ti Budapest környékén vagytok, vagy hol van a
3: 22.
1: kerületben?
3: Ott heti szinten tartunk ugye foglalkozásokat, most egy ilyen 4-5 tag van már, és még hát, tehát egy olyan jó 30-40 főre van kapacitás jelenleg.
1: De mert azt akartam mondani, hogy miért nem 500 van, mert hogy én annyi színésztől, pályakezdő színésztől hallom, hogy hú, filmszínész szeretnénk lenni, mikor lesz ebből, hát ott van minden apparátus nálatok, nem?
3: Hát igen, csak ez ugye, úgy jönnek a legtöbben, hogy akkor én jövök, és akkor holnaptól mennyit fizetsz? Hát mondom, semennyit nem,
1: nem
3: fizetek.
1: De hát tanulni jön. Nem?
3: Tanulni kell, meg ugye, tehát hogyha el is kezdünk egy projektet, mint például a Szobor című film volt, az is úgy néz ki, hogy leforgatjuk, és utána még ezt el is kell adni. Tehát ugye sokan, például a Szobornál ugye a stáb az nagyon azt hitte, hogy így ennyi a tennivaló, hogy leforgatjuk a filmet. Közben utána van egy nagyon velős marketing része a
1: dolognak. Hát azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy értsék, hogy én azt szoktam mondani nem csak a ti szakmátokban, még akár a könyvben is, hogy nem az, az is nagyon nagy meló megcsinálni, megalkotni, de az még nagyobb meló eljuttatni.
3: Igen, és
1: ez a célpiachoz, és igen, eladni. Ugye ez a közösségi finanszírozás, ez, hát ez hol működik Magyarországon, hol nem, de egy létező műfaj, ugye?
3: Na mi van? Hát meg kell honosítani szerintem, nincs kultúrája.
1: Nincs kultúrája, igen, igen, igen.
3: Tehát ez meg nagyon szkeptikusak az emberek, meg hát ugye most olyan dolgokra gyűjtöttek, ami ugye nem volt meg, pedig ugye az államnak kellett volna ugye erről gondoskodnia, ugye erre dobtak össze az emberek, most talán egy kicsit lesz egy hát nagyon drága, nagyon rossz filmek készültek ugye az NFI-nél, és úgy voltak vele az emberek, hogy hát akkor ezzel le is vagyunk tudva. Tehát, hogy ahogy ad az állam pénzt, akkor kész. Csak közben ez nem mindenkinek jut, ugye? Ez a nagy probléma.
1: Mi zajlik nálatok a 22. kerületben, tehát ezeken a foglalkozásokon? Forog a kamera is?
3: Forog, hát főleg most ilyen kis promó videók, forgatókönyvfejlesztés, előkészítés, dialógoknak a próbája, ugye? Most van egy-két színészünk, velük gyakorlunk egy adaptációt, fejlesztjük a dialógot, a párbeszédet, és a főleg beszédtechnika az, ami nagyon Montág Imrét kell. Aki nem is jön el hozzánk, annak mondjuk, hogy Montág Imre könyveit szerezze be mindenki, aki előadó művészettel akar foglalkozni. Mert ez nagyon fontos. Tehát a beszédtechnika az a kulcsa az egésznek. Tehát, hogyha a néző, a hallgató nem érti, hogy miről beszél az előadó, akkor vége van a történetnek.
1: Jó, hát ti a régi klasszik értékrendet képviselitek. Hát és azért, a szakmát.
2: Igen, és hát azért is kell minél hamarabb beszerezni ezt a könyvet, hogyha valaki előadó művész szeretne lenni, mert hát nem egy hét alatt tudja kicsiszolni a beszédet, hát, hanem
1: világos,
2: hát
1: világos.
2: Több hónap, sőt évek kellene.
1: De könyvekből ezt meg lehet tanulni egyébként?
2: Hát aki nagyon elszánt, meg lehet
3: napi szerintem szinten gyakorolni igen kell. Ez úgy tudja átformálni a száját, a nyelvét, a szájizomzatát, hogy hosszú napokon uh-huh. keresztül edzi olyan módon a száját, hogy a kiejtése jobbá váljon. Aha.
1: Nyilván kiderült a hallgatóknak, hogy Katalin és Péter egy házas pár.
3: Igen.
1: És kvázi családi vállalkozás a tiétek. De hogy nagyon fontos elmondani, hogy ti azért együtt rengeteg díjat begyűjtöttetek.
3: Van igen, egy pár, van, igen. Van igen. Pár,
1: úgyhogy nem akárkiktől tanulhatnak a kedves tanulni vágyó.
3: Igen, vannak díjak, persze, meg van 17 filmünk, ugye, most csinálunk ugye egy podcastet is, ugye, ami a magyar média helyzetéről szól, főleg Nagybaconi Katival.
1: Uh-huh. Egyébként na, innen csókoltatjuk
3: őt. Átadjuk igen. neki. És igen, tehát nyomni kell.
2: Hát nagyon fontos nekünk, hogy a szakmával foglalkozzunk, tehát, hogy mi is részt vegyünk benne, és hát
1: hát és formáljátok, tudunk. Alakítsátok igen. azt. De hogy ebben az AI-os időszakban, meg hát abban az időszakban, ahol azért a tanulni vágyókat, akik akár most filmes szakemberek vagy színészek, azért érik hatások. De hogy ezek a hatások milyenek? És akik eljutnak hozzátok, azok mennyire alakíthatók még? Vagy azok gondolom az alakíthatóbb?
2: Hát van, aki alakítható, valaki nem. Embere válogatja, ugye. Ki mennyire önkritikus magával, tehát hogy ez így egy személyiségfejlődéssel is van összefüggésben szerintünk. Tehát, hogy tehát tudni kell, tehát az önkritika az egy nagyon fontos dolog. Tehát nem lehet az, hogy valaki ilyen nagy arccal odarobban, hogy akkor ő most mindent tud. Mi is úgy vagyunk vele, hogy nem tudunk mindent. Uh-huh. Tehát mi is szeretnénk tanulni, mi is nyitottak vagyunk mindig az új információkra, ezért nem utasítjuk el úgy az AI-t sem. De nem értünk, tehát azzal nem értünk egyet, hogy csak erre legyen alapozva a művészet, mert tönkre vágja. Mondjuk én abban reménykedek, hogy ezt előbb-utóbb, de majd erre lesz válaszul egy olyan mozgalom, mint például a dánoknál volt ugye annak idején a 90-es években, hogy túl sok volt ugye a CGI, a számítógépes trükk, és akkor ők behozták ezt a dán dogma stílust, ugye, ami olyan, mint a kamera felvétel, tehát ugye, olyan, mintha egy ilyen home videót nézne az igen. ember, és nagyon izgalmas dolgok vannak benne, mert olyan, mintha az ember kicsit olyan kukkolóként venne részt aha. ebbe.
3: De valós.
2: Valós, teljes, igen.
3: Ugye a születésnap.
2: Igen,
3: ugye,
2: a születésnap például. Igen.
3: Tehát igen, az olyan, mintha ott ülnénk az ebédlőasztalnál, és részt vennénk a buliba.
2: De ott is ugye az volt, hogy több rendezőnek lett ebből elege, és egy összefogásból született meg ez a kezdeményezés.
1: De nem az, hogy kell használni az AI-t? Tehát, hogy inkább ti használjátok, mint fordítva?
3: Hát kell valamilyen szinten, meg le tudja egyszerűsíteni a munkafolyamatokat, fel tudja gyorsítani, uh-huh. de a digitális utómunka az ugye most ezzel nagyon felgyorsult.
1: Tehát erre színezni lehet például az AI-ja, a filmeket?
3: Minden, hát mindent lehet vele. Aha. Tehát már ugye a Da Vinci-be be is van építve. Tehát az már az új frissítések, ilyen 8-10 gigás frissítések jönnek, és már ugye épül be a vágó programba már uh-huh. tulajdonképpen.
1: Na, fura, amit mondtatok, hogy mindenki pénzt akar keresni első igen. körben. Na de a pályakezdők is azonnal? Tehát úgy, hogy meg se tanulták a szakmát?
3: Van itt egy hatalmas nagy Dunning-Kruger hatás, egy brutál félreértés, ugye elmegy a delikvens egy bármilyen nagy produkcióba, ugye itt most forognak azért Magyarországon igen. hollywoodi filmek, és akkor megkap 20-30 ezret egy napi statisztálásért. És akkor ő ezzel belövi magát, hogy ő akkor innentől fölfelé
1: aha.
3: ennyit ér. Benne volt ugye egy nagy hollywoodi stúdiónak a produkciójába, ott persze ezt meg
1: de
3: tudták
1: tömegezett,
3: fizetni.
1: Nem? Tessék? Hát de úgy, hogy
3: tömeg, persze, homályos volt a háttérben, ezért ő úgy gondolja, hogy innentől, tehát ha már premierben van a kamerában, akkor már tízszeresét meg kell, hogy aha. kapja. Holott ugye ez egyáltalán nem így működik, tehát ugye még a legnagyobb sztárok is ugye sikerdíjjal dolgoznak, ott is százalékokat írnak a szerződésben, nem fix összegeket.
1: Ami arról szól, hogy attól függően keresnek, hogy mennyien nézik meg a filmet.
3: Például. Aha. És ugye van egy felelősségvállalása, tehát a legnagyobb, mint a Keanu Reeves, vagy az Anthony Hopkins, az ki kell, hogy rakja a saját kis felületére, hogy készült ez a film, mert különben nem tudnak értem. Róla a nézők, hogy
1: mert ő benne érdekelt.
3: Van. Hát igen, tehát annak rajongóik, ugye ezeknek, tehát ugye itt kezdődik a nagyszerű színész, a nagy színész, hogy vannak rajongói.
1: Uh-huh.
3: Most ide jön hozzánk a delikvens, a kutya nem ismeri, még a szomszéd utcába se, és akkor kérem a vörös szőnyeget. Uh-huh. És akkor közben ő nem tesz hozzá a dolgokhoz semmit, mert hogyha legalább egy név lenne, akinek vannak rajongói, akkor azáltal, hogy velünk van, azzal már a stúdiónak jobban menne minden. Uh-huh. De nem megy jobban, mert nem tudja senki, hogy ki ez a delikvens, aki ide jött hozzánk, mert ő még csak most kezdi a pályát, de ő azt hiszi, hogy a Keanu Reeves-szel van egy szinten. Aha. Tehát ugye ez a nagy fájdalma a dolognak. Hát olyanokat keresünk, akik tudják, hogy hol vannak, honnan jöttek, hova tartanak.
1: Hova tartanak, igen.
2: Az önkritika, amit az előbb.
1: De azért kell erről beszélni, hogy tényleg
3: tisztázzuk, igen.
1: Tisztázni dolgokat. Hol lehet jelentkezni nálatok? Mi a
3: infi.hu.
1: Ennyi?
3: Ilona Nándor Ferenc Ilona.
1: Oké, okay. Ez könnyű.
3: Tehát, mint az NFI, csak van egy I betű az elején, tehát infi.hu, ez a mi official weboldalunk, minden elérhetőség megtalálható, és meg folyamatosan hirdetjük is. Tartottunk castingot is fix időpontban, csak ezzel az volt a gond, hogy ugye egy csomó embernek ugye pont akkor, pont ott nem volt jó. Úgyhogy egy ilyen kitolt online castingot tartunk, és akkor jelentkezhet folyamatosan bárki, és akkor egyesével hallgatunk meg. Mindenki, van akinek kedden jó, van akinek csütörtökön, délelőtt, délután, mindenki, mi ott vagyunk helyben a stúdiónál, lehet jönni, és akkor bármikor meg tudjuk nézni, hogy mit tud, és el tudjuk kezdeni a folyamatokat.
1: Tehát gyakorlatilag bármikor csatlakozhatnak hozzá?
3: Bármikor. Olyan, ez egy állandóan nyitott műhely.
1: Igen. Szuper. Ezt a most csatlakozó, hozzánk csatlakozó hallgatóknak mondom, hogy nem véletlenül hallják a gyermek hangot, hiszen itt van a gyönyörű kislányuk, a két filmes szakembernek, ugye, hadd mondjam el, aki visszatért a stúdióba, mert az édesanyja hasában volt itt legutóbb, úgyhogy most megmutattátok nekem, szívből gratulálok hozzá egyébként. Ő ugye most egy éves lesz, ahogy beszéltük, de te is az édesanyjaként most, Katalin, feléd fordulok, hogy tudsz segíteni a stúdióba?
2: Hát
1: a gyerek
2: nehezen,
1: mellett, vagy nem nagyon?
2: Nehezen. Hát én is ott vagyok ezeken a foglalkozásokon, a gyerkőc is ott van velünk, ott van a járóka.
3: Van a stúdióban is járók.
2: Igen, és akkor, hát ezért mondom, hogy ő jó gyerek, tehát, hogy ő el van, nem a hisztis problémás.
1: Lehet dolgozni.
2: Hát föl kell venni, mint most például, és akkor el van.
1: Mit tapasztaltok, akkor most Péter felét fordulok, a jövő nagy tehetségével találkoztál már?
3: Itt Magyarországon?
1: Igen.
3: Még nem, de várjuk.
1: Na, de ez a cél, nem? Hogy...
2: Igen.
3: De ez is olyan, hogy a tehetség az nem elég. Azt hiszem Korda mondta, ugye, hogy nem elég magyarnak tenni, még tehetség is kell hozzá, meg szorgalom, vagy valami ilyesmi.
2: Valami ilyesmi, igen.
3: Tehát ugye ez, hogy tehetség a sokakban megvan. Most, akik nálunk vannak, őket csak akarom megsérteni, tehetséges emberek. De az, hogyha itt megállok, hogy én tehetséges vagyok, és akkor kérem megint ugye a vörös szőnyeget, akkor az ott nem fog tovább menni, és ez szerintem ez egy országos szintű probléma, hogy látjuk a magyar színészeinket, hogy nagyon megállnak egy szinten, és nem akarnak tovább menni. Ezért sem nagyon vagyunk kint Hollywoodban egyébként. Hollywood jön ide, mert olcsó munkaerő van itt, de ha megnézed általában, a harmad asszisztensnél feljebb nem nagyon lehet bekerülni egy produkcióba, tehát operatőrt, rendezőt, mindenkit hoznak, csak a statiszta meg a kávéhordó kell innen Magyarországról. Ugye ez sajnos ilyen.
1: De bennem a pakliban, hogy valakiben úgy beleszerettek tehetségileg, hogy azt mondjátok, hogy na vele forgatunk egy filmet?
3: Volt már ilyen,
2: persze.
3: Tehát a szoborban.
1: Az így történt.
3: Vannak ilyen.
2: Vannak, persze. Aha.
3: Aki a Szobor című filmben benne van, azok mind ilyen emberek voltak. Persze ugye a főszereplő azt így külön felkértük, de ugye ott találtunk ki külön karaktereket a társulati tagoknak, tehát ez egy meglévő film volt, és akkor időközben jött egy srác, és akkor mondtuk neki, hogy akkor neked kitalálunk egy plusz karaktert, és akkor így lett a filmben még egy plusz szereplő. És ez csak azért, hogy ő neki legyen szerepe, és ezt csináljuk ugye mindenkivel. Elindul egy nagy projekt, és akkor vetjük, hogy hányan vagyunk, kik vannak, hova kifér be, milyen karakterben, milyen formában. Tehát ugye nem az a fontos, hogy mi nem a karakterekhez keresünk színészt, hanem a színészeknek hozunk létre karaktert.
1: Világos. Jó, hát én azt gondolom, hogy ha ezzel nem csinál, vagy keltettük fel az érdeklődést, akkor semmivel. Hát mondom még egyszer, mindegyik panaszkodik, hogy nem kerülnek be.
3: Hozzánk.
1: Hogy nem kerülnek be sorozatokba, de hát akkor meg kell csináltatni legalább a referenciát.
2: Hát igen, csak annyit szélek, hogy legyen lelkes, meg elhivatott, tehát, uh-huh. hogy ebben csapatjátékosként gondolkozzon, tehát ne az legyen, hogy egyedül, meg mindig az szokott lenni, hogy a stúdió ugye a miénk, akkor ezt mi csináljuk, meg minden. Nem. Tehát ez a stúdió, ez egy nyitott műhely, a Balázs Béla stúdió se egy vagy két személyé volt, uh-huh. hanem egy komplett generációé uh-huh. volt.
1: Benne van a pakliban, hogy aki ott nálatok, ott van veletek, és együtt dolgoztok, hogy onnan fedezik majd fel?
3: Nagyon sokan
2: volt,
3: vannak így.
2: Volt,
3: legtöbb hát ember.
1: Az így jött. Mi kell még akkor a
3: jövő? Az elérés. Ugye, hogy eljussunk aha. emberekhez. Meg ugye ez a pénzmánia, ugye, hogy én mindig azt mondom, hogy aki pénzt akar keresni, az ne menjen filmezni, meg uh-huh. színházban játszani, hanem menjen brokernek.
1: Okay.
3: Tehát mi is, amikor elkezdtünk filmezni, egyáltalán nem az lebegett a szemünk előtt, hogy mi majd ebből hűde jól meg fogunk élni. Aha. Hanem azért, mert filmszerető, rajongó emberek voltunk, vagyunk, és azért kezdtünk el filmezni, mert szeretjük a filmeket. Valaki azért kezdjen el játszani, mert szeret színészkedni, játszani.
1: Jogos.
3: Tehát, ugye, és ebből majd jönni fog, tehát ez adja magát, ez jön szépen, az ember vállal szerepeket, építi a imidzsét, a karrierjét, jönni fog, és akkor majd lesz pénz is. Amíg meg nincs pénz, addig meg olyat kell csinálni, amiből van.
1: Jogos. Oké, ez legyen a végszó.
3: Köszönjük.
1: Infi.hu?
3: Infi.hu.
1: Oké, szerintem ez nem olyan nehéz.
3: Ez
1: nagyon
3: könnyű.
1: Kedves hallgatóink, itt olvassanak el minden pontos-fontos információt, és csatlakozzanak a két kiváló filmes szakemberhez. Mondhatom, hogy a Kalló családdal?
3: Igen. Kalló és Garkó család.
1: Igen. De kettőtökkel. Nagyon örültem nektek, a csoda kislányotoknak meg még inkább, mert most akkor már nem csak, hogy meglátogatott minket, picit beszélt is.
3: Kicsit beleszólt.
1: A háttérben igen. kicsit beleszólt. Vigyázzatok.
3: De most megvan szeppenve, azért tudna ő még mondani.
1: Majd visszatértek úgyis, aztán jöttök igen. újra. Sok csillogó szempárt nektek ott a stúdióban.
2: Köszönjük.
1: Hát meg a családban még inkább.
2: Köszönjük.
1: Örültem nektek. Kedves hallgatóink, most pedig megyünk tovább. Jön a második rész, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is köszönjük, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, régi kedves barátnünk, barátunk, mondhatom?
2: Hát megtisztelsz
1: vele. Tért vissza hozzánk. Hogy mondtam, a családállítás királynője, amíg nem éltek a mikrofonok? Markovics Anna Belt köszöntöm nagy szeretettel. Hogy vagy?
2: Hát nagyon rég szépen láttalak. Köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon boldog vagyok, hogy ismét meghívtál.
1: Hát mert nagyon jó dolgokat olvasok tőled rólad, hogy egyrészt vannak gesztusaid, amiket adsz az embereknek. Ingyenes családállításokat csinálsz időnként?
2: Igen.
1: Amit tudjuk, hogy nagyon hasznos. De miért vannak ebből ingyenes verziók? Hogy azok is kapjanak, akik nem tudnak?
2: Megérni? Szeretném a módszert is népszerűsíteni, szeretném, ha minél többen megismernék ezt a fantasztikus módszert, mert tényleg nagyon nagy segítség lehet az életben, és nem mindenki engedheti meg magának, hogy aha. valamilyen terápiás környezetben elkezdi a problémáit feltárni és megoldani, és azoknak az embereknek szeretnék lehetőséget adni, akik anyagilag ezt nem biztos, hogy meg tudják engedni maguknak.
1: Élnek vele?
2: Igen, nagyon-nagyon népszerűek ezek az alkalmak.
1: Tehát élik a gesztusokat is.
2: Igen, igen, ember. Igen, igen. Hát természetesen, ami ingyen van, azt nem szoktuk annyira értékelni.
1: Ezek kérdezem.
2: Úgyhogy többen szoktak jelentkezni, mint akik valójában megjelennek ezeken az eseményeken.
1: Komolyan?
2: De általában telt házzal szoktak ezek a rendezvények elindulni.
1: Tehát azonnal ráugranak, és valami, hogy el sem mennek?
2: Hát rögtön megtelnek ezek az események.
1: De nem azért van ez, hogy picit félnek? Magától a módszertől?
2: De van egy bizonyos félelem ezzel kapcsolatosan, hogy mik derülhetnek ott ki, milyen erős érzelmek fognak hatni ránk, úristen, mi fog ott történni, de sokan félnek, de mindenkit szeretnék megnyugtatni, mert nincs mitől tartani, ez tényleg egy fantasztikus módszer, és mindig annyit enged láttatni a problémánkból, amennyit el tudunk viselni.
1: Aha, de tényleg ez ennyire... automatizmus?
2: Hát
1: többet nem mér ránk?
2: Mi egy információs térben dolgozunk a családállításon, az úgynevezett morfogenetikus mezőben, és a mező is kegyes hozzánk, tehát annyit enged láttatni, amennyit elbírunk viselni, de annyit viszont igenis kapunk, és hát természetesen az is nagyon fontos, hogy egy jó szakember tartsa ezt a teret, és ő lássa azt, hogy az ügyfélnek mire van szüksége, azt az információt megkapja, de pont annyit, amennyivel tud valamit kezdeni, és nem nyomjuk agyon vele.
1: De itt a szakember te vagy?
2: Hát ez esetben igen.
1: Ugye? De hogy melléd is kell még valaki, aki tartja a teret, vagy te magad vagy az, aki ezt teszi?
2: Nem, én vagyok, tehát a családállítás vezető az, akivel konzultál az ügyfél, uh-huh. tehát mi együtt megbeszéljük négy szem közt, hogy mi a probléma. Én vagyok az, aki gyártok egy ilyen stratégiát, hogy mire fogunk ránézni a családállítás folyamán, mert hogy nagyon sokszor nem csak generációba kell keresni az elakadásnak az okát, hanem sokszor mi magunk gyártjuk le a problémáinkat, és azokat az akadályokat, amiben folyamatosan beleütközünk, ezt mi magunknak csináltuk. Uh-huh. Úgyhogy én úgy dolgozom, hogy pszichológiai alapon én nagyon sokat tanultam pszichológiát, és én azt gondolom, hogy ehhez a munkához azért ez szükséges, mert meg kell tudni különböztetni azt, hogy mikor van az, amikor a térben dolgozunk, transzgenerációs mintát kell elrendeznünk, és valóban a családból származó problémakör az, ami az ügyfelet érinti, és ami most itt a jelenben neki elakadást okoz. De van olyan, hogy nem transzgenerációs dologról van szó, akkor bizony más módszerekhez kell nyúlni.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy minden hallgató érti a szavakat. Uh-huh. Tér. Mi az, hogy tértartás? Hogy lehetne ezt le?
2: Hát van egy ilyen információs tér, ami minden...
1: Ez egy más állapot, csak hogy próbáljuk elmagyarázni nekik, ugye? Akkor kapott te valahonnan az infót.
2: Hát ez így nagyon misztikusan hangzik.
1: Na de ez a lényeg.
2: Úgy tűnik, mintha ez egy ilyen varázslatos dolog lenne, egyébként valahol az, de igazából ez egy nagyon racionális dolog. A kvantumfizika az alapja, és az epigenetika, tehát én inkább ezt a tudományos megközelítést okay. szeretem. Van ez egy ilyen információ.
1: Semmi hókusz-pókusz nincs benne.
2: Hát lehet úgy is értelmezni a dolgokat.
1: Ezek szemléletmódok inkább?
2: Igen, mi a megközelítés nézi? Az fontos, mert nyilván a szakember tartja a teret, tehát az ő hitrendszeréből lesz ott látható a problémának a megnyilvánulása.
1: Uh-huh. Ezek itt történnek Budapesten, ugye a családállítás?
2: Igen,
1: az
2: igen, igen.
1: meg az egyik.
2: Igen,
1: a...
2: én itt Budapesten dolgozom elsősorban. Tehát, hogyha esetleg nem lenne világos, akkor a családállítás egy pszichoterápiás módszer, és gyakorlatilag bármilyen problémát, elakadást fel tudunk tárni a családállítás során, és én azért nagyon szeretem ezt a módszert, mert egyszerre feltáró és megoldó technika is. Uh-huh. Tehát ott ebben a térben fogjuk látni azt is, hogy mi a problémája az illetőnek, mi a valódi gyökere, nem biztos, hogy az, amit ő gondol, sokszor teljesen másból fakad a probléma, és ott fogjuk megtalálni a megoldást is. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon izgalmas módszer, nagyon hatékony és rendkívül gyors.
1: Hát az meg még izgalmasabb, hogy mivel készülsz még szeptemberben?
2: Hát szoktam tartani családállítás vezetés képzést is, és most szeptemberben indul a következő ilyen szakember képzés.
1: Na csak hogy értsük, hogy ez a misszión túl egyébként egy bevételi forrás is, ugye? Tehát aki elmegy a te képzésedre, onnantól prosperálhat családállítóként?
2: Igen.
1: Tarthat tanfolyamokat?
2: Igen, hát ez egy egyéves képzés, tanfolyamot nem.
1: Akkor bocsánat, nem tanfolyamot, hanem családállító programokat?
2: Így van, igen, így van. Ezekre az eseményeknek a megtartására, uh-huh. ezeknek az eseményeknek a megtartására lesz jogosult.
1: Tehát egyéves a képzésed?
2: Igen, ez egy nagyon komoly szakmai képzés, és egy év után minden eszköz ott van a hallgatóimnál, hogy egy szakértői bizniszt fel tudjanak építeni, és el tudjanak indítani.
1: Kik, ha már itt tartunk, kik mennek, vagy állnak oktatókká? Hölgyek, urak? Mi a hát tapasztalsz?
4: Az önismeret és az önfejlesztés iránt egyelőre a nők nyitottabbak, de szerencsére már a férfiak is így elindultak ezen az úton, és már látom, hogy van remény, mert ők is nyiladoznak és érdeklődnek, de azért még az arány általában ilyen 90-10%, 10 emberre egy férfi már jut, és akkor nagyon-nagyon szoktuk szeretni a férfi energiát, nagyon örülünk, hogyha megtisztel minket egy férfi a jelenlétével.
1: Azt lehet, hogy én már meséltem neked, én egyszer voltam életemben ilyen, nem? Családállításon, ketten voltunk férfiak, és a többiek csak hölgyek, és a másik úr az egy országosan ismert sztárszínész volt. Ő alakította az apámat egyébként mert hogy itt ilyenek vannak, hogy visszamegyünk ugye élethelyzetekbe.
4: Igen, hát ezért ezt hangsúlyoznám most, hogy így behoztad, hogy egy színész alakította az édesapádat, hogy ez nem színjátszás.
1: Na tudom, mert tisztában
4: sokat
1: vagyok vele,
4: de azért volt fura. De ez nem színjátszás, hanem ebből az információs térből dolgozunk, és a képviselők az intuíciójukat használva hívják le az információt, tehát nem egy szerepet játszanak el, hanem megszemélyesítik a családunknak a tagjait, vagy akár bármilyen más problémára is lehet dolgozni, tehát lehet valaki a térben akár fogalom, lehet mondjuk a pénz, a boldogság, a szeretet, bármi más is.
1: Képzeld el, hogy most van az a lélektani pont, hogy mondd el, hogy hol érünk el téged, tehát hol lehet jelentkezni valamennyi programodra, és akkor majd folytatom a témát.
4: Én Budapesten vagyok elsősorban fellelhető, én itt dolgozom. A Facebookon van egy csoportom, a Sorsfordító Akadémia, ott rendszeresen osztok meg tartalmakat a témában, illetve tartok élőadásokat is, úgyhogy érdemes oda becsatlakozni, vannak ezek az ingyenes programjaim is, és elérhető vagyok a markovicsannabel.hu weboldalon.
1: Na, minden van. Sorsfordító Akadémia, látsz is nagy sorsfordulásokat?
4: Hát fantasztikus változásokra vagyunk képesek. Például ez a képzés, ez az egyéves képzés, ez nem csak azoknak való, akik szeretnének szakemberként prosperálni, hanem azoknak is, akik a saját életüket szeretnék rendbe tenni, és hihetetlen változásokon szoktak keresztül menni. Ez egy nagyon-nagyon transformatív egy év, és nagyon látványos a változás, mert amit magunkért tesszünk, azt a családunkért is tesszük. Nagyon sokaknak az a motivációja, hogy szeretné a saját életét is rendbe rakni, mert érzi azt, hogy mindig ugyanazokat a köröket futja le, ugyanúgy mindig falakba ütközik, és hogy lehetne ezt jobban csinálni, mert ott van a potenciál, és amit mi már megoldunk a saját életünkben, annak az a járulékos jó része, hogy a gyerekeinknek már akkor sokkal könnyebb lehet az élete.
1: Na képzeld el, hogy én is így mentem el erre a családállításra, hogy azzal győztek meg, aki tartotta, hogy azért menjek el, hogy a gyerekeim miatt, hogy nekik már ne kelljen tovább vinni az összes őrületet, amit mondjuk én még cipeltem a hátamon a múltból.
4: Így van, ez nagyon hasznos tud lenni, és nagyon sokan magukért nem tennék meg, de a gyerekükért gondolkodás nélkül, hogy nekik már jobb lehessen.
1: Uh-huh. Meddig tart egy ilyen családállítás?
4: Hát konkrétan egy állítás?
1: Igen.
4: Hát... ugye,
1: ezt
4: nem
1: csoportos?
4: Lehet. Én a
1: Mindig.
4: Csoportos alkalmakat preferálom, egyénileg is lehet, de én azt gondolom, hogy a csoportos az sokkal nagyobb wow élmény, az egy sokkal élményszerűbb dolog, és ott kívülállóként tudom, mint egy színházi darabot megnézni az életemnek a kivetülését. Én azt szoktam inkább javasolni, hogyha nem annyira olyan a sztori, vagy például híres emberek, én régen a filmiparban dolgoztam, nagyon sok celebritás jár hozzám, ők nem biztos, hogy egy csoportba szeretnék behozni a problémáikat, és mindenki elé oda kirakni az asztalra, úgyhogy ők inkább az egyéni alkalmakat szokták kérni. Hogyha nem olyan a téma, nem annyira intim, vagy valakinek ez nehezére esik más emberek elé behozni oda a személyes dolgaikat, akkor nekik azt javaslom, egyébként a csoportost. És mi volt az eredeti kérdés?
1: Hát az, hogy már sok mindent kérdeztem, de hogy mernek-e egymás előtt tényleg problémákat kitárni?
4: Én úgy dolgozom, hogy nem kell a problémát elmondani mindenki előtt. Négy szem közt beszéljük meg, hogy min szeretne dolgozni, honnan, hova szeretne eljutni az ügyfél, és fedett állításokat csinálok, tehát a képviselők nem tudják a témát, nem tudják, hogy ők milyen szereplők, és ez azért is jó, mert hogyha a végén úgy gondolja az ügyfél, hogy ő a

0: És akkor tényleg csak az intuíciónkból tudunk dolgozni, úgyhogy én szoktam mondani, hogy a konditeremben az izmainkat edzük, a családállításon pedig az intuíciónkat. Nagyon jól lehet ezt az intuíciós csatornát tisztítani, úgyhogy tényleg ebben is nagyon-nagyon sokat szoktak fejlődni a hozzám járók.
1: Tehát jó, hogy jöttél, ezt én nem is hallottam még senkitől. Tehát, hogy ez tényleg arra jó, hogy tréningezzük?
0: Persze, hát fantasztikus. Hát a hozzám járó tanítványok olyan szinten kicsiszolják a képességüket, ezt a beleérző képességüket, amit az intuíció által tudnak megélni, hogy ilyen médiummá válnak az éves képzés alatt.
1: Nem, tényleg nem hallottam még.
0: Hát ráadásul... szeretettel meghívlak. Okay, gyere, nézd meg, hogy zajlik nálam egy családállítás, mert azért én azt gondolom, hogy minden szakember a saját stílusát beleviszi, a saját tudását, szakértelmét, és hát szokták mondani az ügyfelek, hogy én egészen másképp dolgozom, mint
1: amit
0: kollégák.
1: Tapasztaltak máshol. De akkor azt kijelenthetjük, hogy minden embernek van intuíciós képessége?
0: Persze.
1: Az is, aki azt hiszi, hogy nincs?
0: Persze, mindenkinek van, nyilván különböző szinteken vagyunk ezzel is, mint ahogy rajzolni vagy énekelni is meg lehet tanulni valamennyire, de nem lesz mindenki, nem tudom, Mária Kálasz, úgyhogy itt sem lesz mindenkiből médium, de hihetetlen változásokon lehet keresztül menni, és ezt a mindennapi életünkben is nagyon jól tudjuk ezt a képességet használni, hogyha kifejlesztettük.
1: Te, aki ugye tartod, meg a szakember vagy, is tanulsz minden egyes kliensettől?
0: Hát hogyne.
1: Állításon?
0: Hogyne. És ennyiben más a családállítás, mint a pszichológia, de én szerintem a kettő együtt működik kéz a kézben. Egyik sem működik szerintem hatékonyan a másik nélkül, hogy a pszichológia sémákkal dolgozik. Egy bizonyos problémára azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi annak a problémának a gyökere, hogy miből származik, miből alakult ki. Na, a családállításban ez teljesen másképp van. Több ezer állításon vagyok túl, nem volt még két egyforma állítás, úgyhogy minden probléma egyedi megközelítést igényel, és ez a módszer ezt tud personalizálni, én azért nagyon
1: nincs
0: szeretem.
1: Két egyforma?
0: Hát én még nem voltam két egyforma állításon.
1: Azt gondolom, hogy azért mennek párkapcsolattal, rokoni, meg mindenfajta
0: jellemző problémák vannak, igen, ahogy ezt mondtad, nagyon jól látod, hogy például a párkapcsolati problémakör az egy nagyon jellemző elakadás, vagy ilyen például az anyagiakhoz való viszony. Jellemzően egyébként szerintem ezzel a két nagy problémakörrel keresnek meg, de ezen kívül bármilyen munka, emberi kapcsolat, bármi egészségügyi probléma, persze, aha, bármi orvosolható a családállítással.
1: Uh-huh. Mi a... Hova lehet még ezt fejleszteni egyébként? Tehát ennek vannak fokozatai a családállításnak?
0: Hát mire gondolsz?
1: Hát hogy most tartod ezeket a... Ez a Hellinger féle egyébként?
0: Hellinger a családállítás megalkotója.
1: Már... turbózott változata.
0: A módszer tőle származik, és borzasztó hálásak vagyunk neki, hogy lefektette az alapokat, de hát azért az ő munkássága már több évtizeddel ezelőtt kezdődött, és ahogy így tágul a tudás, és minden egyre fejlődik, így természetesen a módszer is, és minden szakember még pluszba berakja a Hellinger féle családállításba az ő saját, máshonnan megszerzett tudását. Ezért minden szakember másképp dolgozik, más tudástárból, más felkészültséggel.
1: Jársz nézegetni a konkurenciát? Ki mit csinál?
0: Igen, szoktam, igen. Egyfelől én is szeretnék dolgozni a saját életemen, mert szerintem egy szakembernél ez nagyon fontos, hogy tiszta energiából dolgozzon.
1: Szupervíziónak nevezik?
0: Igen, és akkor tudok másoknak is tiszta vizet adni, ha én magam tiszta kút vagyok, tehát a saját dolgaimat is fel kell fejteni, és el kell kezdeni rendezgetni, úgyhogy folyamatosan nekem is szükségem van arra, hogy időnként ránézzek az életemre, meg kíváncsi is vagyok, van bennem egy szakmai kíváncsiság, hogy ki mit csinál, mert szerencsére ma már ez egy nagyon népszerű módszer, és sok szakember van, de azért mindenkinek azt javaslom, hogy jól nézze meg, hogy kire bízza az életét, és kihez fordul
1: mert
0: a problémájával.
1: Mert tele van pótlárral a szakma.
0: Hát ez minden szakmával így van. Van jó fogorvos, rossz fogorvos, jó fodrász, rossz fodrász, természetesen a családállító szakma is.
1: Sokan vagytok.
0: Így van.
1: Na, mikor indul egyébként, meg van a pontos idő?

0: Igen, a képzés szeptember utolsó hétvégéjén indul, és ha valakinek esetleg felkeltette az érdeklődését, és szeretne többet megtudni, akkor jövő héten hétfőn fogok tartani a képzéssel kapcsolatosan egy webinárt, ahol nagyon sok új nézőpontot fogok elmondani. Kicsit beszélünk a szakmáról, arról, hogy hogy lehet egy jövedelmező szakmát megtanulni viszonylag gyorsan, és hogy tudunk hatékony jó szakemberek lenni, de mind a mellett viszont egzisztenciálisan is, az egy fontos kérdés szerintem, hogy stabilan tudjunk működni, és az én képzésem ennyivel másabb, mint a többi, hogy én üzleti mindsetet is tanítok, mert azt látom, hogy nagyon sok ember sok mindent tanul, de aztán nem tud belőle vállalkozást építeni, nem tudja, hogy ezt hogy csinálja, hogy induljon el benne, és én tanítom ezt is, hogy hogyan gondoljunk magunkra, mint szakértő vállalkozókra.
1: Tök összetett, milyen plusz csomag.
0: Ez egy fontos része a történetnek, mert szerintem ez egy befektetés. Ha befektetjük a pénzünket, az időnket, energiánkat, akkor azt szeretnénk visszakapni.
1: Jogos.
0: Akkor tud szerintem hatékonyan dolgozni egy szakember, akkor tud a legtöbbet tenni másokért, ha ő jól van. Na most, hát ne tagadjuk el, anyagi világban élünk, pénzből, úgyhogy akkor tudunk jól lenni, ha azt érezzük, hogy anyagilag is, erkölcsileg is meg vagyunk becsülve.
1: Legyen ez a végszó már, jó? Itt vagyunk már a végén, de nagyon örültem neked.
0: Én is.
1: markovicsandabel.hu.
0: Igen.
1: Tehát ott megtalálunk minden pontos, fontos információt.
0: És Sorsfordító Akadémia.
1: Sorsfordító, jó a név, gratulálok hozzá. Sok csillogó szempár neked, ahogy mindig mondom.
0: Hát nagyon köszönöm.
1: Tiéd is.
0: Köszönöm.
1: Csillogni fog, és próbálják ki, kedves hallgatóink, pont a sorsfordítás miatt. Annabeltől most elköszönök, de önöktől miért nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kalóbé Péternek, Galkó Katalinnak és Markovics Annabelnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nem indít nyomozást a rendőrség Szijjártó Péter ellen. A 2025-ös PISA mérésen tovább romlott a magyar diákok teljesítménye. Őszi tárgyázás miatt erős szakadás várható a budai agglomerációban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hatósági ellenőrzést indít a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Gondos Óra program adatkezelése miatt, közölte Péter Falgi Attila, a hatóság elnöke. A vizsgálat arra is kiterjedt, hogy a Fidesz és a Kormányzati Szolgáltató Központ között létrejött adatfeldolgozási megállapodás megfelelte a korábban szabályszerűnek minősített szerződés tervezetnek. A bejelentést Tanács Zoltán tette, miután kiderült, a párt aktivistái 78 év feletti felhasználók személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A vezető szerint felmerülhet, hogy az adatkezelés nem volt megfelelő. A budapesti rendőrfőkapitányság elutasította Tény István feljelentését, amelyet vesztegetés büntettének gyanúja miatt tett Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminisztert a szegedi BYD-hoz történő igazolásával összefüggésben. A rendőrség nem talált olyan körülményt, amely alapján bűncselekmény gyanúja merülne fel Szijjártó Péter munkahelyváltásával kapcsolatban. Nyilvánosak a 2025-ös PISA eredmények. Ennek alapján tovább romlott a magyar diákok teljesítménye matematikából és szövegértésből, sőt, mindkét területen az elmúlt 25 év legalacsonyabb eredményét érték el. Természettudományokból ugyanakkor nem történt jelentős változás. A 15 évesek szövegértési eredménye 21 ponttal, matematikai eredménye 14 ponttal esett vissza, a természettudományos eredmények 6 ponttal gyengültek. A funkcionális analfabéták aránya 2022-ben még egynegyed volt, tavaly már egyharmad, adta hírül a Portfólió. Radó Péter oktatáskutató szerint a számok a 2015-ös beszakadáshoz mérhető katasztrófát jeleznek, és nem magyarázható pusztán világtrendekkel. A gyermely környéki őszi trágyázás miatt szeptember 7-e és 9-e között, valamint az azt követő napokban erős szakhatásra kell készülni a budai agglomerációban. A szerves talpanyagot Mária Halom és Tinnye térségében szórják ki, a szakfelhő pedig a Zsámbéki medencén átérkezik a főváros felé. Nyugati és északnyugati szél esetén Pács, Budakeszi, Budaörs, Solymár, valamint a 2. és 12. kerület lakói is érezhetik a trágya szagát, amely éjszaka és hajnalban a legerősebb. Miskolc is része annak a 7 vidéki városnak, ahonnan mostantól átszállás és budapesti kitérő nélkül közvetlen távolsági busszal lehet eljutni a Budapest-Liszt-Ferenc repülőtérre. A szolgáltató a hazai jelenlétének 10. évfordulóján engedélyezte a belföldi jegyértékesítést a nemzetközi útvonalakon, ezzel megoldva a vidéki utazók régóta fennálló problémáját. A rendszer 14 települést és 40 viszonylatot érint, a fővárosban 4 csomóponton lehet csatlakozni. A reptérről így közvetlenül elérhető többek között Miskolc, Szeged és Siófok is. A viteldíj dinamikusan alakul, de tartalmazza a fedélzeti internetet, valamint egy kézi és egy feladott podgyász díjmentes szállítását. Másodszor is megrongálták a Beszélő képek hajléktalan nők hangja című kiállítást az idősebb Antal József rakparton, ezért a szervezők már nem állították helyre, írt az Én Budapestem. A tárlat augusztus 24-én nyílt meg, és olyan fotókat mutatott be, amelyeket hajléktalan nők készítettek saját történeteikről. A képeket először 2 nappal a megnyitó után törték le ismeretlenek, majd szeptember 5-ére ismét leszaggatták és összetörték. A kiállítás egy Erasmus Plus projekt részeként jött létre, célja az volt, hogy ne kívülállók beszéljenek a női hajléktalanságról, hanem az érintettek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Az ablakon még átszűrődik a fény.

legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Sláger FM.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jövőre is marad az M1 kedvezményes regionális matrica. Történelmi mélyponttal csökkent a Duna vízszintje. Szeptember 15-e és 20-a között érkezik a budapesti klasszikus filmmaraton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jövőre is kapható lesz az M1 kedvezményes regionális matrica, erősítette meg a pénzcentrumnak a közlekedési és beruházási minisztérium. A konstrukciót idén vezették be, 15 000 forintos éves díjjal, az M1-es autópálya bővítése miatti torlódások és közlekedési nehézségek kompenzálására. A matrica 4 megyére érvényes, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron. A tárca közölte, hogy a jelenlegi szabályozáson nem terveznek változtatni, fenntartása a beruházás ideje alatt várható. A 2027-es autópálya díjak az augusztusi infláció alapján változnak, pontos mértéküket a KSH ebben a hónapban teszi közzé. A vármegyék megyékre történő visszanevezésével az útdíjrendszer elnevezése is ehhez igazodnak majd. Továbbra is rohamosan csökken a Duna vízszintje. Kedre történelmi mélypontra süllyedt. A budapesti mérőműszerek szerint 1 cm-en áll a folyó vízszintje. Ez az érték jóval alacsonyabb még annál is, amelyet a nyári aszályhelyzet alatt mértek, írta az Időkép. Már júliusban megdöntöttük a korábbi 2018-as negatív rekordot. A hónap végén 27 cm-t mért a vízügy. Az alacsony vízállás nehezíti a folyami hajózást, a mederben rejtőző akadályok közvetlenül is veszélyeztethetik a közlekedést a vízen. A Duna vízgyűjtőjére viszont szerdán csapadékot hozhat egy front, így várhatóan emelkedni fog a folyó vízszintje. Az elmúlt héten 1441 gyors hajtót és 11 ittas sofőrt szűrtek ki Bács-Kiskun vármegyében, miközben a közúti szabálytalanságok miatt összesen 55 baleset történt. A sebességhatárokat átlépő autósok 50 ezer és 468 ezer forint közötti közigazgatási bírságra számíthatnak. Kecskemét belterületén a Mindszenty körúton például akadt olyan autós, akit 117 km/órás sebességgel mértek be, neki 312 ezer forintos bírságot szabtak ki. Mivel szeptember elejével megkezdődött a szüreti bálok és a boros rendezvények időszaka. A rendőrség ismételten emlékeztetett arra, hogy Magyarországon továbbra is zéró tolerancia van érvényben, ami azt jelenti, hogy a sofőrök nem ihatnak alkoholt. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a budapesti klasszikus filmmaratont, a Restaurált Klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrien Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
1: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai program kínálat kísér. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: Macska kövön. Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 23-án, szerda este 18 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, Czakó Sándor visszaemlékezései következnek egy új epizóddal, méghozzá könyvbemutatóval, mert ott a Popkulturális Könyv Klub könyvtárban mindig rendkívül izgalmas közösség találkozók valósulnak meg. A furcsa név Czakó Sándort, a 80-as évek népszerű zenekara, a Vágtázó Halott Kémek egyik alapítóját és egykori gitárosát fedi. Anagrammáról van szó, akinek 2018-as, hát szűk 140 oldalas könyve immár az Egyesült Államokban is megjelent. Természetesen angol nyelven, ahogy a magyar kiadói anyagban olvasható volt, vajon képes-e elménk a hétköznapi érzékelésen alapuló a racionális leképezés nyújtotta véges dimenziók kitágítására? Nyithat-e új távlatokat a lélek erőforrásainak hatékony kiaknázása, amit agyműködésünk és lelki folyamataink kapcsolatának összehangolásával érhetünk el? Hát ezekre a kérdésekre próbál választ adni a 80-as évek kultikus underground zenekarának egyik alapítója, különleges varázsuk elemzésével és népszerűségük titkának feltárásával. Reklám és marketing tevékenység nélkül érték el sikereiket, rendszeresen több ezer néző előtt léptek fel, itthon és külföldön egyaránt. A titok a zenekar egyedülálló alkotási folyamatában rejlik, amellyel különleges lelki azonosulási élményt, illúziót idézett elő. A könyv egyedi értelmezést ad az emberi agy sajátos működési lehetőségeiről, amelyek a katartikus hatás kifejtő alkotási folyamatok során valósulhatnak meg. A könyvbemutató első részében beszélgetésre kerül majd sor a könyv szerzőjével, Czakó Sándorral, de ott lesz a kötet fordítója, valamint a grafikusa is, Barcsi Géza, a beszélgetés pedig Jávorszky Béla moderálja majd szeptember 23-án.
0: Programajánlót hallottak! Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nincs többé vármegye és főispán elnevezés, így döntött a parlament. Kotrással biztosították a Klenföldi erőmű vízellátását a rekord alacsony Duna miatt. Szülői képzési napot tart az ECMS gyermekek családjainak a Helyimpál Gyermekkórház. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A vármegyék hivatalos elnevezése ismét megye lesz, visszaállítva a korábbi közigazgatási és földrajzi jellegű elnevezést, így döntött a parlament. Arról is szavaztak a képviselők, hogy a főispánok megnevezése kormány megbízottra változik vissza. A hivatalos átnevezések október 1-től lépnek életbe. A miniszterelnöki fizetés csökkentéséről is tárgyaltak. Magyar Péter jelenleg havi bruttó 3,8 millió forintos illetményt kap. Az új szabály szerint ezután havi bruttó 2,5 millió forintra csökkentették a fizetését. Mindezeken túl megválasztották a média tanács új elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságot, és sürgős eljárásban módosították a házszabályt a költségvetési tanács megváltozott feladatai miatt. A kormányfő bejelentette a Szent István vidékfejlesztési program elindítását. Először 10 térségben kezdődnek mintaprogramok, az országos program pedig 2027. augusztus 20-án indulhat el. Hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitás Védelmi Hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal 2,5 év alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot fizetett kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. A Launch Design Kft. És a Newland Media Kft. Alkotta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnak, ami a teljes költségvetés több mint egynegyede. A miniszterelnök azt vizsgálja, hogyan költhetett a hivatal ilyen célokra, amikor törvény szerint nem volt általános kommunikációs vagy kampány feladata. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányosi öböl kotrásával biztosították a Kelenföldi erőmű vízellátását, közölte a Budapesti Erőmű ZRT. Szakembereik 2 nap alatt készítették elő a munkát, majd egy 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kitermelt 300-400 köbméter hordalékot a part élen terítették szét. A beavatkozásra 20 millió forintot fordítottak. A vízkivétel folyamatos áramlást és oxigén utánpótlást biztosít, így az öböl élő világát is védi. Az erőmű Budapest legrégebbi városi erőműve. Nyáron közel 41 ezer lakás és 1800 közület számára biztosít használati melegvizet, télen pedig a távfűtésért is felel. Az elmúlt időszakban jelentősen nőtt az igény az eccímás gyermekek ellátására, ezért különleges szülői képzési napot szervez a Heimpál Gyermekkórház Atópia iskolája. A program szeptember 21-én délután lesz az intézet Üllői úti épületében. A szülők közérthető gyakorlati tudást kapnak az otthoni gondozáshoz. Szó lesz a betegség hátteréről, a kiváltó tényezőkről, a helyes bőrápolásról, a kezelési lehetőségekről, valamint a stressz és az iskolai nehézségek kezeléséről. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a bőrgyógyászat kukac.heimpálkórház.hu címen lehet. A szeptember 11. és 13. között zajló atlétikai világdöntő idejére teljesen átalakul a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ környékének forgalmi rendje. A létesítmény környezete autómentes övezet lesz, parkolni nem lehet. A budapesti közlekedési központ járatsűrítéssel segíti a megközelítést. Már mától fokozatos korlátozások lépnek életbe. A szabad Hongkong utat szeptember 10-től 14-én hajnalig teljesen lezárják. A környező utcákban megállási tilalom és a versenyek idején egyirányú forgalmi rend lesz. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Amikor nem mentem oviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

legnagyobb slágerek. Változatosan. Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövőre is marad az M1 kedvezményes regionális matrica. Történelmi mélyponttal csökkent a Duna vízszintje. Szeptember 15-e és 20-a között érkezik a budapesti klasszikus filmmaraton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jövőre is kapható lesz az M1 kedvezményes regionális matrica. Erősítette meg a pénzcentrumnak a közlekedési és beruházási minisztérium. A konstrukciót idén vezették be 15 000 forintos éves díjjal, az M1-es autópálya bővítése miatti torlódások és közlekedési nehézségek kompenzálására. A matrica 4 megyére érvényes: Pest, Fejér, Komárom, Esztergom és Győr-Moson-Sopron. A tárca közölte, hogy a jelenlegi szabályozáson nem terveznek változtatni, fenntartása a beruházás ideje alatt várható. A 2027-es autópálya díjak az augusztusi infláció alapján változnak, pontos mértéküket a KSH ebben a hónapban teszi közzé. A vármegyék megyékre történő visszanevezésével az útdíjrendszer elnevezése is ehhez igazodnak majd. Továbbra is rohamosan csökken a Duna vízszintje. Kedre történelmi mélypontra süllyedt. A budapesti mérőműszerek szerint 1 cm-en áll a folyó vízszintje. Ez az érték jóval alacsonyabb még annál is, amelyet a nyári aszályhelyzet alatt mértek, írta az Időkép. Már júliusban megdöntöttük a korábbi 2018-as negatív rekordot. A hónap végén 27 cm-t mért a vízügy. Az alacsony vízállás nehezíti a folyami hajózást, a mederben rejtőző akadályok közvetlenül is veszélyeztethetik a közlekedést a vízen. A Duna vízgyűjtőjére viszont szerdán csapadékot hozhat egy front, így várhatóan emelkedni fog a folyó vízszintje. Az elmúlt héten 1441 gyors hajtót és 11 ittas sofőrt szűrtek ki Bács-Kiskun vármegyében, miközben a közúti szabálytalanságok miatt összesen 55 baleset történt. A sebességhatárokat átlépő autósok 50 000 és 468 000 forint közötti közigazgatási bírságra számíthatnak. Kecskemét belterületén a Mindszenty körúton például akadt olyan autós, akit 117 km/h sebességgel mértek be, neki 312 000 forintos bírságot szabtak ki. Mivel szeptember elejével megkezdődött a szüreti bálok és a boros rendezvények időszaka, a rendőrség ismételten emlékeztetett arra, hogy Magyarországon továbbra is zéró tolerancia van érvényben, ami azt jelenti, hogy a sofőrök nem ihatnak alkoholt. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a Restaurált Klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: A Klasszikus Filmek Fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
2: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai program kínálat kísér. A Sláger FM